A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Hát annak meg még inkább örülök, hogy nem akárki tisztelt meg a bizalmával.
2: Adjuk a személy kultusz a régi
1: Mindig ezt mondod, de akkor
2: hát
1: is...
2: öreg vagyok már, ezt ismétem.
1: Köszönöm a bizalmadat, hogy itt vagy.
2: Jó, azt egyébként azt nem egészen értem, hogy én a Sláger Rádióban mit keresek, mert még a büdös életben egyetlen slágerem sem volt.
1: Ezt igen.
2: De nem is azért csinálom.
1: Ezt is mindig elmondod.
2: Mindig? Az,
1: Ezt akárhányszor voltam nálad, akár bent a Nemzeti Színházban,
2: katasztrófa.
1: Akár...
2: Akkor tényleg megöregettem, hogy állandóan ismételgetem.
1: Hát mert meghallod a sláger jelzőt, és akkor egyből ez jut eszedbe.
2: Nem, ismételgetem, rossz, ez egy öreg vagyok már.
1: Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják, de szerintem megismerték a hangját. Akkor hadd kezdjem a leglényegesebbel. Mindenre rá fogunk térni, de én ezt már akartam neked annyiszor mondani.
2: Igen.
1: Hogy ugye... Tudom, hogy ez önirónia, meg azért van benne vicc a sláger, de nagyon sok slágered van egyrészt. Hát nekem, aki hát legalább 20 éve, amióta autón van, azóta minden autóban hobó válogatásaim vannak.
2: És tudod, melyik a leghíresebb számom? Hely, de mások vittek rossz utakra.
1: Igen, ja, persze. És milyen jól éneklet.
2: Mások bűne rövidül.
1: Na, várj, és ezt akartam mindig mondani, hogy leszólod bizonyos régi lemezeidet, mert abban a korszakban neked nem tetszett, vagy utólag nem tetszik, de egyet nem, ebbe egy valamiben nem gondolsz bele, hogy azok a dalok másnak még nagyon sokat jelentettek. Tehát nekem korszakok fűződnek, még a Nemek háborúja CD-hez is. Amit tudom, hogy annyira nem is szeretsz.
2: Hát én már nem is tudom, hogy azon mi van. Tehát én soha, ugye otthon a családom meg a gyerekek se hallgattak soha a hobót, nekem nincsenek meg a saját lemezeim.
1: Adok párat szívesen.
2: Nem vagyok hobó gyűjtő, és Rolling Stones gyűjtő vagyok, és az van, hogy amikor a stúdióban meghallgatom egyszer, a keverés is egyszer a lemez vagy a hanghordozót, különben nem. Tehát vannak olyan lemezeim, amire egyáltalán nem is tudom, hogy mi van rajta.
1: No, én ezt is elfogadom, de azért az megvan, hogy ennek azért van felelőssége, ha valamit kiadsz a kezedből. Most is kiadtál, akár hát azért beszélgetünk, hogy de az abba tényleg nem gondolsz bele, hogy ez milyen életet fog élni?
2: Nem. Nem, mert ez az exhibicionizmus az egy olyan dolog, hogy az ember nem tudja fékezni magát, tehát tavaly alakított a 80 éves koromban egy új zenekart, a Budapest Plus, most meg egy könyvet írok, mert az a címe, hogy a zene szült engem. Ez a rohadt rock'n'roll című számban van.
1: Hát igen.
2: A zene szült engem, és a nemzedéken még nem döntöttem, hogy mi legyen a címe. Most nem kéne nekem könyvet írni, hanem rám jött a Happáré, hogy a Tanácsköztársaság bukása óta eltett időben milyen zenéke könnődtem én föl a nagymamám népdalain, a Rákosi korszak, a szovjet csasztuskánk, a kuplék, a operett, a Hajmási Péter, a Tánzzel Fesztivál, és aztán, hogy jött a zene, meg Rolling Stones, meg Doors, meg a saját zene, ezt írom most. Ez egy anekdotikus nem elemzés, de egy korrajz 1945-től mostanáig. Egyáltalán nem volt rá szükségem.
1: És te kitaláltad, és jött.
2: Nem találtam ki, én úgy szoktam fogalmazni, hogy rám jött a Happáré.
1: Ja, rád jött, jó, oké. Okay. Hát én elolvastam azt a Nagyon vastag térdig a sárban.
2: Nagy dolog.
1: A című könyv, és én szeretem azt a könyvet, de én egyébként a Rolling Stones az volt az első, ugye?
2: Igen.
1: Én azt is szerettem.
2: Úgyhogy,
1: tehát, hogy én még a könyveket is olvasom, nem csak a zenéket hallgatom. De hogy még látod, mindig van merítési lehetőség. Tehát az ember
2: Nem, el kellene, remélem nem fogod megkérdezni, de a következő másfél-két évem is tele van.
1: Hát de tudom, neked mindig tele van, úgyhogy az ennek furcsa, nem így lenne.
2: Kondicionálni a fantáziámat, de nem tettek róla. Tehát magát nem az mondja, nekem most kell valamit csinálnom, hanem egyszerűen bejön valami, ami nem hagy nyugodni. A Viszockinak van egy ilyen fantasztikus mondása, hogy a mérlegnek két serpenyője van, az egyikben van a televízió, a rádió, fellépések, film, a másikban meg a dalok. De a dalok a fontosabbak, mert addig nem hagynak nyugodni, ameddig le nem írod őket.
1: Aha, hú, de
2: szép. És ez ugyanígy van, amiket írok, könyveket, vagy novellákat, vagy színdarabot, azokkal is így van. Nem tehetek róla, 81 éves vagyok, aztán több ötletem van, mint amit meg tudok valósítani.
1: De valószínűleg ez konzervált téged, ugye? Ez az állandó.
2: Az van, hogy egyrészt a családi életem konzervál, hogy súlyos árakat fizettem azért, hogy csak 33 éve boldog családi életet élek, de súlyos csapások értek, mert a gyerekeim felnőttek, és én az vagyok, aki nem azt mondja, hogy a gyerekeknek szüksége van az apjukra, fordítva, az apának van szüksége a gyerekeire, és ők megnőttek, gyönyörű lányok kirepültek, úgyhogy én meg látványosan duzzogok, hogy a lehetőség szerint vegyék észre, hogy milyen pofákat vágok, mert ez nekem nem megy nehezen.
1: Aha.
2: És ezen kívül megkapok minden csodálatos segítséget, kapok szellemileg is a feleségemtől, akkor az emberektől kapok ilyen, olyan szeretetet, ami egyszerűen nem mennyiségileg, minőségileg, tehát olyasmiket gondolnak rólam, meg olyasminek tartanak, ami nekem eszembe sem jut. Uh-huh. Nem is igaz, hogy én nem azzal foglalkozom, hogy ki vagyok, hanem azzal, amit csinálok. Most ezen kívül pedig még van egy teljesen fizikai része is a dolognak, hogy a szexuálisan és izgalmas napi 40 perc szóval bicikli
1: az van még ki
2: az edző. Olyan, hogy persze, az edő megy vadállat. És én ki kell írnom, hogy akkor megcsináltam a 14 kilométert, ami, hogyha egy órára hosszabbítjuk, az 21 kilométer, azt mondják, az jó, és ezen kívül van 20 perc súlyzózás. És ez minden alkalommal, mivel ugye a térdeim a kosárlabda miatt már évek óta szét vannak menve, de nem romlik, és nem kell megműteni, így hát ez a három dolog, szeretet, és meg a közönség érdeklődése, meg hát a sport tart egy kondícióban.
1: Na, még azért egy kulisszatitkot árulj el, ha már itt tartunk, van nekünk is otthon szobabicikli. Na most ez hogy van, hogy beállítod, elkezded, és lesz a 14 kilométert?
2: A következő kijelző van.
1: Igen?
2: Tehát ez egy olyan, hogy kijelzi a pulzusomat, kijelzi, aha, hogy hány kalóriát, igen, égettem el, hány...
1: De a fokozat az hanyas?
2: Azt nem tudom, azt az edző mondta, hogy melyik el. Beállítottuk, arra azt kell csinálni. Okay. Szakadalom a víz, tehát az nem... És akkor nem úgy van, hogy hogy kírja, hogy hány kilométert mentem, jelzi az időt, hogy pont 40 perc legyen, meg mennyi kalóriát égettem el, és közben pedig a számítógépem képernyőjén filmeket nézek, ahol szitába lőjük egymást. Aha, ha nincs öt halott, és kilenc sebesült az első öt percben, akkor nem nézem.
1: Na jó, el vagy. Akkor egész jól.
2: Jól vagyok. Hát
1: örülök neki, és jól is nézel ki egyébként.
2: Köszönöm szépen.
1: No, Medvevára. És azért kell, hogy beszéljünk erről hosszabban is, mert jó, én értem, hogy már előre tartasz, meg valószínűleg...
2: Nem, ez fontos, most jelenik meg.
1: De hogy ilyenkor még ebbe benne vagy lelkileg?
2: Abszolút, hát ez megírtam ezt, mit tudom én, sok számot, akkor, igen, abból a Madarász Gábor írta a zenét, ez nagyon izgalmas zene lett, és hát kitaláltam az egészre, hogy ez egy időutazás,
1: igen,
2: nevezetesen, van egy ilyen refrén, az első szám a krónikás belépője, és én saját magam, mint hóból lépek be, tehát egy alanyi az egész dolog. A választások éjszakáján átléptem az idő kapuján, és visszakerültem a Lovagvár, Medvevárába, és a környékére, ami a Lovagvárak korát idézi, ott, és összehasonlítandó, hogy akkor az emberek jobbak voltak-e, jobb volt a világ, mi volt akkor, és aztán a végén visszatérek a jelenbe. Ez egy 17 tételből álló mű, amiben az első és az utolsó száma jelen idejű, a többi meg ez 15 különböző dal van, tömörözben vannak, tisztelendő hordó apát, hagyja végén az apát, hát nem egészen így van a szöveg, de nem merem a rádióba,
1: okay,
2: másképp mondani.
1: Köszönöm.
2: Nehogy balhé legyen. És akkor ezek van a kurvák, ezek besúgók, minden van az égvilágon, ahogy akkor is volt. És ezt ráadásul játszom a Nemzeti Színházban. Igen. Egy bábszínész, egy zseniális bábszínész nő, a Major Sángi, és egy zseniális bohóc és táncos társaságában, aki a Cserháti Gergő, ők kiegészítik ezt a dolgot, tehát nem egyedül vagyok ott és monológ a dolog, hanem kapcsolatom van velük, ráadásul van díszlet is, és vannak kellékek, kilenc bábú, van egy hobóbábú is.
1: Igen, tudom.
2: Amit drótól rángatnak.
1: Én szeretem azt az előadást, sőt, képzeld el, hogy a hallgatóknak emlékezniük kell, mert bent voltam nálad a Nemzetiben, ott az öltözőben beszélgettünk, pont amikor készültél.
2: Igen.
1: Igen, pont erre az előadásra. És látod, ennek a lélektana azért fontos, hogy ott voltam az elején, amikor készült, még a premier se volt akkor, arra készültetek.
2: Igen.
1: A premierre. Hogy azért megy egy előadás, ami egyébként egy sikeres előadás, és hát most azért eltelt némi idő, amíg megjelenik a CD.
2: Hát ez szerencsétlenül alakult a... Nekem nincsen hátszelem.
1: Mármint menedzsmented.
2: Meg szponzorai, meg nem tudod, az egyik oldalról se. És így ezek a dolgok, amiket én kiadok, legyen az könyv, vagy lemez, vagy hangos könyv, azok mind veszteségesek. De ez nem számít, mert a koncerteken megkeresem rájuk a pénzt. Aha. Na most itt össze kellett szedni pénzt, hogy hát van egy stúdió, ahol az előző lemezemet csináltam, 14 ezer forint óránként.
1: Aha.
2: És akkor az a felvételi idő, utána összekeverik, ki kell fizetni az összes zenészt, utána a jogdíjat, a borítót, a gyártást, szóval, és nekem nincsen annyi pénzem, én 17 számot meg egy színdarabot írtam, és vannak emberek, akik magánemberek is, akik néha segítenek, kisebb-nagyobb összegek, és akkor így hát van olyan lemezem, ez a Hé Magyar Zsó, ami szintén egy színdarab is volt, az hát, mint a 6 milliót buktam rajta, vagy a Térdig a szarban fülig a Szeretetben könyvön a 9 millió forintot buktunk, de én magamnak választottam a sorsomat, csak ez nem, és erre nem tehetek, nem panaszként mondom, én sose voltam jó üzletember, súlyos problémái voltak a könyvelőnökkel, mert bizonyos szolgáltatásokat nem tettem nekik, akkor megloptak, meg szóval, ez ment így végig menedzser, kiadó, stb. De ez bőven belefér, én boldog vagyok, hogy ezt csináltam, mert nem erre készültem, szerelemből játszottam 1968-ban is, mert most is szerelemből játszom, belefér. És most ebbe a Medvevárába, mivel hogy a színházi előadás lett készen előbb, így a zenei felvételekbe anyagilag besegített a Nemzeti Színház, így ez a dolog előfordulhat, nem tudom, hogy mennyibe kerül, meg mi, hogy nem én csinálom a gazdasági részét, de lehet, hogy kijön nullára, és akkor az már nagyon jó.
1: Aha, világos. Na, de hogy az alkotás oltárán te áldozol?
2: Nem számít, tehát az emberek elvárják ezt, hogy most tényleg, hát te is, meg mások, évtizedek óta nézik, hát most mekkora ajándék, érted, hogy mit tudom, eleresztek egy ilyet, hogy tisztelendő oldal apát, ne hagyja békén az apátát, és tapsolnak az emberek. Igen, életem főműve ez.
1: Igen.
2: Úgyhogy nem lehet állandóan sakkozni, meg észnél lenni, meg osztani, szorozni, kivonni, hogy most akkor jaj, most akkor mit mondjak. Ugye ez én 2000 óta dolgozom a Vigyázki Attila, valaki most egy céltábla.
1: Igen.
2: Akkor én vagyok az egyetlen, aki a Beregszászi Színházban játszott, a Vadászatot játszottam ott, azóta rendezett 20 előadásomat, de amikor az Asher Tamással dolgoztam, vagy a Katonával, vagy a Radnotiba, vagy az SZDSZ-es Jordánnal, a Merlin Színházban, az akkor azóta baj. Hát most akkor hogy van, akkor ne játszunk sehol?
1: Aha.
2: És hát ami ezt az utolsó periódust illeti, hát itt ez a szám, amiről beszélnem kell, Mit hagyok rád, az a címe, ez az utolsó szám az előadásban és a lemezben, amiben ez benne van, hogy de még van otthonom, családom, barátom, de az én hazám nem az én országom. Tudom, hogy vesztek, de nem fogom feladni, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. És ezt nem cenzúráztál sem.
1: Hát milyen fontos mondat rá.
2: Jó, de nem cenzúráztak. Érted? Tehát engem soha nem cenzúráztak, illetve hát igen, annak idején.
1: Igen.
2: De az meg ma már érdemnek számít az, hogy porrá vertek a koncert után a rendőrök, azt ma azt elmesélem, akkor ha 79-ben, akkor azt mondják, hogy dicsekszem, mert már ez úgy néz ki, hogy ez nem számít. Az egésznek van egy egyensúlya, az, hogy tavaly volt 137 előadásom, és már idén is volt 60. Ez számít, én azért csinálom, hogy élőben ott lehessek az emberekkel, a zenével vagy a versekkel. Játszottam 1200 József Attila estet, ez azért mégiscsak valami, hát a Hajmási Pétert sem játszak ennyiszor.
1: Az biztos.
2: Egyébként,
1: ha már itt tartunk a József Attila, nekem az nagyon hiányzott, hogy voltam a József Attila múzeumban, Szárszón.
2: Igen.
1: És ott miért nem vagy ott valamilyen fajta
2: Ezt én nem tudom, meg, de én meg... nem számítanám, nem vagyok ott, igen, nem vagyok ott a múzeumban, de 1200 József Attila estet játszottam.
1: Pont ezért.
2: De ez számít. Az, hogy ott én nem vagyok ott a múzeumban, hát most akkor ha már erről beszélünk, hát akkor a rendszerváltás óta hány hobó koncert volt 35 év alatt a Magyar Televízió? Miközben nem tudom, hogy volt nem figyelem ezt, sehol. Miközben hát nem tudom, hányszor volt tele a Budapest, csalnok, Budapest Arena, meg a jó is. De tudjátok, most jó, lesz, Kapócsra megyek most, azt hiszem a 35. alkalommal lesz. Én 32-szer ott voltam.
1: Igen.
2: Jönnek a rajongók, meg a közönség, hogy miért nem játszom a nagy színpadon, hogy olyan XYZ játszik. A kultúra teljesen megváltozott. Azok a zenekarok, akik ott vannak, egy más közönségnek játszanak, és ahhoz, amit én csinálok, semmi közük, de nem azért, mert ez jobb, hanem mert ez más. Aha. Úgy gondolom, hogy amit ők csinálnak, az nem blues, vagy nem rock'n'roll, és ez nem egy roll, és ez nem egy nagy felfedezés. Ők más csinálnak, amit én nem is tudom őket szidni, mert nem

0: távolabb. Nekem az az életelemem, amikor közel vagyok a közönséghez, és már 10, meg 20, meg 25 évvel ezelőtt is volt hobóklub, és most is azok jönnek oda, akiket érdekel, nem jönnek oda, mit tudom én, mindenféle emberek részegen, vagy akármi. Borzasztó jó. És csak annyian vannak, de hát amikor elmentem az arénába, akkor annyian voltak, hogy a milyenek hívják
1: 14 ezer,
0: nem? Igen, a sötét lelkű promóter, az a szamondás, szerintem lefizette a katasztrófa védelmi, nem tudom, egy csapatot, mert a 12.500 helyett 14.400-an voltak, abban rohettem észre, egyébként egy hülye vagyok, nem veszek össze semmit. Bemegy a hangbeállásot, látom, hogy a színpad hátrában nem tudom hány méterrel. Mert ez a sötét gengszer elintézte, hogy oda még be olyan köteleket raktak, és ilyen szekciók voltak, hogy ki hova mehet. Nekem persze nem mondom, mi van itt, mondom. Kiderült, hogy akkor 2000-ről többen férnek be. Na most akkor elmentem, van ez a Dériné program, egy fantasztikus dolog, elmentem egy faluba, Kárász nevű faluba, 43-an voltak. Ott ültek emberek, akik a egyszerű emberek, akiket a 20. meg a 21. század is kirabolt.
1: Igen.
0: És ő nekik mondhattam, a József Attila fantasztikus volt. Nem azt számít, hogy hányan vannak, hanem az, hogy kik. És Kapolcson, vagy ma, én így hívom a művészetek, hogy ott ez kialakult. És hogyha persze lehetne több pénz, meg nagyobb izé, de közben lehet ezt a dolgot csinálni. És nem azt csinálom, amit diktálnak, vagy hogy megfeleljek valamilyen elvárásnak, hanem azt, amit én szeretnék. Ez néha sikerül, néha nem.
2: Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják. Mi a siker?
2: Tehát én elégedett vagyok. Az, hogy hányan vannak, vagy hányan veszik meg, vagy hányan töltik le, vagy mit
1: az tudom. Az nem érdekel, én nem is tudom. De most a medvevárával, ebben a formájában mikor lennél igazán elégedett?
2: Mire vonatkozom?
1: Tehát, hogy a siker az azt jelenti, hogy mennyien veszik meg,
2: nem,
1: mennyi emberhez jut
2: nem,
1: el.
2: Nem, hogy eljut-e.

0: hogy eljut
1: el. Lesz egy koncert 13-án a Budapest Parkban, minek az a címe, hogy Mesél az erdő. De ez igazából a Medvevára albumnak a lemezbemutatója, csak mivel az körülbelül mondjuk 60 perc, igen, amit játszunk, az nem tesz ki egy koncertet. Igen. És nekem beugrott ez az ötletem, hogy a vadászat az ugyanilyen mese, szomorúbb mese, mint ez, de ő belett illeszerint például a Vészbanyákot, vagy a Fattyú reménytelen szerelme és halála, vagy a Hajtók dala, vagy a Mesél az erdő, ezt be lehet illeszteni nyugodtan a Lovagvár környezetébe, hiszen ott is vannak mesék. És így akkor azért lett Mesél az erdő az címe, mert ezt ismerik az emberek, a Medvevárat, igen, meg, igen. Ami hiszen pénteken fog megjelenni, vagy most jelenik meg a napokban, nem tudom fejből, hogy azt nem ismerik. És én akkor leszek boldog, csinálok egy olyan koncertet, nagyon kitaláltam, és nagyon jó a... Be is van próbálva még a... Vetíteni is lehet ott, tehát ilyen vizuális dolog is lesz.
2: Te voltál már a parkban koncert?
1: Nagyon régen voltam, akkor még nagyon kínos körülmények között jöttem el, és megfogadtam, hogy nem megyek oda többet anyagi okok miatt, de azóta kicserélődött, úgyhogy... Aha.
2: Tehát készülsz rá, lélekben
1: na,
2: is.
1: Na, már összeraktam, az előadás kimeríti a szégyen és gyalázat kategóriáját. Ugye egyedül van egy baromi jó vasorúbába állarcom, gumiból. És a Vészbanyák az dobszólóval megy, igen, és igen, ott igen. Én a Budapest, a vadászat koncerten az arénában fölvettem ezt a vasorúbába állarcot, és azon keresztül énekeltem bitangul, láttam a videót, bitangul nézett ki, és nem találom sehol a rohadt életben, pedig ott van a dolgozószobámban, ami hát egy elég komoly kupolda, aha. De még azt meg kell keresnem, aha. Hogy föl kell tudnom, hogy a Budapest Parkban ott megjelenesek életem csúcspontja, mint vasorúbába.
2: Te magad említetted a lányaidat, és képzeld el, hogy a fogadott lányod volt itt nálam a rádióban ebben a műsorban egy kiállítás kapcsán.
1: Ja, igen.
2: És láttam, hogy benne van most az alkotók
1: között. Hát úgy fogadott lányom, hogy odaállt elém, mint a három
2: éves. Mesélte, igen. Mesélte.
1: Én meg ismertem az apját, és de hát ezek, igen, mit akartak kérdezni?
2: Hát, hogy a közös munka, azt tudom, hogy ő azért segít neked a háttérből.
1: Jaj, persze, igen, a feleségem is, meg ő is.
2: Ugye igen, a családilag így összefogtatok. Nem...
1: De tudod miért? Mert különben meg tök hülye vagyok. Semmit nem tudok elintézni. Össze kell most is a kompjúterem leállt, be kell fizetni valami office, nem tudom micsodát.
2: Ja, hogy lejárt a hozzáférhetőség.
1: És akkor nem tudok írni, miközben mikor rohad le a kompjúter, amikor a könyvet írom arról, hogy a Bokharai Emil lepje meg hátulról.
2: Egyébként könnyen írsz?
1: Úgy gondolom, hogy két ujjal egyébként. Két ujjal? Persze. De úgy gondolom, hogy ugyan írtam, mert könnyen írok, mert ha nem jön, akkor én nem írok. Aha. De még soha életemben nem ültem le, hogy most akkor írok valamit. Egyrészt nagyon sokszor van, másrészt pedig megy magától. Ez egy ilyen automatikus írás, hogy volt egy ilyen kötetem, a Csavarók 10 parancsolata. Az,
2: ismerem, hát minden megvan.
1: Azt 10 parancsolatot maximum 10 nap alatt írtam meg, de lehet, hogy annyi se. Mert az egyik parancsolat az asszonyt is itat ne jutass, hogy vissza csak egy mondat.
2: Igen.
1: Úgyhogy 9 nap alatt írtam meg. De nem azért, annyi alatt kellett, hanem mert így jött.
2: Hát ha tudnád, hogy én miket csinálok, most arra készülök, hogy a te könyved nyomán megyek a 66-os utat végigjárni.
1: Igen?
2: Esküszöm, erre készülök.
1: Érdekes lehet.
2: Amit annak idején megcsináltatok.
1: 90-es években voltam ott. Ilyen 94-ben vagy valami.
2: Hát igen, és abból azért komoly könyv, meg egy nagyon... nagyon komoly CD is, vagy hát lemez született.
1: Hát az jó, igen, menj vissza, vándor.
2: Az volt a nagy sláger, és azt állított, hogy nincs slágered. Játsszák is, képzeld.
1: Igen.
2: Az egy a mai napig.
1: Nem,
2: de... Örökzöld lett, és milyen jó, hogy a 90-es évek közepéről is tudott örökzöld lenni.
1: Aha. De én...
2: És akkor kérdezek még valamit, ha már Mesél az erdő, meg Medvevára. Például volt egy dupla CD, ami...
1: Az lett, is mellett?
2: Nem, az lett mondva, hogy az a... Az a folytatás.
1: Igen, a Vadaskert.
2: Vadaskert. Nagy a Vadaskert, hogy nem lehetett volna beletenni még?
1: Nem, az teljesen sikertelen zeneileg. Nem szeretem azt a lemezt.
2: Megírtam
1: a szöveget, van egy-két számgyáva, bohóc, nem az, nem azon van, már megint rossz hülyeséget. Nem szeretem ott, nem ért össze a... Megírtam előre az anyagot.
2: Én még azt is hallgatom.
1: Ez anyácskán nagy mások folyó. Mások is hallgatják, énnek vannak ilyen lemezek, amiket egyáltalán nem szeretek.
2: Ez jó, tehát akkor ez most ezért nem szerepel.
1: Igen. Hát gondolkoztam például azon, hogy a Kexnek van egy gyönyörű dala, a Dévavára.
2: Igen.
1: Hogy azt belerakom, aztán azon is gondolkodtam, hogy nekünk van a valamelyik első lemezen egy hitetlenek dala, hogy jó, szerencsére, hagyj el, hogy azt is belerakom, mert az abba, ahhoz a korhoz illeszhető, hogy még a pap és a varázsról beszélgetnek, a grófról és a herceg szeretkeznek, stb. De aztán azt sem raktam bele.
2: Aha. Mindent te döntesz? Tehát a zenészek nem szólnak bele a setlistbe, hogy...
1: Nem, hát ezt a medvevárat a madarásszal írtam, aki bizonyos értelemben például cenzúrázott engem olyan értelemben, hogy amit hagyok rád, ami a legfontosabb szám, meg a kocsma mennyben, ezek olyan hosszúak, hogy ki kellett hagyni verszakokat, amit megírtam. Van egy ilyen kocsma mennyben című szám, amiben a kocsmában ül három nagy karakter, William Shakespeare, Fellini, Mester Boccaccio mellett Lóli Gazsi ásít, közben morog, nem látom a gázsit. És akkor akkor van ugye a nyitott ablakra borozgatva Cseh Tamással öblögetne Baksa, Somló Tomival Orszászki Jacky, velük kocintan a nem tudom kény.
2: Igen.
1: És csak utána a következővel. Szóval van egy ilyen, hogy ott ül, mi lenne, itt ülne Pilinszky, József Attila, meg Faludi, és akkor van egy ilyen asztaltársaság, ahol a Brian Jones, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin ülnének, és van egy másik asztaltársaság, ahol a Batthyány, Petőfi Sándor, és ezek már nem fértek bele időben. Aha. Pedig jók nagyon, de most ebbe a könyvbe, amit írok, ebbe beleteszem.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez annyira jó ötlet, hogy ez külön lehet.
1: Igen, csak hát napokig tartod volna.
2: Jó, azt elhiszem.
1: Madarász belállt a földbe.
2: Mert amikor...
1: Még két verszakon.
2: De hogy nem sajnálod ezeket a verszakon?
1: Nem lehet állandóan számot vetni, nem? Ez az a más, ott ebben a mit hagyok rád, ott bitang dolgok vannak, kommentesek, meg nem baj.
2: De te egyébként te valaha beleolvastál, ha már itt tartunk?
1: Miben?
2: Kommentekbe?
1: Le kellett szoknom róla, mert hiába kapok 100 nagyon szép dicséretet, ha egy valaki mocskolódik, akkor az marad meg bennem. Rossz természetem van. Mindig is ilyen voltam, tehát, hogy bedőlök minden jó indulatnak, és nagyon nehezen felejtem el a mocskolnak. És hát én ezért kaptam rendesen. Van is egy ilyen új szó, amit én találtam, az újságírók helyett, újságírók.
2: Ja, igen.
1: Úgyhogy ők aztán, amit lehetett, most is megteszik, és csak lesik, hogy mikor...
2: De téged bántanak?
1: Hát, azt lesik, hogy hát mivel a dolog úgy néz ki, hogy én egyik oldalhoz se tartozom, és mind a két oldalhoz hívtak. És mivel nem mentem, akkor azt hitték, hogy azért nem megyek, mert a másik oldalhoz tartozom. A másik oldal hívott, akkor oda sem mentem, akkor azt hitték, hogy azért, mert ezekhez tartozom, ezért évtizedeken át most már nem, de az első 20 évben mindenki az én fenekemet rugdalta. Olyan patkányokat küldtek rám, hogy nem mondom a nevüket, nem csak nekik reklámod, de hát hihetetlen. Szóval jöttek az apámmal, meg nem tudom én.
2: Aha.
1: Szóval,
2: amiket egyébként megírtál magadtól.
1: Persze, ott volt az ember nem lett félig őszinte.
2: Jogos.
1: Én meg ez lusta is vagyok, hogy hazudjak. És hát bizony, hogyha provokál valaki, volt ilyen, hogy most akkor te provokálsz engem, mondta az egyik újságíró. Kérdeztem, azt mondja, igen. Mondom, semmi baj. Miért? Mondom, semmi baj, csak akkor vidd el a balhét. Innen nem folytatom.
2: Sejtem, vagy csak...
1: Mondtam neki valamit.
2: Aha, gondold.
1: Órákig ült a női WC-be utána.
2: Aha.
1: De nem, ezt a fajtát, ezt, hogy a gonoszság, a gyűlölet, hogy... Szóval itt van például a Brody, aki aztán nekem aztán tényleg tök semmi közöm ahhoz a stílushoz, ahhoz a zenéhez, semmi, és ő politikailag is elkötelezett, és akkor mi van? Az az ember ebben a mezőnyben, nem akarom mondani, hogy milyen szövegírók voltak, meg vannak, hát kimagaslan tehetséges ember volt, és most el fogok menni, és megköszönöm neki, mert úgy gondolom, hogy abban, hogy a magyar nyelven, a magyar zenében egyáltalán gondolatokat mondott valaki, az őnek is köszönhető.
2: Tehát akkor ott leszel a...
1: Hogyne, hogy persze, hogy ott
2: benne voltál a dalban is, ami valamit csináltak?
1: Nem azért, mert, hanem én a Brodyval foglalkozom, nem a többi.
2: Ja, világos. Akkor az nem is érdekel, hogy kik lépnek még fel rajta?
1: Nem. Amit láttam a listát, abból 100 emberből 99-hez semmi közöm, de nem azért, mert utálom őket, vagy lenézem őket, hanem azért, mert nem ismerem őket, meg nem is érdekel, szóval nem akarom, mert ha ma azt mondom, hogy XY, aki nem tudom, egy nagy reppes, és akkor az milyen ciki, akkor ugye ellen, akkor az támadnának engem, de én nem bántom őket, mert nem ismerem. Uh-huh. És mivel én irodalommal, színházal is foglalkozom, nem is érek rá.
2: Világos.
1: És az, hogy én ezt a blues és az irodalmat össze tudom valamire kapcsolni, ez óriási munkát, háttérmunkát igényel. Tehát én nekem például a 70-es évek óta semmilyen angol vagy amerikai zenekar nem jött be.
2: Aha.
1: Tehát én még mindig a 60-as években vagyok, a Cream, Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan.
2: És mennyivel jobbak is voltak.
1: Jó, az van, aki, de ugyanez, mint ahogy eljutottunk oda, hogy ugye játszom aztán rengeteg József Attilát, és akkor hála Istennek, és akkor voltam egy faluban, voltak 120-an egy József Attila esten, az gyönyörű. És én mindig beszélek az előadás után az emberekhez, mind akármilyen színházi előadásom, vagy kamara előadásom van, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. Igen. És akkor megkérdeztem, hogy kérdezhetek maguktól valamit? Igen, tegye fel a kezét, aki 30 évnél fiatalabb. És voltak 120-an és 2 volt.
2: Aha.
1: És akkor föl lehet fogni úgy, hogy ez, ők nem jönnek, én meg örültem, hogy ketten eljöttek.
2: Világos. Igen. Félig tele van a pohár, vagy félig?
1: Hogy óriási nagy kulturális válság van, de erről nem azok a gyerekek tehetnek, akik reggeltől estig a képernyőt nézik a telefonukon, hanem azok, akik nevelik őket, vagy a hülyébbnél hülyébb tanárok, én is az voltam gimnáziumban, akik nem tanítják meg. Ott vannak ilyen fiatal zenekarok, a József Attila 7. című versének a feldolgozását többen elküldték. És hát óriási dolog, hogy 20 éves kis csávok József Attilát dolgoznak föl, rá már van meló, ő meg van hangszerelve, ezért meg kell tanulni, stb. Csak egyetlen egy baj van, hogy az 5 verszak van a versben, és mind az 5-öt ugyanúgy mondják.
2: Aha.
1: Az és az, hogy ha mindez volt, ahogy írva, vagy ellenség előtt beáll, vagy szerető utána járnál, hét legyen kilányult, ez nem ugyanaz, és nem mondják el neki, a tanár nem tanítja meg, hogy az 5 verszak, hanem ők boldogok, hogy ráülnek arra a jó kis grúra, szól, mint az őrült, nagyon jó, a gitáros meghalotta, baromi szépen mondja, vagy énekli a verset a srác, csak mind az 5 verszakot ugyanúgy énekli. És akkor én írtam neki egy levelet, mert meghallgatom, ha már megtisztelt vele, és akkor megköszönte, hogy segített, mert a magyar tanár valami rettetes kretén lehetett, az nem mondta el nekik, hogy ez. Na most akkor hogy jutnak el ide?
2: Jogos, abban egyet értünk, én pont már erről beszélgettem erről valaki, hogy az lenne egy tanárnak a feladat, hogy megszerettesse az irodalmat, a matematikát,
1: hogyne, persze,
2: a gyerekekkel, persze, ugye? Tehát ne a gyerekekre haragudjunk, hanem szeretik.
1: Nem. El kell fogadni, hogy az van, hogy én ugye, úgy kellett mesélnem a gyerekeimnek, hogy a leginkább az nagyon nehéz volt, mert a mellemre rakta a fejét.
2: Igen.
1: 50 fok meleg volt nyáron, aha, de nekem úgy kellett énekelni, mert ő állítólag nekem mély hangon, és azt, hogy szerette, hogy én ott dörmögök. Na most és akkor mondtam nekik a mesét, akkor utána 40-szer megnéztem a Dagobert bácsit, tudod mi az?
2: Igen.
1: Tudod mi a Dagobert?
2: Ha, hogy ne tudnám a...
1: Tudod milyen az 40-szer utána megnéztem 50-szer. Megnéztem a 3 kismalacot a farkasról, majd a kisebbik lányommal még a Barbie Boba világkiállításon is elmentem. De hát közben a gyerekek, szóval ugye meséltem nekik, nem a Dagobert bácsetet kellett néznem velük együtt, ugye, és ha elbóbiskoltam, akkor apu, most nézem, mit csinálsz?
2: Nem az volt, hogy a dollárba fürdött a Dagobert
1: bácsetet? Nem, hogy eszel az eget, amíg élek, nem 40-szer láttam a Dagobert bácsetet.
2: Nekem meg a cirkuszba kellett menni, 5-ször megnézni egyenlően most a gyerekkel. Na, hát ez ilyen.
1: Na most, ha valamiért Kossuth díjat kaptam, az azért, mert Dagobert bácsit bevettem vénáson 40-szer, És hát amely a meséket, ugye őrületes meséket találtam, piroskos a farkas, nem menjünk bele jobban, más irányban vittem el, okay. mint ahogy ezt itt most elmondhatnám. És akkor, és a gyerek is olvastak, és a rejtőkönyvek, és így tovább. Most, és hát most is csinálják, olvassák, meg nézik a filmeket, meg ilyesmit tanultak iskolába, egyetemen, stb. Művészeti iskolában, és érdekli őket. Na most, hogyha én, ne, ha én a Merevgöcsben néztem volna a futballmeccset, és nem foglalkozom velük, akkor lehet, hogy másképp alakult. Hát, ezt nem tudom megmondani. Csak hogy másoknak nincs erre energiájuk. Mondok valamit, hogy a művészetek völgyében tavaly megkértek, hogy menjek el a meseudvarba, és hogy meséljek a gyerekeknek. De hát én ugye mindent megteszek a kapocsér, nagyon szeretem az egyik vezetőt, kérjük, hogy mennyi, elmentem a meseudvarba, elmentem, 150-en voltak, 140 felnőtt, és 10 gyerek. Mondom, nem tudom én, szervező asszonynak, méltóságos asszonyom, hát ez tök ciki. Hát, mert hogy a hóba, most oda rohant a közönség. De én a gyerekeknek akartam mesélni. És 10 voltak, a többi meg mint felnőtt, és ott rögtek persze, amikor mondtam.
2: De a Natália is nagyon szeret téged, mert
1: igen,
2: itt volt.
1: Igen, nagyon aranyos. Hát mindent megcsináltak, amit akarok.
2: Azért csak jó.
1: Nem persze. Akartam nevén nevezni. Na, az van, hogy de hát közben meg, hát és akkor iszonyú sikerem volt, de közben az egész, az egy kalapszart nem ért, mert 10 gyerek volt csak ott. Értem. Én meg a gyerekek, meg jöttek nekem ezzel, hogy csináljak én egy meselemest, ez nem.
2: No, akkor így a végén még egyszer a két fontos dátum. Tehát most kijön a Medvevárat, és akkor a koncert a Budapestban augusztus 13-án.
1: Igen, igen. Ott lesz a Medvevár a lemezbemutató, mert mesél az erdő cím alatt.
2: Ott találkozunk.
1: Oké. Okay.
2: Nagyon köszönöm, hogy
1: én itt voltál,
2: élveztem a beszélgetést, és még sokat tudjunk ilyet csinálni, mert persze. Legyél nekünk sokáig.
1: Okay. Jó, igyekszem.
2: Vagy. Hobóval, vagyis Földes Lászlóval beszélgettem, akinek őszintén köszönöm az idejét, és az önökét is, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hobónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott, és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összesen 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zonlevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ág szakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fazuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-as autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki. Érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ezt pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük Púpos, Szili és Bobó mozdonyokkal. A nosztalgia hangulatot Ikarus autóbuszok is fokozzák, amelyek több útvonalon szállítják majd az érdeklődőket. A menetrend szerinti személyszállítás augusztus 1-én indul újra, csak nem két évtizede szünetelő Komló-Dombóvár vasútvonalon. Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhetne létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is bemutató központot érdemes kialakítani. Napos, olykor gomoly felhős időnk lesz ma csapadék nélkül. A szél néha feltámad vagy megerősödik. Délelőtt 20-25, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán fokozódik a meleg és erősödik a napsütés, felhők alig lesznek. A friss hajnal után napközben már 35 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Rendkívüli házbizottsági ülést hívnak össze, miután a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Az ellenzéki frakciók azért hagyták el az üléstermet, mert az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó megvonta a szót Hankó Balástól, aki személyes érintettségre hivatkozva kért felszólalási lehetőséget. Az alelnök szerint a képviselő eltért a tárgytól, ezért a házszabály alapján járt el. Hallerné Nagy Anikó közölte, a személyes érintettség nem ad lehetőséget politikai vélemény nyilvánításra, és hangsúlyozta, hogy a parlamenti szabályokat minden képviselőnek be kell tartania. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott Kapuk programsorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Két lakástűz is volt tegnap Budapesten. Kora reggel Zuglóban egy családi ház gyulladt ki. A lángok a kertet is érintették. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az oltás után az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Este pedig egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz, Budapest 13. kerületében. A Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. Péntektől újra közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai közötti járata. A légitársaság egyelőre hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap indítja el a gépeket, október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. A közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates együttműködésében működik. Budapest is szerepel az idei egyik legtrendibb utazási útvonalon, amely a Tripmaxing nevű új utazási trendre épül. Ennek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltik, hanem több úti célt fűznek fel egyetlen utazásra, kihasználva a jó közösségi kapcsolatokat és a rövid buszutakat. A Flixbus vizsgálata szerint a lista élén a Berlin-Prága-Bécs-Budapest körút áll. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon Együttes énekesétől a Biatorbágyi Katolikus temetőben. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el, július 12-én. Ma még elviselhető lesz a meleg, és néha felhőkkel is találkozhatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül. Reggel 20-22, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik az újabb hőhullám, felhő alig lesz majd az égen, száraz napos időre készülhetünk. Délután már 29 és 35 fok között alakulnak a maximumok.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkok kamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok, Szendrőj Hóri vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összesen 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zon Levent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ág szakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fazuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-ás autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki. Érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ez pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük Púpos, Szili és Bobó mozdonyokkal. A nosztalgia hangulatot Ikarusz autóbuszok is fokozzák, amelyek több útvonalon szállítják majd az érdeklődőket. A menetrend szerinti személyszállítás augusztus 1-én indul újra, csak nem két évtizede szünetelő Komló-Dombóvár vasútvonalon. Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhetne létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is bemutató központot érdemes kialakítani. Napos, olykor gomoly felhős időnk lesz ma csapadék nélkül. A szél néha feltámad vagy megerősödik. Délelőtt 20-25, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán fokozódik a meleg és erősödik a napsütés, felhők alig lesznek, a friss hajnal után napközben már 35 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, olyan alkotókkal, olyan vendégekkel érkezem estéről estére. Pontosan tudják, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, az a nagyon kedves hölgy pedig, aki az első részben a vendégünk lesz ma, Padmasrinek hívják, remélem jól mondtam, ugye?
2: Igen.
1: Örülök neked, hogy itt vagy. Szóval, köszönöm. Ha valaki, akkor te nagyon hatással tudsz lenni a mindennapjainkra, mert olyan dolgokkal foglalkozol, ami az életünket, hát akár sorsfordító irányba is viheti?
2: Én csak remélem ezt.
1: Na, ez a cél.
2: Így
1: ez
2: van.
1: A cél, hogy hatással legyél
2: így
1: másokra.
2: Van.
1: Úgyhogy örülök neked, még nem találkoztunk. Sem az életben. Azt mondanám, hogy sem az éterben, de valamilyen szinten már az éterben találkoztunk, csak nem ebben az éterben.
2: Így van.
1: Úgyhogy milyen jó, hogy most a rádióban is itt vagy, de tényleg sokat teszel azért, hogy a hozzád fordulók jobban legyenek.
2: Ez így van, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát ne viccelj, Budapesten és Dunakeszin egyaránt.
2: Így van.
1: Tartasz mindenfajta konzultációt, workshopot. Mondd el kérlek, és segíts ebben, hogy, mert tudom, hogy szerteágazó a témakör.
2: Így van.
1: A spiritualitás felé?
2: Igen, a spiritualitás minden? Felé hajlik minden. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy érzékiség, életöröm és ébredés, és ez egy komplexitást képez. Én igyekszem fészket építeni az embereknek, és egy pici feltétel nélküli szeretetben hozni őket, ahol meg tudják tanulni igazán szeretni magukat, nem ásni tovább a szenvedés árkait, és megérkezni egy picit az örömbe.
1: Na, igen, milyen jó, hogy ezt mondod, de azért is örülök, hogy itt vagy, adj már kérlek egy helyzetjelentést. Mi van most itt a vételkörzetünkben, akár a hölgyek, akár a férfiak tekintetében nyitottak vagyunk? Mert ugye aki már tehát az önfejlesztő ipar az azért virágzik régóta.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki keresi önmagát, és beszélhetünk arról, hogy egy felületi szinten mindenki nyitott valamennyire erre a témára. Van sok spirituális turista, aki folyamatosan elmegy ide, oda, amoda,
1: oda
2: és
1: jó.
2: Keresi.
1: Én nem is hallottam ezt a kifejezést.
2: Keresi azt a helyet, ahol megtalálja önmagát, vagy amikor elérkezne a mélységekbe, akkor megijed, és gyorsan elmegy egy másik helyre, és akkor ott is van egy ideig, és amikor a mélységekbe érkezne, akkor megijed, és megy egy következő helyre.
1: Aha.
2: A hozzám fordulók azok inkább már a mélységeiket kutatják, vagy élik meg.
1: De voltak máshol is előtt?
2: Persze, akár lehet.
1: Tehát akkor
2: van.
1: Az nem egy ördögtől való dolog, nem. Hogy keressük a...
2: Nem, ez természetes.
1: Mit
2: önmagunkat.
1: Keresünk? Önmagunkat, aha.
2: Öntudatunkra szeretnénk ébredni, boldogok szeretnénk lenni, harmóniában szeretnénk élni, meg szeretnénk tudni, hogy ki vagyok én.
1: És sok önáltató van közöttünk, aki azt hiszi, hogy megtalálta önmagát, aztán kiderül, hogy nem. Vagy ez nem önáltatás?
2: Én inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos tudatállapotok, aha, amiben időzünk egy picit, és aztán megfejlődjük azt a tudatállapotot, és akkor jön egy emelkedettebb, egy következő szint, és abban megint megéljük a magunk világát, a korlátainkat, és aztán megint lépünk tovább. Tehát nem gondolnám, hogy áltatjuk magunkat, egyszerűen abban az állapotban azt valósnak hisszük.
1: Szóval azt semmi nem tiltott, mert miért ne gondolhatnánk azt, vagy hihetnénk, hogy akkor az a tudatállapot.
2: Ez így van. Ez így van.
1: Aztán ha nem jön be, akkor megyünk tovább.
2: Így van.
1: Na, hát sok-sok olyan kifejezést használtál, nem most itt a beszélgetésben, amíg nem éltek a mikrofonok. Például a neved is, kérdeztem, hogy akkor így konferáljálok be, azt mondtad, igen, Padmasri. Mióta ez a neved?
2: Meg 27 ez honnan ered éves egyáltalán? Korom óta. Ez a nevem, az nagyon régen volt, aha, nem mondjuk meg a hallgatóknak, okay, hogy okay, mikor, időszámítás előtt. Ez egy számomra nagyon fontos spirituális állapotomhoz köthető. És
1: tehát van jelentése?
2: Így van, számomra is van, és amúgy is van, a névnek is van egy jelentése. A Padma az egy lótuszt jelent, egy rózsaszín lótuszt, mert megkülönböztetik a különböző színű lótuszokat. A Sri az pedig egy isteni minőség, egy istennői minőség, tehát így egy egyben a padmasri, az egy isteni lótusz jelentése.
1: Uh-huh. No, aki téged megkeres, általában, és most nyilván tudom, hogy nem mondhatsz el, mert nem is illik, meg én nem tudom, hogy ilyenkor mi köt benneteket, de valamilyen fajta bizalom biztos.
2: Titoktartás.
1: Titoktartás. Hogy általában a probléma, amivel megkeresnek, az oké, okay, hogy nem találják önmagukat, de közben szerintem millió dolog emészti őket. Pénz, párkapcsolat, mi a leggyakoribb? Betegsége?
2: Általában akik hozzám jönnek, azok már ismerik a területemet, és uh-huh. intimitás témával jönnek.
1: De az a felszabadultság, ugye? Vagy
2: ez? Akár ezt akár. Is mondhatjuk, igen. Akár az önmagukkal kialakítandó kapcsolat, mert nagyon sokan nem szeretik magukat, haragszanak uh-huh. magukra, bűntudatuk van, hibáztatják magukat.
1: De általában miért haragszunk saját magunkra?
2: Mert úgy véljük, hogy valamit rosszul cselekedtünk, vagy éppen nem cselekedtünk meg.
1: De azt nem mondták nekünk, hogy ezt rosszul csináljuk?
2: Nem, ez mindenkiben egy belső hitrendszer.
1: Aha. És azt segít ezt lebontani?
2: Igen. Igen.
1: Mi a tapasztalat általában, mennyit kell dolgozni ezen? Vagy ez emberfüggő?
2: Ez teljesen változó. Ez attól függ, hogy aki hozzám érkezik, az mennyire nyitott, mennyire tudja elengedni azokat a koncepcióit, amiben van, mennyire érzi magát biztonságban, és tud bennem megbízni. Az az ajánló, aki ajánlott neki engem, az mennyire hiteles számára. Tehát sok-sok összetevője van, és aztán nálam mindig úgy kezdődik, hogy egy órát csak beszélgetünk, uh-huh. csak úgy, szeretetből, hogy egyáltalán kiderüljön az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, hiszen nagyon nagy mélységekbe fogunk érkezni, nagyon titokzónába érkezünk, és hogy azt ő szeretné-e nekem elmondani, vagy letenni nálam.
1: Nem tudom, hogy a te területedre illik-e, de hogy van-e kémia köztetek?
2: Így van.
1: Ha, jó, hát ezt meg kell nézni.
2: Így van.
1: Az elején. Hölgyek vagy férfiak, akik hozzád fordulnak?
2: Teljesen
1: általában?
2: Vegyes.
1: Vegyes? Uh-huh. Mert a téma, amiben a szakértője vagy, ugye az hát nem tudom mennyire, hogy milyen szót használjak, esik a szégyen kategóriába.
2: Abba esik? Természetesen.
1: És szégyenkeznek is azok, akik hozzá mennek?
2: Az elején, igen.
1: De nehéz azt levetkőzniük, hogy például neked megnyíljanak?
2: Hát azt, hogy nekem megnyíljanak, azt nem.
1: Azt nem. Aha.
2: De magát, a szégyent, azt már, azon már dolgoznunk kell.
1: De a szégyen az általában a párjuk felé?
2: Nem.
1: Saját maguk felé?
2: Saját maguk
1: tényleg?
2: Felé is, így van.
1: És ez nehezebb segíteni, feldolgozni, ha valaki önmagát hibáztatja?
2: Azt gondolom, hogy nem, ez ugyanolyan kategória. Teljesen mindegy, hogy önmagát hibáztatja, vagy a külsőségekben talál valamit, vagy valakit, tehát egy eseményt, vagy egy szemét, ami miatt ő úgy érzi, hogy az ő élete az kudarcot vallott, vagy nehézségekbe torkollott, az tulajdonképpen mindegy. Itt a lényeg az, hogy dolgozzuk ezt föl.
1: Mennyire kell spirituálisan nyitottnak lenni hozzád, meg a módszeredhez?
2: Szerintem nem kell.
1: Tényleg?
2: Uh-huh. Igen, én azt gondolom.
1: Elég, ha te az vagy?
2: Igen. Igen.
1: És az ugyanúgy hat?
2: Igen, én azt gondolom, hogy amikor megtalálom a jó burkolót, akkor nekem nem kell értenem a burkoláshoz.
1: Ez igaz.
2: Én megbízom benne, vagy látok munkáit, és azt mondom, hogy na, ő nekem jó lesz, és akkor onnantól kezdve én hátradőlök, és biztos vagyok benne, hogy egy csodálatos fürdőszobám lesz.
1: Jogos.
2: Ugye érted?
1: Jogos. Abszolút, teljesen jogos. A módszerre, vagy a menetre vagyok kíváncsi. Uh-huh. Ezek csoportos alkalmak is, vagy csak egyénit válasz?
2: Vegyes. Vannak csoportos foglalkozások is, és ennek is vannak különböző szintjei. Itt azt értsd ez alatt, hogy van, aki bátortalan, és akkor ő jön egyfajta csoportfoglalkozásra, ahol nem kell olyan mélyen megosztani dolgokat,
1: aha.
2: és csak egyáltalán megismeri, hogy én hogy dolgozom, hogy viszonyulnak hozzám mások, mennyire tud velem föloldódni, és akkor egy-egy ilyen sorozaton, ezek általában 6-7 alkalmas esti 3 órás csoportfoglalkozások, akkor utána ő bátorságot tud venni, és vagy tud jönni egy mélyebb programra, vagy pedig hát megbeszéljük, hogy jön egyénibe.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Már csak azért is mondtam, hogy oké, okay, mert próbálom feltérképezni tényleg a te, uh-huh. a te munkádat, meg egyáltalán a menetét, mert tényleg, ha elmennek ugye csoportba, ott azért meg kell nyílni valamilyen szinten.
2: Ezt úgy képzeld el, hogy nem feltétlenül. senki nincs semmire rákényszerítve, mindenki szabadon mondhat el, amit akar, és olyan is lehet, hogy ő csak ül és figyel, mert annyira bátortalan, vagy annyira szorongó, hogy
1: tehát
2: még...
1: ott minden szabad nálad.
2: Ez így van. Uh-huh. Sőt, a csoportfoglalkozásoknak van egy titoktartási része, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki részt vesz a csoportfoglalkozáson, ő titoktartásban van.
1: Alá is írják egyébként?
2: Igen.
1: Aha, na szuper. Ilyen szempontból is biztonságban vannak,
2: igen,
1: akik hozzád látogatnak. Azon gondolkodtam, hogy ezek a... amikor elmegy valaki, ugye nagyon lelkes, gondolom,
2: igen,
1: mert változtatni akar. Tehát ha nem is lelkes, de azért valamit szeretne.
2: Igen.
1: Az mennyi idő után? Tudom, hogy egyéni, de azt mondd el kérlek, hogy mi volt a legkönnyebb, vagy a legcsodaszámba menő változás, amit láttál, és az meddig tartott, illetve mi volt a leghosszabb? A praktizálásodból.
2: Hát mondjuk 6 hét volt a legrövidebb, uh-huh, az egy nagyon csodálatos.
1: Ez egy másfél hónap.
2: Igen,
1: ugye?
2: Közös együttműködés volt, és hát van, amikor évekig tart.
1: Na, de hogy ezt gondolom meg kell értenie mindenkinek, hogy ezt is évekig pakolgattuk.
2: Így van.
1: A mindenfajta szokásrendszert, meg a hitrendszert, az nem pikpak.
2: Így
1: változik
2: van. Ez úgy szokott egyébként működni, hogy mindig, amikor felmérjük a problémát, és elkezdünk dolgozni, akkor mondjuk egy hónapnál van egy olyan beszélgetésünk, amikor én elmondom azt, hogy szerintem mi ketten ezt a problémát mennyi idő alatt tudjuk megoldani. Mert addigra már találkoztunk online, találkoztunk személyesen, fel tudom azt mérni, hogy ő milyen ütemben halad, mennyi a hiedelemrendszere, mennyire fogja őt vissza, mennyire félénk, mennyire érzi magát biztonságban, és ahhoz tudok neki mondani egy körülbelült, hogy 3 hónap, 6 hónap, 1 év mennyi időt kell arra szánni, vagy milyen részekre tudjuk osztani, uh-huh, azt a nagy problémát pici falatokra osztani, és akkor a falatokat hogy tudjuk megenni, és uh-huh, közben akarunk-e szünetet tartani, vagy folyamatosan uh-huh, szeretnénk végigvinni egy folyamatot.
1: Ugye te abban vagy különb az összes pályatársnál ebben az önfejlesztő, meg segítő szakmában, hogy te a spiritualitás mellé az intimitást is behozod.
2: Igen.
1: A képbe, amiről tényleg sokan nem mennek beszélni, de ez egy fontos
2: így van, szerintem az egyik legfontosabb része. Így van.
1: És hogy minden mindenre hatással van?
2: Igen, abszolút. Két fontos ösztön van, az egyik az életösztön, uh-huh, a másik pedig a szaporodási vagy szexuális ösztön. Uh-huh. Ha nem kell éppen a mamutok elől futnunk, vagy a bombák elől szaladnunk, akkor az életösztön az második helyre szorul, és mindjárt előre lép, aha, a szaporodási
1: de ezt,
2: ösztön.
1: Ezt úgy belátják?
2: Általában igen. Van, akinél ezen dolgozni kell. Nyilván ez neveltetésből, vallásból és egyébből adódó gátak képezhetnek ilyenkor nehézségeket, de azért előbb-utóbb belátják, hogy igen.
1: Hogy ez fontos, hogy ezzel ők egyáltalán foglalkozzanak.
2: Így van.
1: És milyen, hogy valakihez fordulhatnak egyébként.
2: Igen, így gondolom.
1: Aki még ráadásul a spirituális világra is nyitott, na abban látsz-e változást?
2: A spirituális világban?
1: Ahogy megyünk előre az időben, hogy nyitottabbak, elfogadóbbak?
2: Ahogy az imént is mondtam, felületi szinten nagyon-nagyon nyitottság, tehát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen módon érdeklődik, és hogyha most végignézel, akkor minden családban van egy rejkis, vagy egy táltos, vagy egy radiesztéta, vagy valaki, uh-huh, tehát
1: jogos,
2: hogy azért foglalkoznak ezzel az emberek, és az önmagukhoz képest leginkább befogadható területtel el is kezdenek mélyebben foglalkozni, vagy abban jól érzik magukat. Ezt én nagyon jónak és nagyon fontosnak tartom. És aztán van egy réteg, aki már nem elégszik meg ezzel, hanem valóban a saját világának, univerzumának keresi az értelmét.
1: Aha.
2: És ahhoz szeretne hozzáférni, mert tükrökön keresztül látjuk magunkat, és azok a tükrök nem biztos, hogy olyan élesek, mint uh-huh, amilyenek mi vagyunk, és egyszer bele kell nézni a saját tükrünkbe, és meglátni magunkat abban, hogy ki vagyok én.
1: De te is tükör vagy?
2: Én
1: nekik?
2: Azt gondolom, persze. Persze.
1: Nem tudom, hogy van-e ilyen jellegű összevetésed, vagy kimutatásod, de hölgyekkel vagy férfiakkal könnyebb dolgoznod? Eredmény, vagy hatékonyság szempontjából. Nincs ilyen?
2: Nagyon nehéz a kérdés, mert a hölgyeket és a férfiakat is nagyon szeretem, uh-huh. és nagyon szeretek velük együtt dolgozni. A nők azok komplexebbek, sokkal széterjedtebb uh-huh. a figyelmük, sokkal több szeretetet igényelnek, sokkal több egyéb dolgot is fontosnak tartanak. A férfiak azok, ha elhatározzák magukat és eljönnek, akkor ők sikerélmény orientáltak, és amiket mondok, azt betartva végigmennek azon az úton uh-huh. kisebb-nagyobb nehézségekkel, de hadd nem válaszoljak ja, erre okay, most neked.
1: Oké. Nem is az volt a cél, hogy kérdeztem. Helyzetbe hozzalak. Tényleg érdekelt, hogy van-e különbség a két nem között ilyen szempontból. Mint ahogy az is, hogy például párok is mennek hozzád?
2: Igen.
1: Tehát ilyen is van, hogy kézen fogják egymást, és akkor igen. a problémákról nyíltan beszélnek?
2: Igen, de velük is dolgozom külön.
1: Ja, külön-külön is kell.
2: Igen, mert uh-huh. ahhoz, hogy jók legyünk együtt, ahhoz külön is jó kell, hogy legyünk.
1: Na, jogos, oké. Hol vannak többen, Budapesten, vagy Dunakeszin, vagy mind a
2: két? Ez változó, mind a kettő.
1: Aha. Na, most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol érünk el téged, hogy lehet téged megtalálni.
2: Padmasri Sakti.
1: Jó, hát ezt lehet, hogy le kell majd nekünk most betűzni. Tehát a Padma Sri, S-H-R-I, simai, igen. és a Sakti azt így, hogy mondjuk S-H-A-K-T-I.
2: Igen.
1: Így. Van weboldal is, vagy?
2: Most készül.
1: Ja, most készül, na de ez óriási dolog, ezt a hallgatóknak mondom, hogy te hosszú évek óta praktizálsz.
2: Így van.
1: És akkor ezek szerint ez egymásnak adták át az infót, tehát ilyen szó...
2: Képzeld el, hogy 36 éve így dolgozom.
1: Ajánlás alapján? Igen. Óriási. Szépen gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Na és a 36 évben melyik időszakot szeretted a legjobban?
2: Hát mindig azt, amiben vagyok
1: tényleg,
2: éppen.
1: Mindig igen. az aktuálisat?
2: Igen, annyira izgalmasak az emberek és a korszakok, meg a generációk, hogy elképesztően fantasztikus minden időszak, amiben
1: hát
2: éppen
1: ez
2: vagyunk.
1: Hát milyen könyvet tudnál írni az időszakokról, hogy milyen problémák voltak?
2: Hát bizony.
1: Korábban. Hát bizony.
2: Nagyon izgalmas egyébként.
1: Tehát 36 évvel ezelőtt milyen problémái voltak az embereknek?
2: Hó, egyáltalán, hogy a másikat megismerni, a saját testét megismerni.
1: De egyébként egyetemesek a problémák? Mindig újra és újra
2: hasonlóak,
1: előjönnek?
2: Hasonlóak, és újra és újra
1: csak
2: előjönnek.
1: A csomagolás más?
2: Igen, így van. Uh-huh. Így van.
1: És mikor éltük meg rosszabbul?
2: Most.
1: Tényleg?
2: Uh-huh.
1: De ez az őrületes információ áradat miatt, hogy
2: igen,
1: azt se tudjuk, hova kellene kapni?
2: Így van.
1: Meg hogy ki a hiteles?
2: Így van.
1: Segít.

0: Aha. De hát az már évek óta úgy van, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és tényleg összerakjuk ezt az oldalt, mert nagyon szeretném úgy támogatni az embereket, hogy ne veszítsék el a kapaszkodót. Tehát egy olyan ritmusban, hogy mindig legyenek információk arról, ami éppen fontos lehet, és mindig bele tudjanak abba kapaszkodni. Tehát más módon szeretném én is feléjük az információt áramoltatni.
1: Tehát azért kell most már ezt az egészet összepakolni, hogy még több kapaszkodót kapjanak a hétköznapokban.
0: Így van, igen.
1: Mert ahhoz meg már lehet, hogy kevés az a találkozó.
0: Igen, mert olyan információ áradat van, és olyan dopamin fröccsök vannak, hogy nagyon gyorsan szétszóródik a figyelem, és amikor mondjuk van egy nagyon fontos gyakorlat, amit jó lenne, ha minden nap 5 percben csinálnál, mert attól leszel boldog, harmonikus, de azt pont a bizonyos platformok pörgetése miatt nem teszed meg, és kimaradt 2-3 nap, akkor meg már úgy gondolod, hogy meg kimaradt 3 nap, már mindegy, és úgy jössz a következő alkalomra, hogy ez nem történt meg, akkor olyan, mintha előről kezdenénk, és én ezt nem akarom. Én azt akarom, hogy mindenki haladjon, és az önmagához képest legoptimálisabb időn belül elérjük azt, amit ő szeretne.
1: Na jó, hát nagyon drukkolok neked.
0: Köszönöm
1: hogy
0: szépen.
1: Hogy akkor a továbbiakban is így menjen, de hát ha 36 évig ez így ment, akkor szerintem nagy baj most se lesz a folytatással. Padmasrit keressék, ahol csak lehet a meg majd hallgassák vissza a beszélgetést az e-mail címét, de mondd el még egyszer.
0: info@padmasrisakti.hu.
1: Jó, szerintem ezt még akár meg is tudták jegyezni. Sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog, ezt kívánom neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves
0: a beszélgetést.
1: Hallgatóink, Padmás Rivel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, a második részsel újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Újra látogatható lesz a Sándor palota a következő két szombaton. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Rendkívüli házbizottsági ülést hívnak össze, miután a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Az ellenzéki frakciók azért hagyták el az üléstermet, mert az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó megvonta a szót Hankó Balástól, aki személyes érintettségre hivatkozva kért felszólalási lehetőséget. Az alelnök szerint a képviselő eltért a tárgytól, ezért a házszabály alapján járt el. Hallerné Nagy Anikó közölte, a személyes érintettség nem ad lehetőséget politikai vélemény nyilvánítására, és hangsúlyozta, hogy a parlamenti szabályokat minden képviselőnek be kell tartania. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott kapuk programsorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Két lakástűz is volt tegnap Budapesten. Kora reggel Zuglóban egy családi ház gyulladt ki. A lángok a kertet is érintették. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az oltás után az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Este pedig egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz, Budapest 13. kerületében. A Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. Péntektől újra közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai közötti járata. A légitársaság egyelőre hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap indítja el a gépeket, október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. A közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates együttműködésében működik. Budapest is szerepel az idei egyik legtrendibb utazási útvonalon, amely a TripMaxing nevű új utazási trendre épül. Ennek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltik, hanem több úti célt fűznek fel egyetlen utazásra, kihasználva a jó közösségi kapcsolatokat és a rövid buszutakat. A Flixbus vizsgálata szerint a lista élén a Berlin-Prága-Bécs-Budapest körút áll. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon együttes énekesétől a Biatorbágyi katolikus temetőben. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el, július 12-én. Ma még elviselhető lesz a meleg, és néha felhőkkel is találkozhatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül. Reggel 20-22, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik az újabb hőhullám, felhő alig lesz majd az égen, száraz napos időre készülhetünk. Délután már 29 és 35 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, akit már nagyon rég láttunk, de örülök, hogy visszatértél, Res Hajnalka. Vagy
4: szia.
3: Hajni.
4: Neked bármi.
3: Téged.
4: Szia, hát András, nagyon-nagyon köszönöm ezt a kedves invitálást.
3: Hát azért, mert én emlékszem rá, hogy akárhányszor jössz ide hozzánk, hozod a jó kedvet, az energiát. Hát, a tényleg a pozitív, sőt, hát már kezdtük veled az évet is, volt olyan
4: igen.
3: beszélgetés, és tulajdonképpen be is jött, mert jó év lett belőle, úgyhogy tényleg mindig jó a visszatérésed, és azt látom, hogy akármerre mész, ezt viszed magaddal a közönségnek is. akár itt a fővárosban, akár szerte az országban, vagy akár ország határon túl is.
4: Nézd, álszentség lenne azt mondani, hogy nem ilyen visszajelzéseket szoktam kapni.
3: Na, hát akkor...
4: Úgyhogy hál' Istennek tényleg minden igaz, minden állításod igaz, hiszen tényleg visszaigazolásokat, visszacsatolásokat kapok koncertek után, vagy akár, hogyha találkozom valakivel, régi ismerőssel is beszélgetünk. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ez egy nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű létállapot az, hogy az ember pozitív maradjon. Én azt, mert az is egy álszentség lenne, tehát egy ilyen kamu, és az is egy mérgező dolog tud lenni, mikor valaki ilyen áll pozitív. Olyan minden happy. Uh-huh. Nem. És én azt veszem észre, hogyha így meghallgatok, mert szoktam jó pár olyan beszélgetést, akár rádióműsorokban, akár a tiédet, vagy podcasteket, hogy amikor művészek nyilatkoznak, akkor nagyon nehezen merik azt bevallani, hogy igenis vannak mélypontok. És a mélypont az nem azt jelenti, hogy hú, most alkotói válság. Nem. Hanem, hogy te is ember vagy. Tehát, hogy te is ember vagy, és neked is van egy életed, és rengeteg hatás ér téged. Például, hogyha most már itt nem akarok sejtelmeskedni, tehát, hogy az én életemben is most itt az utóbbi időben, az utóbbi pár hónapban nagyon sok változás ment végbe, tehát úgy mondjam, hogy tisztul az életterem olyan szempontból, hogy akikről azt gondoltam emberek, hogy tényleg
3: fontosak.
4: Tényleg fontosak, vagy fontos vagyok én nekik, hiszen ők ezt mondták. Ha azt mondta, hogy én a barátja vagyok, tehát ő mondta nekem, hogy én barátja vagyok, akkor miért viselkedik úgy, ahogy? Tehát, hogy sajnos sokszor észrevehető az, hogy az embert elárulják. És erről nagyon, nagyon kevésszer esik szó. És művészként ezt, mivel ultraszenzitív az ember, nehezebben tudod megélni. Szóval nekem is, igenis vannak mélypontjaim.
3: Ez és most egy ilyen időszakon,
4: egy ilyen időszakon vagyok amúgy túl. Aha. És kőkemény, az életemben ilyen milyen, amúgy nem voltam, ezt megmondom őszintén.
3: Meg szerintem az első 3 percben sem ugrottunk ekkorát a mély vízbe.
4: Igen, de azt gondoltam, hogy ne szórakozzunk, akkor
3: vágjunk
4: bele, hiszen ez egy őszinte beszélgetés.
3: Őszinte beszélgetés, ami persze kulturális eseményekhez kapcsolódik, na de neked pont most volt egy elképesztő nagy menetelésed is.
4: Ez így van.
3: Ha most összerakjuk a mozaikokat, igen, akkor az elképesztő nagy menetelésben, mert itt a fővárosban, a környéken is, igen, voltak előadások.
4: Na és pont most értem volna arra, és jól ráéreztél, hogy az ember a mélypontjain keresztül azokon a sötét vermeken és völgyekben, amikor benne járkál, vagy benne csücsül, akkor veszi észre Isten igazából magában, hogy mennyi és hogy mekkora erő van benne. Uh-huh. Az erőt másképp ugye nem veszed észre. Sajnos kellenek ilyen megtapasztalások is az életben.
3: Tehát nem vagyunk azzal tisztában, hogy mire vagyunk képesek erő szempontjából?
4: Nem, és erre nagyon sokszor sajnos, vagy nem sajnos, de az élet az ember ráviszi az embert, és igen, olyan erőket fedeztem fel magamba, hogy egyszerűen nehéz megfogalmazni.
3: De a zene segített benne?
4: Ami igen erőt adott, az a zene. Én azt ugye mindig, szerintem bármikor, amikor beszélgettünk, ez idáig mindig elmondtam, hogy a zene az gyógyít, a zene az ember mellett ott van. Ott van akkor is, ha jó éri, ott van akkor is, amikor valami rossz éri. Rá mindig lehet számítani, ő nem változik. Csak te. Értem. A te lelkiséged, ahogy te hozzáállsz, ahogy te hozzáállsz az életedhez. És igen, a zene, és azok az emberek, akik, és most egy kicsit kezdek most már ráutalni arra a koncertet, amire majd egy kicsit fogunk most beszélgetni, ez a koncert óriási erőt adott nekem, és soha semmi nem történik véletlenül, és hogy mitől gyönyörű az élet, és hogyha egy picikét spirituálisak akarunk lenni, akkor hogy ez a rendszer, amiben mi élünk, hogy mennyire mindennek megvan a helye, a legapróbb, a legpicinyebb dolgoknak is. Ugye ez az Icons nevezetű koncert, amiben ugye példaképek, példaértékű személyek, alkotások, zeneművek csendülnek fel. Olyan személyektől, olyan formációktól, előadóktól, akiknek az élete, nem csak a szakmai munkássága, de a magán, úgymond magánélete, amit ugye a nagy közönség megismerhetett, az egy óriási mérvadó, és tanulhatunk belőle, hiszen egy példakép az attól válik példaképé, hogy tényleg tud neked valami olyat mutatni, és olyat tanítani, rávezetni arra, hogy igenis keresd a megoldást, és hogy ne es kétségbe. Nem kell neked, mint egy búgócsiga, forognod a saját tengelyed körül ezerrel, mert egyszerűen csak nyugodj meg, vegyél mély levegőt, és meg fogod találni újra a balanszodat. Tehát, hogy akár, hogy csak kiemelhetek egy-két ilyen előadót, Tina Turner, Bon Jovi-éknak a gondolatisága, ahogy ők működnek, a Beatles, a Roxette. Szóval, hogy mindnek olyan példaértékű munkássága van, és hozzá, szakmai hozzáállása, vagy hozzáállásuk volt, ugye, mert ugye van, aki már elhunyt, hogy egyszerűen fantasztikus.
3: Ami kapaszkodót is adhat a közönségnek és az előadónak egyaránt? Tehát igen. Neked is.
4: Igen. Most a koncert után például azt mondták nagyon sokan, ez egy általános koncert volt, ugye rock szimfoni, tehát eleve az ember úgy jön el, hogy fú, na most akkor benne van a rock, akkor ez így berögzül az embernek az agyába, na most akkor itt egy nagy tombolás. Ez így is van. Viszont abból a szempontból nem szokványos, hogy nem akartam azt, hogy ennek olyan alcíme legyen, hogy koncertshow. Te édes jó Istenem, mindenki azt használ, koncertshow, és közben közel sincsen ehhez a kifejezéshez az igazság tartama, zárójel bezár, hanem ez Isten igazából, ez egy koncert előadás.
3: Aha.
4: Mert én közben, tehát én konferáltam, én narráltam végig a koncertet.
3: Tehát te voltál a műsorvezető is?
4: Hát nem nevezzük ott? Műsorvezetőnek, inkább az, hogy úgy végigvezettem a koncerten. Ezt ugye a kamarakoncerteken már ezt így egészen jól így kialakult bennem. Akkor se tudtam, hogy hogyan kezdjek neki, és akkor ráadásul most így nagyban, és egy teljesen más stílus, ami ugye tele van életerővel és tetterővel, hogy akkor most ehhez az ember hogyan kezdjen neki.
3: Szabad ne feled, bocsánat a hallgatóktól, hogyha hallják, itt valamit fúrnak fölöttünk a stúdióban.
4: Nem tudom,
3: de nem zavar minket.
4: Engem követnek a lakásfelújítók.
3: Ott, és ott vannak.
4: Bocs a hallgatóktól. Ez kormán most ide jött.
3: Nem.
4: Imádom nem amúgy. Zavar. Tehát a lakásfelújítás a szenvedélyem.
3: Okay. Jó szenvedélyed van.
4: Ugye?
3: Van hozzá kitartás is.
4: Van. Figyelj, jó emberek kellenek.
3: Ja,
4: és akkor mindent meg lehet csinálni.
3: Okay. Minket jobban hallanak, mint a fúrást.
4: A igen, szóval azt mondták utána, hogy roppant érdekes volt számukra úgy ez az összkép, amit kaptak, és az, hogy sokkal jobban megértették a dalokat, és sokkal közelebb kerültek az előadókhoz, vagy zenekarokhoz azáltal, amiket én elmeséltem róluk.
3: Hát mert te voltál a kísérő? Vagy amikor a kiállításokon a kurátorok kiállnak és mesélik.
4: Hát nevezzük úgy.
3: Hát igen. Te fogtad őket, vagy karom fogtad őket.
4: Igen, mert most nem azt mondtam, hogy na 1987 márciusában megjelent az XY albumon ez és ez. Nem.
3: Na de látod, én ezért akartam,
4: másik oldaláról,
3: hogy gyere, mert ez sokkal több. Tehát ez már kulturális misszió.
4: Ez az. Ez másképp nem lehet. Nem lehet. Tehát, hogy ez vagy fekete, vagy fehér. Nincs szürke. Túl sok a szürke ebben a szakmában. Nem csak itthon, globális szinten is, de mivel ez egy kicsi ország, és ráadásul az, hogy ez az élni és élni hagyni című, hangzatos, gyönyörű alapelv, nem akar működni. Ez hát abszurdum, de éppen ezért nagyon fontos az, hogy legyen az előadók között minél több olyan, akinek tényleg küldetéstudata van. Túl sok az öncélú, magamutogató ember, aki nem csak mondjuk anyagi vonzást érez ezután, hiszen ez sem úgy, hogy egy csettintésre én szerteszél keresem magamat, hanem tényleg az, hogy ez az öncélúskodás, hogy egyszer csak mondjuk be van lökve egy nagy csinadratta közepére, egy jól felépített színpadra, látvánnyal, mindennel, ami úgy is el fogja vinni. És akkor az embereket meg a lelkiségüket, a kulturális tudat meg csak folyamatosan torzítjuk és butítjuk. És az érzelmi intelligencia az egy alappillére az embernek is, egy társadalomnak is.
3: Abszolút egyetértek veled, sőt minden
4: szabaddal.
3: Tehát
4: nem mindegy, hogy mit és hogyan kapunk.
3: Na de ha ez ilyen gondossággal lett összeállítva, akkor ezáltal, aki ezt látta, tényleg a hétköznapokra is kapaszkodott?
4: Kapott.
3: A zene által, meg az előadás
4: kapott.
3: Által?
4: Kapott.
3: Te igen. Magad is?
4: Én is kaptam. Én megmondom őszintén, hogy például itt az első koncert előtt, én nem tudom,
3: egyébként?
4: Hogy itt volt Budapesten, Újpesten.
3: Aha.
4: És én nem tudom, hogy mit és hogyan szedhettem össze, de nagyon nem voltam jó állapotban. Viszont jött, képzeld el, a koncert előtte egy olyan gondolat, tehát, hogy még aznap is orvosnál voltam, hogy összeszedjen engem, és hogy hát a mindenség itt neki, hát ez a ikonokról szól ez a koncert, és az ikonokhoz nekem most valamilyen szinten, hogy mondjam, hogy tehát méltóvá kell válnom ehhez a koncerthez, ezekhez a nevekhez. És az, amit belülük meg szeretnék mutatni az ő lelkiségükből és az ő működésükből, ehhez még fel kell nőni, most nekem gyorsan percek alatt, és az ő erejüket behívva, én biztos voltam abba, hogy ahogy kilépjek a színpadra, tényleg valami olyan burok fog engem körbevenni, hogy én ezt a koncertet végig tudom énekelni.
3: És
4: tehát,
3: hogy
4: itt ez kőkeményen egy jó 120 perces koncert, végig énekelve, nem megúszósan, nem áttranszponálva, élőbe.
3: De mondjam már, tehát Bon Jovit.
4: Combos dalokat, tehát hogy, és közben az ember beszél, szinte minden dal után, nem megúszósan, szóval, hogy ez én azt mondom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon, szerintem büszkék voltak azok az előadók, akik már nem ebben a világban működnek.
3: Na mondj egy-kettőt, kérlek, tehát Bon Jovi meg volt, Queen, oké.
4: Okay. Whitney Houston, Abba, Donna Summer, szóval,
3: tehát tényleg a nagyok.
4: Tényleg, és igazából nagyon-nagyon nehéz volt Journey, szóval, hogy nagyon Europe, tehát nagyon nehéz volt összeválogatni ezeket a dalokat, mert melyik újadba harapjál bele.
3: Aha.
4: Tehát igazából ez a koncert, ez olyan, hogy ennek simán lehetne több része is.
3: Aha.
4: mert olyan sok előadó van, olyan sok zenekar van, annyira sok ikonikus dal van, hála a jó Istennek, amelyeket összegyűjtve lehetne egy következő epizód koncertet összeállítani.
3: Na de te szeretsz egyébként is nagyokat énekelni, hát a lemezed is ilyen. Ott is
4: hát
3: az
4: sem egy megúszós.
3: Úgyhogy majd ezt, ha befejeztük a beszélgetést, akkor majd elmondjuk, hogy mit, hol találnak a hallgatóink. Azt mondd meg, hogy lesz ennek folytatása az ikonoknak?
4: Igen. Azért Na most jön a sejtelmeskedésnek az ideje, mert nagyon sok minden változott itt közben is.
3: A produkcióban
4: tehát, maga, ugye most itt ki lett próbálva, meg volt a nagy debütálása. Mi, hogy működik? Ki, hogy működik egymással? Uh-huh. Egymásért, okay. Vagy egymás ellen? Uh-huh. Mert ugye, hogy a puding próbálja az evés. és egy kicsit átformálva, de tovább lesz víve ez a koncert, és még nagyobb formátumban.
3: Aha. Az csak jót tesz neki?
4: Hát az nagyon, még konkrétabbá fogja tenni. Uh-huh.
3: De itt te vagy egyébként úgy az értelmi szerző, hogy például a setlistet azt te állítottad össze? A sorrendet?
4: Jó részt igen.
3: Aha.
4: Jó részt igen.
3: Ez változni igen. Fog majd az őszi etapban?
4: Lehet, hogy egy kis százalékban fog. Uh-huh. Igen. Igen.
3: Nálad lehet majd a te oldaladon mindenfajta igen. Időpontot megnézni?
4: Igen, igen, igen, meg... Most vagy az az oldal, például a Facebookon, ami létre lett hozva ennek a koncertnek, ezt valahogy úgy föl kéne támasztani, megmondom őszintén, nagyon kis gyér.
3: Nem baj, ott a tiéd majd.
4: De ott van, tehát hogy vagy az így fel lesz pörgetve, vagy tényleg az én oldalamon fog ez
3: hát az
4: menni.
3: Biztos.
4: A hiszen a
3: biztos.
4: Mozgató rugója én vagyok ennek a koncertnek.
3: No, egyébként a közönségtől azt kaptad, amit te úgy az elején elterveztél?
4: Többet.
3: Sokkal többet?
4: Sokkal
3: tényleg?
4: Többet. Sokkal többet.
3: Hát csak gondoljunk bele, hogy tényleg van ereje egy világslágernek, de sok világslágernek összeválogatva mennyi ereje lehet.
4: Igen, és pláne úgy ugye, hogy nem tipikus az, hogy egy nő férfi dalokat is énekel, tehát hogy... És tényleg, nem tudok más szót mondani. Elnézést a hallgatóktól, ezt már nagyon sokszor elmondtam, elmondom még egyszer, hogy nem megúszósan. Uh-huh. És ez nem hakni jelleggel.
3: Mi a legelső
4: és élőben,
3: dal? Mi
4: élőben.
3: Azt értem, mi a legelső dal?
4: Igen, csak ez nem egyértelmű.
3: Jó, nem egyértelmű, jó. Nekem az volt.
4: Mert igen, de sajnos nagyon sok koncert megy az országban úgy, hogy nem élő az uh-huh. ének. És mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk. Uh-huh.
3: Őrület.
4: És ez borzasztó.
3: Őrület.
4: Mert ez hazugság. Ez hazugság.
3: Na, de te sosem
4: és felveszi a... azt a pénzt, szóval, hogy...
3: Ja,
4: hogy és ez, én azt gondolom, hogy ez több, mint bicskanyitogató.
3: Erről külön műsorokatnak szentelhetnénk, hogy itt mi megy
4: ebben
3: a szakmában.
4: Igen, de nem szentelődik. Az a baj, hogy nem szentelődik, pedig ezek olyan témák, amiknek kéne. Uh-huh. És az a baj, hogy ennek a szakmának össze kéne fogni. Uh-huh. De olyan, mintha nem lenne érdeke... Mondasz. Nem tudom, hogy minek nevezzem köröknek, vagy akármiknek, akárkiknek az, hogy itt tényleg össze tudjon állni. Uh-huh. Nem csak a zenei műfajon belül, hát nagyon a színházban se működik ez, hogy igen, uh-huh. összefogunk. Mi magyarok nagyon tudunk puffogni, aztán valakit kiállítunk, vidd az ászlónkat, az az ember elkezdi vinni ezt az ászlót, és utána elszaladunk mögüle. Uh-huh. Tehát én már voltam ilyen helyzetekben, de én azt mondtam, hogy én bele tudok nézni a tükörbe, barátom. Tehát, uh-huh. hogy te lehet, hogy elszaladtál.
3: De akkor te vitt az ászlót.
4: De én vittem is, és én szót ejtettem, szót emeltem azért, hogy...
3: Na, milyen harcias lettél most.
4: De
3: erről nekem...
4: Hát tehát látod, szóval, hogy hoz ki az emberből olyan dolgokat, egy-egy mély pont, uh-huh. hogy rájössz arra, hogy miért ne beszélhetnél uh-huh. olyan dolgokról, hiszen még így se nevezek meg semmit.
3: Abszolút.
4: Még így is csak abszolút, körbe-körbe járunk. De miért ne lehetne? Miért csak a happyskedés?
3: Jogos,
4: jaj, de jó, erre jogos. Készülök, arra készülök. Csak a csili-vilit mondom el, azt is sok esetben mondjuk sokan tupirozva, hogy ez így és így
3: gondosan.
4: Történt. Igen, mert hogy jól hangzik, és aztán kiposztolom, hogy itt és itt voltam. Nem, erről is kell beszélni.
3: Na majd írd ki, hogy itt
4: azért
3: erről is beszéltél.
4: Igen, azért is, hogy megmutassuk azt, hogy vannak olyanok, ismerek hál' Istennek olyan előadókat, színészt is, hogy olyan erő van benne, hogy inspirál András, és ez lenne valahol a lényeg, hogy egymást inspiráljuk, motiváljuk. Mert az erő az ott van.
3: Legyen is, hozd ki belőlünk. Segíts ebben. Sajnos a végén vagyunk, Hajni. Hát
4: ne idegesíts. Hát,
3: nem. Nagyon beleérted magad.
4: Mert sokat beszélsz, mondta. Nem, hogy szóhoz jut.
3: Na, igen. Az arra válaszolja végén, mi volt az első dal? Mi az intro utáni legelső?
4: Az első dal az a Europe Final Countdown.
3: Ja, hát abban tényleg nagyot kell már az elején. Szóval... Oda tetted már az szóval... elején magad, jó?
4: Nem lett el aprózva a kezdés.
3: Értem, értem. Na, kedves hallgatóink, és hogy mennyire nem apróz el hajni a dolgokat, tessenek keresni a lemezét. Spotify-on, YouTube-on, mindenhol?
4: Mindenhol fenn van, és hogyha minden jól megy, akkor itt most augusztus 20-ára kijön Szűcs Norbert által vágott és rendezett videóklip a Szent Anyaföldhöz, ami fantasztikus lesz.
3: Már jó a címe is.
4: Igen.
3: Kíváncsian várjuk. Örülök, hogy itt voltál. Res hajnalkát tessenek keresni, szeretni, követni mindenhol azt a sok energiát, meg szenvedélyt, amit beletesz. Imádott hivatásába azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked.
4: Én is köszönöm, vigyázz és minden magadra. Jót kívánok mindenkinek.
3: Mi is néked. Hajnitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
1: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Padma Srinek és Res Hajnalkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok, Szendőhy Vori vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott, és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összesen 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zonlevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ág szakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fazuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-as autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki, érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ezt pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük Púpos, Szili és Bobó mozdonyokkal. A nosztalgia hangulatot Ikarusz autóbuszok is fokozzák, amelyek több útvonalon szállítják majd az érdeklődőket. A menetrend szerinti személyszállítás augusztus 1-én indul újra, csak nem két évtizede szünetelő Komló-Dombóvár vasútvonalon. Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhetne létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is bemutató központot érdemes kialakítani. Napos, olykor gomoly felhős időnk lesz ma csapadék nélkül. A szél néha feltámad vagy megerősödik. Délelőtt 20-25, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán fokozódik a meleg és erősödik a napsütés, felhők alig lesznek. A friss hajnal után napközben már 35 fokot mérhetünk.
3: Köszi szépen, Bori. Jó reggelt önöknek is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A gyorsforgalmi, illetve a főút hálózaton komolyabb fennakadás még egyelőre sehol nem tapasztalható. Ma is elmondom, hogy a Balaton felvidéken tart a Művészetek Völgye Fesztivál, úgyhogy a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán, vagyis a 27-es és 28-as kilométerek között a szokotthoz képest jóval erősebb gyalogos és akár kerékpáros forgalommal tessék számolni, sőt autóból is valószínűleg több van. Segítsük egymás közlekedését, és figyeljünk persze oda. Az Üllői úton, itt Budapesten a Fék utcánál nem működnek a jelzőlámpák, de erre most frissítek, mert gyanús, hogy ez nem egészen mostani hír. Aha, nem, jó, ez már idejét múlt. Tulajdonképpen itt sincs komolyabb fennakadás. A Fehérvári úton tart a felújítás a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjáró az továbbra sem használható, illetve a befelé vezető belső sáv sem. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, továbbá a 17-es, 41-es, 47-es, 48-as, 56-os, 56-os és 61-es villamos ismét az eredeti forgalmi rendje szerint közlekedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Hát szép jó reggelt kívánunk. Napsütötte, szép nappal a folytatásban. 6 óra múlt 5 perccel itt Pordár Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: De azért a csillagokat is megszámoljuk még így a napsütés közepette.
4: Aztán lehozod végre nekem az égboltról.
3: Van neked férjed. Jön a Counting Stars a One Republic-tól, de ezt is szeretem. Hoppá,

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:45 előtt, pontosan egy perccel. Jó reggelt! Tegnap osztálytalálkozó volt, mert ilyen heten futottunk össze. Heten
2: mint a gonoszok?
1: Össze, mint a törpé.
2: Mint a törpék, igen.
1: És hát valahogy nyilván szóba kerültek a mindenféle koncertek, hogy ki merre, hova, hány méter, stb. Mondtam büszkén, hogy hát mi koncert jegyekkel jól állunk még.
2: Nagyon jól állunk.
1: Ezt, nem lehet, hát nem. Illetve de, hát mondom, tessék hallgatni a rádiót, aztán ki tudja.
2: Borzasztó sokan kérdezik tőlem, és hogy lehetne, hát mondom, tessék hallgatni a rádiót, igen. Ugyanezt szoktam mondani, és akkor bármelyik kollégánknál vagy felcsendülhet egy dal, aztán lehet telefonálni.
1: De mondtam, hogy részehajlás nincs.
2: Ja,
1: és persze. Közben fejbe meg azon gondolkodtam, hogy sőt, ennél hát rohadék vagyok, mert hogy de komolyan egyébként, hogyha mit tudom én, például tök véletlenül bejelentkezed egy volt osztálytársam, akkor én biztos, hogy elmagyaráznám neki adáson kívül, hogy figyelj, nem már, mert az olyan.
2: De miért? Volt osztálytársad, hát szegényed miért ne játszhatna? Mert az, hogy azt mondod, hogy anyukád vagy a tesód ne, az oké. Én is megbeszéltem a saját családommal. Volt olyan, amire rá voltak kattanva, mondtam, hogy no, ilyen nincs. De hát volt osztálytársad, szegény, ne zárjuk ki őket.
1: Tehát az se fel, hogyha azt mondod, csak azért, mert ismerik egymást. Nem játszhatsz.
2: Nem játszhatsz. A személyiség lenne velük szemben. Most gondolj bele, hallgatnak téged, szeretnek, meg tök sok élmény kapcsolódik hozzád, és akkor egyszer végre jön egy olyan koncert, ami játszanak, és azt mondod, hogy nem, hát azt nem lehet.
1: Na jó.
2: Ugye?
1: Nem baj, azért figyelje mindenki, mert még mindig várat magára, nem tudom, ki mindenkit, kit mondjunk? Fétlász, Morcsiba, Zara László, ki az, aki téged meghat?
2: Engem mondjuk most a mai napon Zara Larsson nagyon meghat. Tehát ezzel szeretnék egy kicsit segíteni. Igen, igen. Akik szeretik ezt a gyönyörű és okos svéd énekesnőt, akkor tessék majd jelentkezni, hogyha esetleg hallják a dalát.
1: Gyönyörű és okos svéd énekesnőt.
2: Képzeld el, igen. Azért szeretik nagyon sokan, mert hogy mindig olyan ügyek mellé kiáll azonnal, ami fontos, akár a fiataloknak, akár mondjuk a nők jogaiért. És nekem ez annyira szimpatikus volt, mert egyre többet olvastam vele kapcsolatban, én nem is tudtam például, hogy ő tényleg ilyen nagy szabadságharcos. Tehát, hogyha vannak olyan ügyek, amiket ő fontosnak gondol. Például az egyik Ufszer márkával azért lett neki nagyon korán szerződés, mert ő maga elkezdte a fiatalokat tréningelni arra, hogy igenis az, hogy biztonságosan bújjanak össze, az mennyire fontos szempont. És mivel rengeteg tini rajongója van, tudod, ő nem azt mutatta, hogy mutogatom a popsimat és de jó, hanem gyerekek, tehát hogy edukálja is őket, és ez tök jó, hogy egy csomó ilyen tartalmat csinál.
1: És milyen okos, hogy például a saját gyermekei számára biztosítva van a készlet valószínűleg egy életen.
2: Szerintem neki még azért, ő még ezen nem gondolkodik. Még nagyon fiatalka. Édes drágám, majd egyszer.
1: Hát akkor saját magának van biztosítva, vagy...
2: Igen, de hogy tényleg, tehát hogy a nők jogaiért is, és bármi olyan van, ami egy fontos téma, akkor ő azonnal ott áll mellette. Úgyhogy én szeretem, nekem szimpatikus, hogy valaki a hírnevét erre is felhasználja.
1: Hát túl azon, hogy több a Szigeten fellépő sztár koncertjére is szeretnénk meghívni önöket, van még egy nagyon-nagyon komoly hírünk.
2: De ez nagyon durva, úgyhogy kapaszkodjanak. A kávés csészéjükbe, vagy a párjukba, vagy most azonnal kezdjék el felrázni.
1: Most kapaszkodják veled, azt mondtad, most nincs a férjed, és akkor már én hozzam le a csillagokat rögtön.
2: Létsz, igen.
1: Gyere, kapaszkodj.
2: Ha valaki hozzon nekem csillagokat, mi van velem itt egy hétig tényleg?
1: Egy hét előtt a férjed, és már azért bárki tekintgetsz?
2: De hogy tekintgetek, hát olyan hülye vagyok, bárki tekintgetnék, nem csinálok.
1: Na, szóval, jó. És hogyha mondjuk Johnny Depp, azt mondaná, tehát most a férjed elutazott, és Johnny Depp itt egyszer csak beállítaná itt az ajtón, és mondaná, hogy lehozom neked a csillagokat.
2: Hát figyelj,
1: mint Jack Sparrow.
2: Igen. Hát Johnny Depp nekem örök szerelem, már mint ilyen plátói. Tehát amikor én az Ollókezű Edwardban őt láttam, még kislány voltam, már akkor megfogott, és aztán az ő színészi kvalitásait, tehát például a Csokoládéban is nagyon szerettem, ott ő ugye egy ilyen, a Don Juanban imádtam, mint amorózót, szóval, hogy ezeket a szerepet is szerettem, de például Willy Wonkaként is, tehát hogy én nálam abszolút befutó, és amikor volt ez az Amber Heard-ös botrány, akkor én nagyon nem akartam elhinni azt, hogy ő olyan dolgokat csinált, mint amikkel megvádolták. Szóval az nekem egy nagyon nagy fájdalom volt, hogy most ő tényleg. Aztán ugye, mivel utóbb kiderült, hogy ott azért a hölgyike sem mindig mondott igazat, és meghurcolták, és nem kapott meg olyan szerepeket, amik korábban az övé voltak, és nem forgattak velük, és
1: kitaszították, ez kemény ugye?
2: Volt. Igen, meg a legendás állatok, tehát ott is ugye ő a szupergonosz, és elvették tőle a szerepet. És aztán utána tudod, ő így mondta, amikor megnyerte a pert, hogy na és akkor most mi van, ki fogja őt kárpotolni? Tehát egyébként igen.
1: Mondjuk a Charlie és a Csoki gyárban azt nem tudnám megmondani, versenyben volt az umpalumpákkal, hogy ő irritál jobban, vagy az umpalumpák.
2: Jó, ez nem neked való, tudom, az nagyon nem neked
1: való. De így próbáltam elképzelni, hogy gyerekfejjel is szerintem hülyét kaptam volna.
2: Én
1: attól
2: szerettem.
1: Nem tudom, és ahogy ott él, már nem emlékszem, ki volt pont ott a magyar hangja, mert hogy neki ugye változó, tehát nem úgy van, mint hogy a Julia Robertsnek mindig Tóth Enikő, és
2: igen.
1: és egyszer hallottam Julia Robertset a saját hangját, hogy mi van?
2: Tehát, nem tudtad összerakni. Kikészült
1: el, igen. Vagy Bruce Willis, amikor nem Dörner György hangján szólalt meg,
2: hanem
1: a sajátján, ott furi volt. Na mindegy is, hogy a Johnny Deppnek más, tehát hogy volt már neki a Stoll, aztán volt a Nagy Ervin.
2: A Stoll mondjuk jó neki.
1: Igen, például szerintem
2: a Transcendensben,
1: igen, azt akartam,
2: az jó volt.
1: Ami egy ugye kicsit ilyen drámaibb szerep volt. Na, ott nekem oké volt. Például a Csokoládé című filmben is, tehát minden, amit Csoki, az úgy tűnik rám nem jön be Johnny Deppel, mert sem a Willy Wonka szerep, igen, mondom, kiver a víz, ahogy ott nyávogott meg, fú, az egyszerűen annyira idegesített.
2: Jó, hát igen, az ilyen típusú.
1: Nem, ez ugyanaz, mint a Jim Carrey például a...
2: Maszkban?
1: Nem, hanem mi az a bal szerencse áradás. Figyeljátok, ki készült el lelkire. És hogy hasonlóképp, most visszatérve Johnny Depphez, a Csokoládé című filmben is, amikor ott hát amikor ott csapja a szelet, meg ott jön, megy, ez... Nem
2: neked
1: tudom.
2: Nem?
1: Tehát a Juliette Binoche...
2: Jó, mert neked Juliette Binoche tetszik.
1: Jön a Johnny Depp, ez valahogy nem. Nekem nem passzolt hozzá.
2: Én bírtam.
1: Tök mindegy, mert most van neki ráadásul egy újabb lába. Egy ideje már, ugye?
2: Hát elég régóta, igen. A Hollywood Vampires, ugye a formáció, amiben azért elég nagy ágyuk vannak, például ott van Alice Cooper is, mondjuk, Joe Perry, igen. Ugye, hogyha esetleg valaki Joe Perryt nem tudná beazonosítani, ő az Aerosmith szólógitárosa, de szerintem azért a rockrajongók nagyon szeretik.
1: Jönnek majd koncertezni.
2: Igen.
1: Budapestre, de túl azon, hogy itt is, de erre is szerzünk koncertjegyeket, van egy olyan opció, hogy valaki ennek egy kicsit elébe mehet majd. Most még nem szeretnék minden point lelőni, de hogyha valaki szereti Johnny Deppet, szereti, vagy nyitott legalábbis erre a formációjára, és mondjuk szereti Londont, London városát.
2: Szeret utazni,
1: és készen áll utazni, nagyon figyeljenek.
2: Mondjam a dátumot, hogy mikor?
1: Hát mondd.
2: Augusztus 10 és 13 között, tehát tegye magát szabaddá, jó?
1: Aki ráér augusztus 10-től 13-ig, nagyon figyeljen ma a Sláger reggelre. És?
2: És küldjön SMS-t.
1: És küldjön SMS 0-30-30-30-95-8, mit írjon? Hollywood Vampires,
2: nem az a legegyszerűbb. Abból értjük, hogy
1: Johnny Depp, az is jó.
2: Hollywood Vampires.

0: osztálypénzből a hozzávalókat, vagy lehet, hogy saját, már nem is tudom. És otthon megcsináltam a konyhából, hogy akkor majd viszem, és hogy abból ugye osztálypénz lesz, amit majd eladunk. És akkor jött a bátyám, hogy akkor hogy enne a kókuszgolyóból. És mit egyet megkóstolt, hogy enne még egyet, és rácsaptam a kezét, nem lehet, mert ez a mi osztályunk, és hogy és aztán ne szórakozzak vele, mondom, nem. És anyukám is így nézett, és aztán nem szólt bele, mondta, hogy hagyjad már az ötjét. Mert hogy, de hát, hogy oké, hogy egy kicsi kóstoló, vagy valami nyilván is, hogy akkor jó lett, persze, jó, nem kell bele több, nem tudom, kakaópor vagy keksz, de nem hagytam, hogy egyen belőle, de ilyen nem normális
1: vagyok. Bolond vagy. Jó.
0: Igen, igen. Okay. Látod, milyen jó politikus? Illetve pont ezért nem lennék jó politikus, vagy ezért lennék jó? Tehát, hogy én tényleg becsületes lennék, de
1: dehogy
0: pont
1: lennél.
0: De, és pont ezért nem is akarok politikus lenni. Szoktam mondani, hogy normális ember nem megy ilyen pozícióba.
1: Igen, meg hogy az a baj, hogy egy idő után valami történik, ami nem miatt tudom. Sajnos besározódik az ember, szerintem. Hát, szerintem a politika világa. Én szerintem az olyan, hogy egyszer csak jön valami olyan ajánlat, amire nem tudja valaki azt mondani, hogy nem. Nem? Én ezt így képzelem.
0: Nem. Én nem tudom, tehát hogy...
1: Nem biztos, hogy pénz, lehet, hogy valami olyan, vagy megzsarolnak, vagy mit tudom én, nem, és nem tudsz tiszta maradni szerintem.
0: Nem tudom, biztos volt már, most ha elkezdenék kutakodni az emlékeimben, biztos volt már, amikor valami olyasmit ajánlottak, vagy mondtak, vagy kértek, és így nem tudom. De nem tudom, hogy ez mitől van.
1: Hát jó.
0: Az. Pedig nem tudom, egyszer valami suli napra készültünk, és akkor ott a töri óra elején kérdeztem az offőtől, hogy holnap után lesz, hogy gyorsan elmondhatom a tudnivalókat, mondta persze, és akkor mondtam, és akkor egyszer csak mondta, hogy Zoltán, te nagyon jó politikus lennél, mert remekül tudsz a semmiről sokáig beszélni.
1: Ja, igen.
0: És mondta, hogy gyerekek, ma már nem felelünk, mert elment az idő, és akkor ott így, mint ki jól végezte a dolgát, kihúztam magam, összekacsintottam a többiekkel, és leültem, hogy na ez, jó, ez volt már a dolg. Jó, hát ez ilyen kis mocsokság.
1: Tényleg vannak olyanok, akik nagyon elhivatottak. Tehát, hogy azért jó azt látni, amikor vannak olyan emberek, akik elhivatottak, és tényleg a szakma egy legfontosabb számukra, úgyhogy szerintem az azért jó tud lenni.
0: Önöket mi motiválja a munka közben? Tehát az, hogy van valamilyen, nem tudom, küldetéstudatuk például, vagy hogy nem tudom, el tudom képzelni azt, hogy valaki, tehát van ilyen ismerős, aki, hogy ő föl akar tényleg fedezni valamit, vagy kutatni akar valamit, rá akar jönni valamire. Mit tehát, hogy például egy gyógyszerész, hogy ő tényleg azt mondja, annak szenteli az életét, hogy én a rák ellen szerét azt, ha törik, ha szakad, azt ki fogom kutatni, megtalálom.
1: Nekem több olyan ismerősöm van, aki egészségügyben dolgozik, és az ő elhivatottságukat én egyszerűen imádom. Tehát, hogy ők tényleg azért mennek be, hogy segítsenek a betegeknek, és többen vannak. Szóval, hogy amikor szapulják a nővéreket, meg a főnővéreket, akkor így tudod, így én rájuk gondolok, mert én őket ismerem, akik olyan becsületesen csinálják a munkájukat, és amikor elmesélik azt, hogy mennyire jól esik nekik, hogy mondjuk egy idős bácsi vagy néni, hogyha beteg volt, és utána kap tőlük valami olyan visszacsatolás, hogy köszönik szépen, hogy akkor nekik az lelkileg töltődés. Tehát ők szerintem ezt ezért csinálják.
0: Szerintem is, mert tegnap, hogy volt ez a kis mini osztály találkozónk, ez a hétfős a gimiből. Egyikünk, aki orvos lett, mondta, hogy dárgyunk azért késett, és itt nem hétre ért oda, csak 3-4-8 után, mert mondta, hogy tegnap két praxist kellett vinnie háziorvosként, mert hogy helyettesít is, meg nem tudom, és hogy délelőtt is volt. És kiszámoltuk, hogy valami két, tehát hogy Marci, és akkor mi volt? És mondja, hogy 200 nem tudom hány beteget kellett ellátni, mi van? Mondta, hogy jó, ebben benne van, aki telefonált, most ezt
1: meg e-mailben
0: kifogyott
1: gondolom,
0: a gyógyszer,
1: persze.
0: Meg az e-mail, meg a nem tudom mi, akkor volt, ami olyan az delegálja az asszisztensének, de hogy így is, és akkor így kezdik, de hogy miért? És mondta, hogy mert hát tényleg, tehát hogy ez segíteni akar, és pont megbeszéltük, hogy igen, ott a hipokratiszi eskü, hogy ezt ő komolyan gondolta, amikor azt annak idén elmondta.
1: Az
0: hogy
1: én körzeti orvosom ugyanilyen. Tényleg, ezért imádom. Tehát, hogy bármikor, ha valami problémám van felhívva, és ugyanolyan kedvesen beszélget, és soha nem éreztem azt, hogy jó van, Petra, tedd már le. Tehát, hogy elmondom a problémát, és hogy mondjuk nem kell bemenni, és így tudjuk orvosolni. Aha. Szóval csodálatos emberek ők tényleg.
0: De ha valakit esetleg a pénz motivál, tehát azért dolgozik, mert hogy
1: pénz. Az se baj.
0: Az se. Akkor
1: vagy
0: se, hogyha...
1: utazni szeret, és ahhoz kell a pénz. Hogy mondjuk elmenjük következő bakancslistás helyre.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy akár azért egy konvertálja, és hogy a pénzből aztán élményeket gyűjt. Hogy akár ha önmagában valaki Dagobert bácsit szeret játszani, és kuporgatja, és ül rajta, és tele dugdossa vele a párnaciát, ha ezért önmagában... Az is oké. Okay. Tehát írják meg nekünk akár csak egy szóval, hogy mi motiválja önöket munka közben, vagy mi sarkalja jobb teljesítményre, vagy több melóra. 0-30-30-30-95-8, aztán majd visszatérünk erre.
1: Egész reggel igen? Várjuk a vámpíros üzeneteket, csak
0: az jöhet közben.
1: Hollywood Vampires, ennyit kell küldeni. Aztán majd a részleteket mondjuk, hogy mit kell érte csinálni. Vérüket nem veszük, ez biztos, jó?
0: Nem. De Gloria Gaynorra viszont bulizunk egy nagyot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Kullancszúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
14: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: Úgy tűnik, hogy holnaptól végérvényesen berobban az igazi nyári idő, tehát ma még, aki mondjuk nem szereti a 33 fokot, használja ki a 28-at, mert ma igen kellemes lesz az időjárás.
16: Ma vágjak füvet még gyorsan, mert holnap már meghalunk.
15: Hát holnap már, nem halunk meg, ne mondjunk ilyet, csak holnaptól már 33 fok lesz, aztán péntek, szombat, vasárnapra pedig 38-39 visszatér a kánikula.
16: Közlekedjünk, mi a helyzet a vasúton? A Mávinform ügyeletesebb Kishorváth Levente mondja már is. Jó reggelt!
17: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A Cegléri vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Lajos-Mizsei S21-es és a Monari S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. A H6-os hév augusztus 10-éig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
16: Köszönjük szépen! Ha már sinem vagyunk, a 4-es metró mától vasárnap üzemzárásig nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között a sűrűben induló 107-es autóbusz vagy a 7-es, illetve 133-as eljelzési busz igénybevételét ajánlja a BKK. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér, Műegyetem között pedig a sűrűben közlekedő 49-es villamossal érdemes talán utazni. A 6. kerületben a Szondi utcában tart a felújítás, mától zárva az 5-ös utcai kereszteződés, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utcává vált, és ugyancsak mától zárva a Baranyai tér felújítás miatt a 11. kerületben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: 3:47 után járunk 1 perccel. Nagyot megy az interneten még mindig Kanada Új-Brunswick tartományának egyik képviselője, Bill Oliver múlt hónap beli felszólalása, sőt igazából júniusnak is talán az elején beszélt a törvényhozásban, és hát azóta nem lehet levakarni az internetről az ő beszédét. Mindenki ezen röhög, néhányan inkább háborognak rajta. Történt ugyanis, hogy Derek Mr. Oliver így kezdte, a következőképpen kezdte a beszédét, tehát kiállt a törvényhozásba, oda fölment a pulpitusra, szólásra emelkedett, és így kezdte a bevezetőjét, hogy hölgyeim és uraim, itt a szöveg egy természetesebb, gördülékenyebb változata, amely inkább hangzik parlamenti beszédnek, mint rövid pontok sorozatának. Arról szeretnék ma beszélni, pont, tehát, hogy nem vette észre, hogy miután megkérte a ChatGPT-t valószínűleg, vagy valami hasonló alkalmazást, hogy írjon neki beszédet, vagy segítsen abban legalábbis. Ugye az írt hozzá egy ilyen bevezetőt, hogy, tehát instrukciót is, hogy oké, akkor itt van a szövegnek egy természetes változat, ez majd ugye nem tűnik úgy, mint hogyha nem tudom, pontokba szedted volna egyszerűen. Na most ő ezt felolvasta.
2: Egyen meg a szívét. Hogy,
1: és miközben itt most nézem a videót újra és újra, hogy nem veszi a lapot, hogy nem. Ezt nem kéne felolvasnia.
2: Igen.
1: Tehát ez az a rész, amit csak neki megjegyzésként írt oda a ChatGPT, hogy jó, hogy nem azt mondta, hogy kérlek, itt majd egy kicsit hangsúlyosabban olvast fel, és tehát, ugye ez az erővel ezt is mondhatta volna.
2: Azért durva ez, mert valószínűleg nem ő csinálta, én erre tudtam csak gondolni, amikor itt többször megnéztem, meg elolvastam, hogy ő gondolom adott egy promptot, arra kapott valamit, és aztán utána mondta, hogy oké, de legyen egy kicsit gördülékenyebb, vagy talán természetesebb, erre kapta szerintem ezt az instrukciót, és nem biztos, hogy ő, hanem lehet, hogy valami kis írnoka, vagy nem tudom, valaki, igen, aki segít neki ebben, és az írnok felejtette, mert hogyha ő maga kapja ezt, meg ő maga adja a promptot, akkor szerintem ilyen hiba nincsen.
1: Mondasz valamit, mert ugye ez sokszor előfordul politikusokról, tudjuk jól, hogy nem ők maguk írják.
2: Így van, sokszor a beszédeket,
1: van szövegíró, de ugyanígy nyilván egy vezérigazgató számára is, igen, megírják, hogy mit mondjon a vállalati bulin. Nagyon, igen, sokszor látom ennek az ellenkezőjét, de azért ez jellemző, hogy ezt így odaadják. És nyilván ő bízott abban, hogy amit kinyomtattak, beleraktak neki a dossziéba, azt ő előveszi,
2: igen,
1: akkor az. Na, viszont itt jön be a képbe az, hogy figyelj, bármivel foglalkozol, tök mindegy, hogy te most politikus vagy, vagy igazgató, vagy egyszerűen csak egy egyetemi előadásra készülsz. Tehát, hogy saját magadat tiszteld már meg azzal, és nem csak a hallgatóságot, hogy felkészülsz, tudod? Tehát, hogy legalább egyszer nézd már át, hogy miről fogsz beszélni. Tehát nyilván oké, tartom, meg megvan a fejében, hogy ma arról szól majd a beszédem, hogy. De ettől még, hogy tudod, hogy miről beszélsz, ettől még nézd már bele, hogy ez formailag milyen, fúsd át a szemeddel. Tehát, hogy én ezt nem tudom mire vélem, amikor valaki ennyire lik bele az egészbe.
2: Én meg azért kell, hogy megvédjem, mert lehet, hogy 460 000 megbeszélése volt, és most ez egy olyan felszólás, ami persze fontos, de mondjuk elfáradt vagy, mondjuk valahonnan jött, és nem tudta átnézni, és megbízott abban az emberben, aki ezt neki adta. Tehát, hogy én azért sajnáltam meg, mert azért persze oké, használjuk a ChatGPT-t, meg segít nekünk, stb., de nem biztos, hogy ő, tehát, hogy nem egy főben járó bűn ez, mint amennyire szétszedik az interneten, hogy lehet ennyire béna. Értem, hát, hogy ő egy politikus, és hogyha kiáll, akkor figyeljen oda mindenre. Na de, Zoli, okay, hányszor hallottunk olyan politikusokat, akik kiálltak, érted, és olyan zagymaság volt, amit
1: nagy
2: mondtak.
1: Oké, okay, amit mondasz, persze, ez így önmagában nem egy főben járó bűn. Nekem ezzel az a bajom, hogy ő egy politikus, aki embereknek a szolgálatára és képviseletére esküdött fel. Ha ehhez így áll hozzá,
2: Érted? Ez nem biztos, hogy hozzáállás.
1: De nekem ez hozzáállás, és ebből nekem az jön le, hogy innentől kezdve minden mással is valószínűleg akkor ennyire alapos. Tehát, hogy nekem ez a bajom ezzel, aha, hogy...
2: Nem vagyok ilyen szigorú.
1: Én meg pont ez a baj, hogy ő embereket képvisel. Tehát, hogy igen, ha a saját maga életében ezt... Figyelj, azt, hogy ő a saját életében mit kezd, oké, de ő neki szolgálni kéne a többi embert. Ne legyen már ennyire bele tojós.
2: De nem biztos, hogy bele. Ez lehet, hogy csak mondom... Érkezett valahonnan,
1: jó, értem,
2: nem
1: hogy te
2: volt
1: megengedő
2: ideje.
1: Vagy én kevés vállalom, én kevés vagyok megengedő. Tehát én szeretném, hogyha ő rászánná azt a 2 percet, hogy mielőtt kiáll, nem tudom, 100 ember, 200 ember elé beszélni, hogy legalább előtte, tehát hogy szeretném hinni, hogy őt érdekli, annyira, hogy nézzen bele, hogy mit fog felolvasni. Még akkor is necces, hogyha csak az elejébe olvas bele, de mondjuk lapozgasson bele. Tehát, hogy nem azon a 2 perce múlik, szerintem.
2: Nem, ebben igazad van, csak próbáltam olyan élethelyzetet hozni, amiben lehet, hogy nem volt ideje arra, és megbízik valakiben, aki neki megírja a beszédét. Egyébként maga a téma a Gyermek és Ifjúsági Jogvédő Hivatal jelentését ajánlotta, hogy komolyabban kellene venni a kormányzatnak. Tehát ez egy komoly téma, ebbe igazad van, hogy ebbe annyira nem fér bele, de el tudom képzelni, hogy lehet olyan emberi tényező, ami miatt most ez így nem így jött össze. És nem de ez a jellemző rá.
1: Egyébként te mennyire vagy ez a vakon megbízó típus?
2: Én egyáltalán egyáltalán nem. Velem ez nem történhet meg. Én egyáltalán nem. Tehát nekem
1: velem,
2: valaki
1: akkor jó,
2: adna,
1: örülök, hogy ebbe te sem vagy
2: megengedő. Nekem valaki adna egy szöveget, hogy én ezzel menjek fel valahova, úgyhogy én ezt előtte nem láttam soha. Nem, én borzasztóan precíz vagyok. Tehát nálam a tervezett spontaneitás az sokkal jobban működik, mint az, hogy én most valahova, pláne kiállok emberek elé. Ilyen nem, én velem nem fordult elő, az biztos.
1: Igen, nekem is furi. Volt már, amikor majdnem hozta kellemetlen helyzetet, pont azért nem. Mert nyilván műsorvezetőként készen állunk persze váratlan szituációkra. De az pont nem egy váratlan szituáció, hogy amikor a szöveggel a kezedbe fölmész valahova, hát ott saját magadat égeted le.
2: Hát igen.
1: Mint ahogy a Derék Oliver is tette. Igen. Ha van esetleg hasonló sztoriuk, már mint a ChatGPT használata kicsit félre sikerült, vagy nem voltak kellően alaposak, az bátran osszák meg velünk. 0630 30 30 95 8, közben pedig hoppá, kiérkezik
2: Somber.
1: Oh, de most nem kell telefonálni.
2: Most nem kell telefonálni. Most Zara Larsson, tessék majd figyelni.
1: Igen. Zara Larsson. Ettől függetlenül Sombernek a koncertjéhez is. Mit kívánunk? Jó szórakozás, mert valakinek váltunk, ugye? Belépőt.
2: Igen.
1: Oda is.

0: Viharra szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASA ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
12: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
14: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendkívüli házbizottsági ülést hívnak össze, miután a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Az ellenzéki frakciók azért hagyták el az üléstermet, mert az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó megvonta a szót Hankó Balástól, aki személyes érintettségre hivatkozva kért felszólalási lehetőséget. Az alelnök szerint a képviselő eltért a tárgytól, ezért a házszabály alapján járt el. Hallerné Nagy Anikó közölte, a személyes érintettség nem ad lehetőséget politikai véleménynyilvánítására, és hangsúlyozta, hogy a parlamenti szabályokat minden képviselőnek be kell tartania. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott Kapuk programsorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Két lakástűz is volt tegnap Budapesten. Kora reggel Zuglóban egy családi ház gyulladt ki. A lángok a kertet is érintették. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az oltás után az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Este pedig egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz, Budapest 13. kerületében. A Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. Péntektől újra közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai közötti járata. A légitársaság egyelőre hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap indítja el a gépeket, október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. A közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates együttműködésében működik. Budapest is szerepel az idei egyik legtrendibb utazási útvonalon, amely a TripMaxing nevű új utazási trendre épül. Ennek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltik, hanem több úticélt fűznek fel egyetlen utazásra, kihasználva a jó közösségi kapcsolatokat és a rövid buszutakat. A Flixbus vizsgálata szerint a lista élén a Berlin-Prága-Bécs-Budapest körút áll. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon Együttes énekesétől a Biatorbágyi Katolikus temetőben. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el, július 12-én. Ma még elviselhető lesz a meleg, és néha felhőkkel is találkozhatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül. Reggel 20-22, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik az újabb hőhullám, felhő alig lesz majd az égen, száraz napos időre készülhetünk. Délután már 29 és 35 fok között alakulnak a maximumok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
0: Erősödik a forgalom Budapest felé az M3-as bevezetőjén, az M4-es autóúton nagyjából Üllő térségében, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Zsúfolt már a Rákóczi út befelé a Barostértől, az Üllői út az Ecseri útnál, valamint a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A Fehérvári úton tart a felújítása a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. A Szondi utcában is tart a felújítás a 6. kerületben, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utcává vált. A Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem használható. A Baranyai teret mától szintén zárva tartják felújítás miatt, és egyirányúvá vált ideiglenesen szerda éjszakáig az Apácai Csere János utca a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzási munkák miatt. A 4-es metró pedig mától a vasárnapi üzemzárásig nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon. Helyette a 107-es busz, a 7-es, illetve a 133-as E, vagy a 47-es, illetve a 49-es villamos használható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 7 óra 8 perckor jó reggelt kívánunk, és szeretnénk továbbra is lelkesíteni önöket, mert rengeteg nyereményünk van, főleg zenéhez, koncertekhez kapcsolódóan.
17: Bizony, tessék elküldeni azt, hogy Hollywood Vampires, hogyha szeretnének igazi vámpirokkal találkozni, például.
0: Például Londonban, például Johnny Deppel is.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger FM.

0: Keep on moving, gyerünk, mozogjunk, néha ez egészen nehéz. Például olyan fura baleset történik az emberrel, mint amilyen egy idős urral történt Svájcban, Ilanzban, ahol konkrétan két ház fala közé szorult be az autójával, keresztbe, mert hogy hát behajtott egy zsákutcába, aztán észlelte, hogy ott nem jut ki. Ha jól látom így a képeket, próbálom megfejteni, mert megfejthetetlen az, ami a fotókon látszik. Szóval odaért, ott nem tudott kihajtani a két épület között a főútra, mert ott voltak ilyen oszlopok, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy megpróbált megfordulni, közben neki ütközött egy korlátnak, és közben nagyon megijedt, összekeverte a gáz és fékpedált, elmondása szerint, és valahogy olyan szerencsétlenül adott gázt, és közben úgy tekerte a kormányt, hogy keresztbe fordult, és mondom, beragadt az autó orra az egyik falnál, a hátsója az meg a másik falnál, és pont keresztbe áll.
1: A kép az nagyon rosszul néz ki.
0: Nem tudod elképzelni, hogy tehát így ránézek, és mondom, ezt mi berakták ide egy targoncával így, vagy mi történt?
1: Pont olyan. És ugye nagyon sokan az interneten elkezdték azért szétszedni, mert hogy 87 éves, tehát hogy biztos azért keverte össze a gáz meg a fékpedált, mert hogy már idős, és egy ilyen idős embernek nem szabadna vezetni. Hát ezt mi nem tudjuk megítélni.
0: Hát nem, bár pont a barátaim meséltek, ott most a apukájuknak most vették el a jogsiját. Hát nem kapott hosszabbítást. Hát ő még nincs 80, de a 70-nek legtetejénél van, és nagyon, tehát ő nagyon oda volt, mert hogy egész életében vezetett, és még mindig fel van háborodva, hogy most már fél éve nem vezetett.
1: Barátnőm apukája is ugyanígy járt, igen.
0: És mesélte a barátom, hogy mentek múltkor haza az autópályán, és ott volt ilyen terelés, és megszólalt mellette, apukája ült az anyósülésen, hogy jaj, de jó, hogy nem kaptunk pirosat. És ott így odafordult, hogy apu, az autópályán vagyunk, ezek a sárga villogók jelzések, ezek azt jelentik, hogy itt terelés van a sávban, ez sose vált pirosra. Ja, igen, igen. Uh-huh. Tehát, de egyébként tök tiszta, meg jó van, de hogy vannak
1: csak
0: már ilyen pillanatnyi...
1: De szerintem az fiataloknál is van ilyen pillanatnyi.
0: Van ilyen? Kövess Szilárd, vezetéstechnikai szakértő a vonalban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Figyelj csak, Szilárd, az gyakori eset egyébként, hogy ilyen pánikhelyzetben az emberek összetévesztik a két pedált?
2: Azt kell mondanom, hogy igen, ugyanis stressz helyzetben az történik sokaknál, hogy amelyik pedálon van a lábuk, azt kezdik el nyomni. Aha. Ezt mi oktatás közben milliószor tapasztaljuk, hogy amikor helyzetbe kerülünk, teljesen mindegy az életkor, akkor ha kell, ha nem kuplungolnak, gázt adnak, fékeznek. Nyilván ezért sikítozunk azért, hogy ne lehessen közúton pótpedál nélkül gyakoroltatni.
1: Aha.
2: Ami... Azt gondolnám, hogy fontos, és mindent elmondott ez az általatok említett kis sztori, hogy van, amikor így bevillan valami, tehát a sárga villogó, hogy jaj, ez lehet közlekedési lámpa is, nem az, de nem életkor, hanem egyéni felelősség függő az, aha, hogy ki meddig vezethet, ez az én véleményem.
1: De van olyan életkor, amikor te mondjuk már szigorítanád? Tehát azt mondod, hogy 80 fölött, hát már nem kéne, nincs, hogy vezessen. Nincs. Tehát
2: azért nincsen. Aha. Azért nincsen, ezt is mindig elmondom, amikor ez szóba kerül, hogy gondoljatok bele, hogy Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger hány éves, és milyen fizikai állapotban, igen, van, és hány 10-20 éves nem tudná megtenni azt, amik ő
1: egyébként igen.
0: Oké, ebben az a nehéz, hogy honnan, mert azt mondod, hogy egyéni belátás, meg egyéni felelősség kérdése. Én olyan emberrel még nem találkoztam, vagy legalábbis van, nagyon ritka, tisztelt a kivételnek, aki magától azt mondja, hogy hát én úgy érzékelem, hogy én már nem vagyok erre alkalmas. Szóval, hogy belülről nézve, mondom, a barátaimnak az apukája is, ő úgy éli meg, hogy hát, de hát ő abszolút fittipaldi, tehát hogy tudna vezetni, és mondják a barátom, hogy nem, tehát hála az égnek, tehát hogy mindenkinek jobb ez így, neki is, és a környezetének is, hogy nem vezet, de ő elhiszi magáról, hogy tudna. Szóval, hogy mi alapján kéne felismernünk a jeleket, akár fiatalabb korban is?
2: Hát egyértelműen én mindig azt mondom, hogy amikor itt ott húzás nem volt, padás, stb. Van az autón, tehát az azt jelenti, hogy valamiért nem vagy ura a dolognak. Aha. Aztán a család felelőssége értelemszerűen ülsz mellette, látod, hogy nem igazán működnek a dolgok, akkor is szólni kell. Nyilván nem egyszerű, tehát ezt én is el tudom képzelni, hogy aki egész életébe vezetett, akkor az úgy érzi, hogy ő még mindig képes erre, de a környezete ezt meg fogja mutatni, hogy nem. Ha folyamatosan útba vagy valakinek, akkor az valamit jelent, és ugye mindig elmondom, hogy nem csak a gyorshajtás, hanem a indokolatlan lassúság is problémás lehet, de egy dolgot hozzátennék itt, ez nagyon fontos. Az emberi reakció, de ugye egy másodperc, és minden fiatal és középkorú, 50 éves korig nálunk ugye 10 év az orvosi alkalmasság egy úrvezetőnél, mindig azt gondolja, hogy az Atya Úristen, ő mindent tud. Ez egyszerűen nem igaz. Van, aki ügyes, van, aki kevésbé. 60 fölött már ugye 5 év, 70 fölött 3, hivatásosoknál 60 a korhatár, és onnantól 2 évre kapnak csak jogosítványt. És én továbbra is azt mondom, hogy az egyéb fizikai és mentális állapot az, ami igazándiból döntő. És ezzel, aki utoljára az a ennek szembesülnie kell, éreznie kell, hogy hát ma ez megint egy nehéz nap volt.
1: Igen.
2: Minél több ilyen nehéz nap van, annál inkább el kell gondolkodni azon, hogy hol van a hiba.
0: Igen, örülök, hogy behoztad ezt az indokolatlan feltartását a forgalomnak. Ezen szoktam gondolkodni, hogy például, amikor az Erzsébet hídon jövök át mondjuk Budára, és ugyanarra az autósra belsősában már hárman villogtak és ketten dudáltak rá, akkor neki például célszerű lenne elgondolkodni azon, hogy talán nem véletlenül, hogy esetleg valamit ő nem csinál jól. Például ez is lehet egy árulkodó jel, ha valaki azt tapasztalja, hogy mindig dudálnak neki.
2: Abszolút, tehát pontosan ilyenekre gondolok, ugye, hogyha folyamatosan útba vagyok mindenkinek, akkor az valamit kell, hogy jelentsen, de ez nem azt jelenti, hogy a türelmetleneknek van igazuk, ugye ez lehet indokolt is. Az, amit te említettél, az nyilván jellemző lehet, hogy ő ott tényleg útba van, hiszen körülötte nincs feltétlenül olyan helyzet, ami indokolná ezt a dolgot. És ugye még egy dolgot el kell mondanom, ezzel is nagyon sokat szembesülünk, nagyon-nagyon sok fiatal van mostanában, akik ADHD-sok, figyelemzavarosok, illetve ez sajnos jellemző erre a generációra, ugye, hogy mikor tanítunk, akkor egyszerűen képtenek folyamatosan oda koncentrálni a vezetést.
1: De ezt már tanulmányok is igazolják, ez
0: igen.
1: A baj.
0: És ez tetten érhető már a forgalomban?
2: Hát abszolút. Abszolút, tehát
1: szuper.
2: Pánikszerű mozdulatok, egyszerűen, amit említettem az előbb is, hogyha egy pici stressz helyzetbe kerül, akkor már nem feltétlenül tudja, hogy mit csinál.
0: Mi is voltunk fiatalok, én amikor elkezdtem 16 éves vagy 17 éves, nem 16 évesen a jogsit csinálni, akkor az oktatóm, akit te is ismersz, az első órák egyik, a Pityu, igen, rögtön az első órán azzal kezdte, hogy nagyon fontos, hogy csak vezetésre alkalmas állapotban ülünk a volán mögé. És itt most reflektálnék arra, vagy visszatérnék arra, amit mondta az idős kapcsán is, hogy megint csak az a kérdés, hogy nyilván, hogyha mondjuk mit tudom én, valaki alkoholt fogyasztott, akkor nem is kérdés, hogy nincs vezetésre alkalmas állapotban. De milyen szitukat érdemes még akár fiatal fejjel átgondolni, hogy én most mielőtt beülök és elindulok, és gázt adok, vezetésre alkalmas állapotban vagyok-e, vagy sem?
1: Ők ezt úgysem fogják.
2: Azért nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert pont eszembe jutott, hogy nekem volt egy ahilleszén szakadásom, amikor ugye mankóztam, és egyszerűen képtelen voltam autót vezetni egy darabig, mindig vittek mindenhova, gyűlöltem, és elmentem, és átalakítottam az autómat. De ugyanígy igaz az is, amikor azt érzed, hogy egyszerűen kába a fejed, és nem arra gondolok, hogy tudatmódosítószer, vagy másnap, hanem hogy
0: vizsgázni vész az egyetemre, és fáj a fejed, nem aludtál.
2: Igen.
1: Szakítottál, igen. Stresszes vagy, összevesztél anyukáddal.
2: Bármi, ami elvonja úgy a figyelmedet, vagy a fizikai mozgásod, egy sportsérülés, egy húzódás, egy bármi, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy most egy-két napig inkább közlekedek.
0: Oké. Okay.
2: Nem egyszerű, de...
1: Bár mindenki fel tudná ezt mérni, nagyon szuper lenne.
0: Igen. Köszönjük szépen Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértőnek.
1: Köszi, szervusz. Szia!
2: Köszönöm, szervusztok!
1: Kati azt írja, sziasztok, nekem van két ilyen ismerősöm is, aki magától vonta meg, magától a vezetés élményét, egyiküknek sem volt könnyű. Na, de akkor tök jó, hogy vannak ilyen emberek, akik maguk belátják ezt.
0: Maguktól ne vonjanak meg jóféle élményeket, például, hogy ellátogassanak velünk egy-egy jó koncertre, vagy nyerjenek a hablatjátékban.
1: Igen, mert hogy a Sziget Fesztivál -1-es napjára, a Bródi Dalok napjára lehet nyerni ma belépőt, illetve még lehet menni a Lander Symphonic koncertjére is.
0: Akkor most jelentkezzenek a játékba. A játék szóval 0-30-30-30-95-8, közben pedig érkezik Geszti a slágeren.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
3: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd!

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen

0: Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Rövidített útvonalon jár a 4-es metró. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. Független művészek mutatkoznak be a Sziget Fesztivál Art of Freedom programjában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Mától vasárnapig rövidített útvonalon csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik az M4-es metró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kimaradó szakaszon előre tervezett karbantartás miatt nem járnak a szerelvények, pótlóbusz viszont lesz. A vonattal érkezőknek a BKK azt javasolja, hogy a déli pályaudvarig utazzanak, és onnan a 2-es metróval közelítsék meg a belvárost. Több helyszínen is áramszünet lesz ma Székesfehérváron, írta a FEOL. Az Öreghegy több utcájában reggel 9 és fél 11 között feszültség probléma elhárítása miatt kapcsolják le az áramot. A Horváth István lakótelepen, a Horváth István utcában, a Károly János utcában, a Munkácsi Mihály utcában és a Pohárszka-Ottokár úton reggel 8 és délután fél 4 között hálózatfejlesztési munkára kell számítani. Az EON arra kéri az érintetteket, hogy előre gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállítására. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. A rendőrség egy 49 éves férfit vett őrizetbe szexuális erőszak és kifosztás miatt, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a sértettnek kirándulás közben útját állta az ismeretlen férfi, megtámadta, kezeit hátra kötötte és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadásleshez vitte, ahol megerőszakolta, majd elvette több 10 000 forintját. A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és még aznap délután előállították, kezdeményezték letartóztatását. 100 éves Ford T-modell érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. A legendás autót hétfőn daruval emelték be az épületbe, ahol az Amerikai Álom című időszaki kiállítás egyik különleges darabja lesz. A július 30-án nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és olyan ismert személyiségek emlékeit is felvonultatja, mint Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert vagy Gábor Zsazsa. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amely aktív részvételre ösztönzi a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Sziget szervezők célja, hogy az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak.
5: Bori, köszönjük szépen, igazán kellemes nyárias nap vár ma ránk, 28 fok lesz a maximum hőmérséklet, a napsütésé lesz a főszerep, holnap már ennél melegebb várható, a hétvégére pedig visszatér a kánikula 37-38 fokkal.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak torlódásra. A Fehérvári úton tart a felújítás, a Hausmann-Alajos utcánál a villamos átjáró továbbra is zárva. A Szondi utcában is felújítás zajlik, mától zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca és az Aradi utca felől Zsák utcává vált a Szondi utca, aztán ugyancsak mától zárva a Baranyai tér a 11. kerületben, és egyirányú holnap éjszakáig az Apácai Csere János utca a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utca sokáig daruzás miatt. Bírósági közben a vasúton, a 4-es metró pedig nem jár vasárnapig a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között. Szóval, ha már sínen vagyunk, Bírósági a vasúton, Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útra kerülnek, jó hírem van, zavartalanul indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A Ceglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Lajos Mizsei S21-es és a Monari S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak és onnan is indulnak. A H6-os hév augusztus 10-éig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: og főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Van egy jó vicc. Egyik csajnak nem nől a melle. Hát illetve mind a struma, befele nő. Az orvost megkeresi, azt mondja, doktor úr, nézze. Mit? Ezért jöttem. A hölgyem semmi gond, nagyon jó megoldás van. 6 hónapon keresztül minden nap pontosan 2:30-kor. Ha egy napot kihagy, ó, ne csöcs, na, világos? Szóval 2:30-kor levetkőzik meztelenre, és azt mondja, hogy kerekecske, gombocska, merre fut a nyulacska? A csaj már csinálja 3 hónapja, és úgy akar kezd emberesedni a Didi. Na, mit ad Isten, illetve szegénykémnek vonaton kell utazni, pont 2:30-kor. Ó, tele emberrel, kupéval, zsúfolva, minden. Ó, egyik vele szembe férfi. Olvas egy könyvet, ez meg, hát csak le kell vetkőzni, nincs más megoldás. Kerekecske, gombocska, merre fut a nyulacska, szöngyő férfi. Te jó Isten, már 2:30, csigabiga gyereki, égaházad.

0: lenni jó.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
2: Petra, bemutatom neked Nikolt. Nikol, Petra, jó reggelt.
3: Szia.
4: Jó reggelt.
2: Honnan jelentkeztél?
4: Érdről,
2: az itt van Budapest mellett, tehát ha esetleg Brody jegyeket nyersz, akkor nem kell messzire utaznod.
4: Így.
2: Maximum időben. Szereted Brody dalait?
4: Egyébként igen, szeretem.
3: Melyik korszakát szereted a legjobban?
4: Én igazából az összes dalát szeretem, na, nincsen nekem.
2: Ja, és akkor nem csak a sajátjait gondolom, mármint amiket ő ad elő, hanem amiket mások számára írt, az is? Azért ő nagy művész.
4: Igen, én is így gondolom, hogy nagyon nagy művész.
3: Egyébként azért lesz izgalmas ez a mínusz egyedik nap, mert hogy csodálatos fellépők lesznek, és nem is tudom, hogy hány órás lesz ez a koncert. Szóval, hogy...
2: Hát egész napos gyakorlatilag, nem?
4: Igen. Nagyon sok fellépő lesz, igen.
3: Presser Gábor, Betonhofi, Csík zenekar, Charlie, Carson Koma, Konz Zsuzsa, őrület. Igen, fiatalok, és a legendák együtt, szóval az jó lesz. Ez
2: na hát, figyelj, nagy művész a Cilla is.
3: Aha, igen.
2: Rád vár a feladat, hogy megfejtsd, hogy vajon mire gondol?

0: Rajongó, akartam
1: mondani. Hát ő is egy legenda.
0: Igen, nem ragadtatta el most annyira magát, mint szokta. Tehát egész felismerhető volt, szerintem. Mit gondolsz, Nikol?
2: Hát nekem nem.
1: Neked nem?
0: Nem.
2: Hú, én nekem egyáltalán nem. Én most vagy túl korán van nekem még, vagy nem tudom, de nekem ez most passz.
0: Tényleg?
1: Nem.
0: Pedig ugyanannyira ikonikus, mint a Brody, és szerintem korszak tekintetében is van átfedés. Tehát, hogy valódi ikon azokból az időkből.
2: Hát sajnos most ez nem megy így.
0: Hát Nikol, ha ennyire tanástalan vagy, akkor mi is azok vagyunk, hogy hogyan segíthetnénk, akkor nem tudunk segíteni, mert igazából nem tudunk mihez képest terelgetni.
2: Sajnálom
0: én is. Köszönjük
2: azért.
0: Szép napot, szia, majd próbálkozz még.
1: Most nálunk maradt a páros napi jegy, augusztus 9-re a Sziget Fesztivál -1. napjára, a Brody Dalok napja nagy színpados koncertjére, ahol már említettem, hogy például ott lesz Azaria, vagy mondjuk Deák Bill Gyula, a Hiperkarma.
0: Betonhofi,
1: igen, aztán ki lesz még ott, Tarján Zsófi is, úgy még nem említettem, szóval sokan, és két fő részére szóló belépő is itt maradt most nálunk, az augusztus 6-i Leander Szimfoni Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkció.
0: Ha valaki esetleg ráismert arra, amit a Cilla tudott, és most nem hablatyolt, most egész jó volt.
1: Igen.
0: Akkor nyugodtan jelentkezze be a holnapi játékba most. 0-30-30-30-95-8.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
4: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
1: Sláger FM.
0: Mindenki, akit szeretünk.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
3: Már megint egy hétfőkedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
7: Nem kell ellenőrizned az árat.
6: Honnan tudom, hogy jó az ár?
7: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
6: Tényleg?
8: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
7: Most énekeld velem.
9: Aldi.
8: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Leander Szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
12: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
13: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Bori vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott, és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összesen 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zon Levent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ág szakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fa zuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-ás autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki. Érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ezt pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük púpos, szili és bobó mozdonyokkal. A nosztalgia hangulatot Ikarusz autóbuszok is fokozzák, amelyek több útvonalon szállítják majd az érdeklődőket. A menetrend szerinti személyszállítás augusztus 1-én indul újra, csak nem két évtizedes szünetelő Komló-Dombóvár vasútvonalon. Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhetne létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is bemutató központot érdemes kialakítani. Napos, olykor gomoly felhős időnk lesz ma csapadék nélkül. A szél néha feltámad vagy megerősödik. Délelőtt 20-25, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán fokozódik a meleg és erősödik a napsütés, felhők alig lesznek. A friss hajnal után napközben már 35 fokot mérhetünk.
9: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érd térségében javítják a szalagkorlátot. A 19-es kilométernél zárva a külső sáv, már több mint 3 kilométeres a torlódás. A 405-ös számú főúton Újhartyán és Nyáregyháza között egy kamion és egy személyautó karambolozott. A 15-ös kilométernél a helyszínen és idejére félpályás zárás léptettek érvénybe. Közben erősödik a forgalom az M3-as bevezetőjén, az M4-esen Üllőnél, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán a főváros felé. De az M3-as bevezetője is zsúfolt a Szerencs utcánál, a Rákóczi út a Barostértől, az Üllői út néhány szakasza, valamint a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Lassan járható továbbá a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utca befelé a Délinél, a Műegyetem rakpart és a Budai alsó rakpart pedig a Petőfi-tól északra. A 4-es metró mától a vasárnapi üzemzárásig nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon karbantartás miatt. Egyrészt a sűrűben induló 107-es busz érdemes választani, illetve a 7-es és 133-as eljelzésű busz is jó választás lehet, valamint a 49-es és a 47-es villamos is sűrűbben indul. Jó utat, balesetmentes közlekedés!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: 8 óra múlt 6 perccel, és akkor most térnénk vissza ahhoz a kora reggeli kérdésünk az, hogy kit mi hajt munka közben? A pénz egyszerűen, vagy a bizonyítási vágy, vagy a megfelelési kényszer, vagy valami alkotói vágy?
17: 0 30 30 30 95 8. Ide le.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:49-kor. A tegnapi kis mini találkozónkon nagyon sokat meséltek a különféle területeken dolgozó volt osztálytársaim a Z-generációsokról, a velük szerzett tapasztalatokról. Például arról, hogy a Steigerwald Krisztián féle ilyen leegyszerűsítő elemzések a mai fiatalokról miért nem feltétlenül igazak úgy. Tehát, hogy nem lehet ilyen kategória, ez van, ilyenek a Z-generációs, pont. Képzeld el, például az egyik volt osztálytársam egy nagy banknál dolgozik elég magas vezetői pozícióban, és mondja, hogy ő megdolgoztatja a gyakornokokat.
2: Az tehát, jól
1: teszi. Hogy igen, kapnak feladatot, felelősséget, és azt mondta, gyakorlatilag úgy bánik velük, mint az alkalmazottakat. Uh-huh. Tehát nincs az, hogy jaj, te kis gyakornokocska vagy, akkor mit, egyrészt nincs az, hogy hozzá kávét, hanem bevonja őket a munkába, és azt mondja, képzeld, hogy nagyon hálásak ezért, uh-huh. és hogy egymás között terjed a hír a gyakornokok között, hogy hozzá kell menni, mert ő jó fej, tehát hogy dolgozik, és azt mondja, hogy határozottan az a benyomás, hogy ezt élvezik. Tehát, hogy az, hogyha kapnak valódi felelősséget, uh-huh. és egyszer csak érezik, hogy ők fontosak, akkor ez nagyon sokat segít. Szóval igenis van bizonyítási vágy, van tetrekészség a mai fiatalokban is, csak a stílus nem mindegy, hogy ezt hogyan hozott ki belőlük, mert hogy ugyanakkor az is igaz, hogy ők már kiállnak magukért. Uh-huh. Tehát, hogyha nem olyan stílusban beszélnek velük, hogyha megalázzák őket, akkor erre nagyon érzékenyek. Tehát az igazság érzetük az valahogy kezd a helyén lenni, nem olyanok, mint mi, pont beszéltük a többiek, hogy mi akármit eltűrtünk, akár a gimnáziumban is, ahogy osztottak minket, akár utána. És erre tessék, most pont olvasjuk Petrával, hogy tényleg terjedőben van egy új irányzat, aminek az a neve, hogy FIRE, ez egy angol mozaik szó, a Financial Independence Retire Early szavakból áll össze, és az a lényege, hogy minél előbb szeretnék, tehát most a fiataloknak az a célja, hogy minél előbb egy olyan fokú függetlenséget, vagy anyagi biztonságot, inkább mondjuk ezt, hogy anyagi biztonságot érjenek el, hogyha valami nem tetszik nekik, akkor azt mondhassák a főnöknek, a munkáján, hogy bocs, de velem te így nem beszélsz, vagy nekem ez így nem oké, és merjenek onnan váltani, vagy lépni.
2: Ez tök jó egyébként, de hogy ez itthon is elterjedte, ebben kérünk egy kis segítséget. Egy profitól, Ivanov Katalin HR vezető van itt velünk. Jó reggelt!
3: Sziasztok! Jó reggelt kívánok!
2: Te tapasztalod-e HR-esként azt, hogy akik mondjuk a te látóteredbe kerülnek, ők szeretnének minél kevesebbet dolgozni, vagy minél korábban olyan anyagi biztonságot szerezni, hogy akár nyugdíjba mehessenek? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy könnyebben mondják-e azt, hogy na jó, akkor én innen elmegyek, hogyha valami nem tetszik.
3: Hát mindenki szeretne nagyon jó kis anyagi biztonságot, szerintem nem csak a mostani generációnak, vagy az érának a sajátossága. És ezt nagyon helyesen teszik szerintem azt, hogy az az irány, hogy abba megyünk egyre tudatosabban bánunk a saját pénzügyeinkkel is, az egy jó irány, mert hogy a kiszolgáltatottság sose jó, nem csak így a munkahely felé, hanem így a személyes életünkben sem. Tehát az, hogy tudatosan meghatározom minden hónapban, hogy X pénz megy el befektetésre, X pénz megy el szórakozásra, rezsire, bármire, ez egy nagyon fontos dolog, és azt nagyon korán meg kéne tanulni. Én azt látom a mostani generáción, de egyébként most már a saját generációm is, hogy akkor is könnyebben mondja azt, hogy köszönöm szépen, én most így nem mentem, ha nincsen meg ez az anyagi biztonsága, mert hogy most már tanulunk az új generációtól, és mindannyian jobban kiállunk magunkért.
2: Ez viszont jó.
3: De valóban a Gen Z kezdte el.
1: Aha. De vajon hol van az egészséges határ, hogy ne essünk át a paci túloldalára?
3: Igen, azért mondom, hogy főleg a fiatal generáció hajlamos akkor is bedobni a török között, amikor egyébként így zuhan a mélybe, és nincsen ott a védőháló, hogy anyagi biztonsága lenne. És visszatérve arra, hogy ez a korai nyugdíjasztatás, erre is látok egy csomó mintát, de például nekem az a tapasztalatom, hogy ez, aki mondjuk olyan ambiciózus, tehetséges, okos, sikeres, vagy mondjuk 40 éves korára eléri azt az életszínvonalat, vagy neki már nem kéne dolgozni, az is fog valamit csinálni. Lehet, hogy egy-két évre egy picit, nem tudom, utazgat, vagy a hobbiának él, de utána visszatér a munkaerőpiacra, és amit leginkább jellemzőnek tartok, hogy inkább az emberek arra próbálnak felkészülni, hogy egy ponton túl ne a pénzért dolgozzanak, hanem mondjuk olyan, amit nagyon szeretnek, menjenek el cukrásznak, vagy segítsenek hátrányos helyzetű gyerekeken. Tehát ne azért megélhetésre kelljen dolgozni, hanem azért, hogy igazán élvezhessék azt, amit csinálnak.
2: Erre egy csodás példa, ami velünk történt. Képzeljétek el, hogy átmentünk Füredről Siófokra halott pénz koncertre, de lekéstük az utolsó kompot, és nem lehet máshogy visszajutni, csak taxival. És letöltöttük a boltot, oké, akkor megyünk azzal, mert az ilyen mezitlábas taxisok, akik ott voltak, picit magas árat mondtak, ez se volt kevés, de beültünk a sofőrrel ügyvivel elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy neki volt egy ilyen játék cége, tehát hogy külföldről importált Kínából még annak idején rengeteg játékot, nagyon jól ment a biznisz, eladta, és kérdeztük, hogy de ha eladta, akkor miért dolgozik? És mondta, hogy hát mert egy évig otthon ült, nézte a Netflixen a sorozatokat, a családja mondta, hogy valamit csináljon, elkezdett így taxizni, és azt a pénzt, amit megkeres, a felesége óvodában dolgozik itt a fővárosban, olyan gyerekeknek adják oda, akik hátrányos helyzetűek. Aha. Az összes pénzét. Ha. És pont ez egy olyan jó példa arra, hogy ő szeretett volna még dolgozni, hogy ezzel segítsen. Szóval szerintem ez is azért egy olyan pozitív hozadéka ennek a gondolkodásnak, hogy egyre többen talán, nem csak a mi generációnk, hanem a nálunk fiatalabbak is, nekik fontos a jótékonyság, meg az, hogy önkénteskedjenek, meg hogy azért is dolgozzanak, hogy másoknak segítsenek. Mert én is ezt látom, nem tudta, hogy látod, Kati.
3: Abszolút, tehát hogy maga az, hogy legyen életcélom, az szerintem egy fontos driver az embereknek. Igen. És olyan nagyon ritkán látok, hogy tényleg valaki mondjuk azért dolgozik az első, nem tudom, 20 év nagyon kemény után semmit ne csináljon, uh-huh. mert az valószínűleg előtte is mondjuk úgy dolgozott, hogy a minimuma meg legyen, vagy hogy így arra készüljön, hogy utána később nekem. Ezt uh-huh. nagyon ritkán látom, inkább az, hogy valami önmegvalósítása legyen, az, amit visszaadjon a társadalomnak, segítsen hátrányos helyzetben.
2: De ez jó.
3: Tegyen a bolygóért.
2: Igen.
1: De figyelj, egyébként Magyarországon mondjuk a jelen adottságok között nagyjából hány éves korra reális elérni egy olyan stabil anyagi biztonságot, hogy azt mondhast, hogy oké, meglépem, hogy mostantól kezdve már nem a pénz az elsődleges, uh-huh. mert hogy az oké, van, meg látom, hogy jön, most nyilván nem arra gondolok, hogy fú, mikor lehet úgy hátradőlni, hogy semmit ne kelljen csinálni, de amikor valóban azt a, mondjuk azt a kényelmet megengedheti magának az ember, hogy mostantól azzal foglalkozzak, ami nekem igazán jól esik, uh-huh. amit igazán csinálni szeretnék.
3: Hát ez azért nehéz kérdés, mert hogyha mondjuk azokat nézzük, akiknek mindent maguknak kell megteremteni, tehát nincsen egy nagyon, nem tudom, jó módú családi háttér, vagy partner, és mondjuk tisztességesen akarnak jól keresni.
2: Ismerünk ilyeneket.
3: Igen, de ez egy más kategória, de azt persze. látom, hogy aki mondjuk tisztességesen szeretne pénzt keresni, és nincs is feltétlenül az a tényleg nagyon erős családi háttér, és alapvagyon, amivel megszületett uh-huh. az iskanállal a szájában, az mondjuk ilyen 45-50 éves korára éri el, tehát uh-huh. kb. Egy ilyen 20-25 év munkára, hogy már ne a pénz számítson, uh-huh. mert már megteremtette uh-huh. az egzisztenciáját.
2: Ez mondjuk reálisnak tűnik abszolút.
1: Igen. Nagyjából igen. ezzel tudok azonosulni, miközben azért azt is látom, hogy már 20 éves fejjel sokan azt gondolják, hogy jaj, mert majd befektetek így, meg úgy befektetek, meg a bitcoin meg a nem tudom micsoda.
2: Vannak olyanok, akik abból meggazdagodtak.
1: De azért az nagyon minimális, igen. és mondta pont tegnap ez a bankár ismerős is, hogy mondja, hogy így oda mennek hozzá, hogy hát akkor ő így akar, meg úgy akar befektetések, és akkor mondja neki, hogy oké, mondjál nekem két befektetési papírt mondjuk, vagy, és akkor így nézett rá, hogy micsoda, hát befektetési papír, és akkor így mondja, jó, kezdjük az elejéről, mi az a befektetési papír, és hogy arra se tudott mit válaszolni, igen. és akkor így mondta, hogy így azért nehéz lesz úgy befektetni, ügyesen, ha azt tudod, hogy mi az, igen. de ugye, mert ezt így halljuk innen-onnan, ömlik ránk ugye a hírekből is, hogy így a bitcoin meg úgy a nem tudom micsoda, és hogy azért ennél meg viszont óvatosabbnak kell lenni, tehát azért mondom, hogy nem szabadna elragadtatni magukat, tehát hogy az meg már a ló másik oldala.
2: Hogyha téged kérdezünk, mert te is szereted a munkád, ahogy mi, téged mi motivál munkaközben, mert a hallgatóinktól is egyébként ezt kérdezzük a Sláger FM Facebook oldalán.
3: Én leginkább az, hogy hatással vagyok az emberek életére, és így a mindennapi munkában is tudok, nem tudom, értéket teremteni, meg látom, hogy... És egyébként a legtöbben ezt keresik később uh-huh. is, hogy főleg, aki mondjuk multinával, nagyvállalatnál dolgozik, hogy akkor így szeretné látni azt, hogy hatása van. És ugye azt, hogy 45 év, 50 év körül kezdünk el azon magunk is gondolkodni, hogy mit fogok magam után hagyni az életben, azért ez nem véletlen, hogy ez a kettő össze szokott kapcsolódni.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszi. Szia, Kati.
2: Szép napot. Szia.
1: Egyébként én is ezt gondolom, hogy talán aki nem mondja ezt ki, vagy nem tudja megfogalmazni, vagy saját magának sem vallotta még be, de valahogy mindannyiunkban, emberekben benne van a vágy, hogy valami nyomot hagyjunk a világban, persze. nem? Tehát én nagyon nehezen hiszem, hogy van olyan, aki tényleg nem érdekel az, hogy
2: mi történik
1: legyen
2: utána,
1: valami utána, ami miatt őt majd emlegetik, uh-huh. ami miatt emlékeznek rá, akár uh-huh. csak szűkebb körben, tehát itt most tényleg nem világmegváltó, nem tudom, találmányokra kell feltétlenül gondolni, hanem hogy egy mikrokörnyezetben, hogyha elmegy például egy másik munkahelyre, akkor is legyen az, hogy de emlékszel, amikor itt dolgozott uh-huh. ez vagy az. legyenek kedvesek színt vallani nekünk.
2: Téged mi motivál munkaközben? Ez a kérdésünk a Sláger FM Facebook oldalán vagy SMS-ben. Barnabásé az, hogy amikor lehajul a kolléganője, akkor láthatja. Ő ezt írta nekünk. Hát nézd, többen írták a pénz,
1: pénzecskét. Azt is értem, igen.
2: Mondjuk a szép kolléganőkért is érdemes bejárni dolgozni végül is, persze.
1: Én megőrülnék, tehát hogyha nekem a pénz lenne az elsődleges.
2: Azt hittem, a kolléganő az elsődleges.
1: Petra, lejtettél valamit.
2: Igen.

0: Voices of Summer.
1: Pont ezt mondtad, hogy milyen mindig, és bekapcsoltad a mikrofon. Nem tudtam, igen.
0: Petra, nem tudtam, pont benyomom a gombot, és micsoda elszólás.
1: És tényleg jó.
0: Imádom ezt a számot.
1: Nagyon jó hangulat.
0: Fél kilenc lesz már mindjárt. Tessék, Levente is azt írta nekünk a Facebookra, hogy maradandót hagyni magam után, szintet emelni a képzésben, a fiataloknak járható utat adni, kiszámítható jövőképet, sikerélményt minden egyes tanítványomnak is látni, amikor megállnak a saját lábukon. Igen, ő valamiféle oktatással foglalkozik, és ez tök jó, hogy van egy ilyen küldetés tudata.
1: Márk is itt van velünk, aki 35 éve dolgozik a vendéglátóiparban. Fú, az kemény lehet. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, sziasztok!
1: És mi az, ami téged motivál?
2: Kérlek szépen, az én kis vendéglátó pályafutásom úgy indult, hogy anyukám besegítette egy vendéglátóipari egységben annó, és én a húgommal, amikor még ilyen 8 évesek voltunk, akkor bementünk neki idézőjelbe segíteni, és nekem megtetszett a bárpulton egy drekó, ami egy sörnyitó ugyebár, és mondtam, hogy milyen szép ez. Hát anyukám azt mondta, hogy ilyen csak a felszolgálóknak lehet. Én ott eldöntöttem, hogy felszolgáló leszek. Ennek már sok-sok-sok éve, és az mi motivál engem, az motivál, hogy bejönnek a vendégek kortól, nemtől függetlenül, és látom az arcukon, amikor távoznak, hogy meg voltak elégedve, mind az ételekkel, persze az nem az én reszortom, az a szakácsé, de hogy én tudom adni azt az embereknek, amit idézőjelben kitalálom a gondolataimat. Sok vendégtől ezt hallom, hogy de jó, hogy a fejembe látszik.
1: Jaj, de jó.
2: Ez minden megér, minden pénzt megér olyan értelemben, hogy pár nappal ezelőtt aztán volt témátok a szervizdíjjal kapcsolatban, kár, hogy akkor nem tudtunk beszélni.
1: No.
2: Nem muszáj az, hogy borravalót adjon az ember, nem muszáj az, hogy szervizdíjjal honorálja ezt. Sokkal nagyobb elismerés.
0: Egy mosoly? Vagy?
2: Egy mosoly, hogy megveregetik a válladat, és azt mondják, hogy köszönjük szépen a kiszolgálást. Engem ez éltet, és nagyon-nagyon sokszor az van, hogy kicsit elvékonyodik ez a hajszál, hogy akarom én ezt megcsinálni, ezt a vendéglátópályát, és akkor jön egy ilyen mosoly, jön egy válveregetés, jön egy jó szó, és ez valahogy egy kicsit átlendített.
0: Bocsánat, zárójeles megjegyzés. Tegnap, amikor fizettünk, ugye beültünk egy ilyen helyre, ott is ez volt, hogy kérted a pultnál, és utána kellett elsétálni vele leülni. És ott volt, hogy mennyi borravalót adsz. Miután múltkor erről beszéltünk, rányomtam, semennyit. Mert hát mire adjak borravalót? Hát nem történt még semmi, még nem kaptam meg. Viszont amit mondasz, Márk, ugye nagyon sokan mondják, akik például üzletben dolgoznak, mert volt majd kérdeztük, hogy miért van az, hogyha valaki annyira unja a vevőket, hogy nincs egy kedves szava, akkor miért vagy oda. És szokták mondani, hogy hát azért a vásárlókkal, a vendégekkel is van probléma, és nyilván ez így van. Ez sem szegi kedved? Mert értem, hogy amikor rád mosolyognak, az jól esik, de amikor hepciáskodnak, az nem szegi kedved?
2: Van ilyen is természetesen, akkor viszont erőt ad azok a kollégák. És pont egy olyan vendéglátóegységben, egy olyan étteremben dolgozom Szentendrén, nem tudom, ki mondható olyan év.
1: Csak így nyugodtan mond.
0: Bár nem kell, de mond.
2: Ez a Panificsúi Basilico Pizzeria étterem,
0: pizzeria,
2: ahol
0: aha.
2: olyan kollégákkal vagyok körbevéve, akik ezeken átlendítenek.
1: Na,
2: és
1: ez
2: ők
1: fontos.
2: Is mosolyognak, ők is megveregetik vállam, és azt mondják, hogy menjünk tovább.
1: Milyen jó, amit mondtál, mert ezt senki nem írta még, hogy a csapat is mennyire fontos, akikkel együtt dolgozol, mert ők is tudnak továbbvinni, hogyha mondjuk éppen mélypontod van. Ezt szerintem ez nagyon fontos lenne minden munkahelyen.
2: A csapat és a kollégánk.
1: Így
2: igen,
1: van,
2: igen,
1: így
2: igen,
1: van. Köszi, nagyon.
0: Szia, Márk.
1: Szia, Márk.
2: További szép napot, sziasztok.
0: Sőt, nem csak abban segítenek, hogy tovább lendítsenek, ha baj van, hanem például én ezért nem bírnám a home office-t. Tehát nekem az a napi szertartás, amikor itt mondjuk véget ér a műsor, és utána összeülünk ilyen hárman, négyen, és egy kávé mellett, csak tényleg egy 10 percig beszélgetünk, és nem ez a plegykálkodás, hanem hogy hogyan jó pofa, hogy itt élünk ebben a világban, hogy kivel mi történt,

0: Az annyit ad hozzá egy naphoz, hogy az valami eszméletlen. Na, írják meg továbbra is, hogy mi az, ami motiválja önöket. Viki egy picit félreértette most a kérdésünket, azt hitt, hogy jött a zene, de ezért is hálásak vagyunk, mert az is fontos, de az másként motivál.
1: Hát de azért, mert ő tudott takarítónőként is dolgozik, és hogy ott a zene, az motiváló lehet, ha belegondolsz.
0: Jó, de nyilván az is motiválja, hogy amit megcsinálsz, utána ott van ragyog, tiszta, és jól esik a szemének, de ha őt a zene motiválja, akkor íme az Aqua, és az Around the World. I mean,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rock legendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
8: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
9: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.

0: az ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. 100 milliárdos zöld hitelt kapott a West End. Lezárták a hajógyári szigetet, megkezdődtek a Sziget Fesztivál előkészületei. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A nyitott kapuk programsorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Rekordösszegű 290 millió eurós, vagyis mintegy 104 milliárd forintos zöld hitellel újították meg a budapesti West End finanszírozását. A Granit Pólus csoport közlése szerint a hitelt négy bankból álló konzorcium biztosítja. A tranzakció az egyik legnagyobb hazai ingatlan refinanszírozási ügyletnek számít. A zöld hitel feltételeit a bevásárlóközpont elmúlt években végrehajtott energiahatékonysági és fenntarthatósági fejlesztései teremtették meg. A több mint 25 éves West End évente közel 20 millió látogatót fogad, és több mint 400 üzletet működtet. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. Lezárták a hajógyári szigetet, megkezdődtek a Sziget Fesztivál előkészületei. A terület vasárnap estétől egészen augusztus 22-éig nem látogatható, csak a szervezők és az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A korlátozások a közlekedést is érintik. A K-híd már korábban lezárult az autóforgalom elől, a szigetre kizárólag a H-hídon át lehet bejutni külön engedéllyel. A fesztivált augusztus 8-a és 15-e között rendezik meg, a rakparton pedig augusztus 6-ától forgalomkorlátozásokra kell számítani. A hajógyári sziget teljes egészében várhatóan szeptember 1-től lesz ismét szabadon látogatható.
3: Bori, köszönjük szépen, csodaszép nyári időre készülhetünk ma, még ma nem lesz kánikula, úgyhogy ha tennének egy kis sétát, vagy felfrissülnének délután este, akkor ma tegyék meg, mert ma még egyelőre azt látom, hogy délután ilyen 28 fok várható, aztán holnaptól jön a felmelegedés, 33 fok vár ránk, a hétvégére pedig visszatér a kánikula 38-40 fokkal.
4: Szép nyári nap.
5: El lehet ma még énekelni, ma vagy még holnap igen. Inkább, meglátjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
5: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa előtt karbantartók dolgoznak. A 27-es kilométernél lezárták az egyik forgalmi sávot, már is feltorlódtak a járművek. Aztán a 405-ös számú főúton Újhartyán és Nyáregyháza között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Itt a 15-ös kilométernél félpályás zárás van érvényben. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a hagyományos művészetek völgye fesztivál, így a 77-es főúton Kapolcsnál számítsanak a Szokottnál jóval nagyobb gyalogos és kerékpár forgalomra. A Fehérvári úton, itt Budapesten tart a felújítása a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjáró továbbra is zárva. Az M3-as kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között van egy rövidebb szakaszon sávzárás, vagy lesz, bocsánat, ezt még csak most léptetik majd életbe. A Szondi utcában tart a felújítás, ezért mától zárva az Ötvös utcai kereszteződés, és ugyancsak mától a Baranyai tér is zárva felújítás miatt, míg az Apácai Csere János utcát mától szerda éjszakáig egyirányosították a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt, és még egy közösségi közlekedési info, a 4-es metró helyett busszal vagy villamossal lehet utazni a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon, ahol éppen karbantartás zajlik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: reggelt, jó reggelt, 3:49, múlt 3 perccel.
1: Vannak azért szomorú üzenetek motivációval kapcsolatban, például valaki azt írja, sziasztok, engem sajnos csak az motivál, hogy végre 14 óra legyen és mehessek haza. Becsülöm, hogy helyben van a munkahelyem, 5 perc alatt itt vagyok, de sajnos ennyi a munkatársak közönösek, mindenki csak hajt, mert ez a normális és ez az elvárás. A mi munkahelyünk ilyen, imádlak titeket. Azért az rossz lehet, hogyha bemész és azt várod már, hogy mikor mehetsz haza. Aztán sziasztok, nagyon szerettem a munkámat, de engem abszolút a pénz motivált, meg amit azon tudtam venni. Már nem dolgozom, de szuperül vagyok így is. Marci, az állatorvosunk azt írja, hogy őt a természetesen a segítségnyújtás orvosként, és Sanyi pedig egy érdekes üzenetet osztott meg velünk. Sziasztok, a fiamat a 4 évvel idősebb nővére motiválta, így jutott el a pótvizsgától az angol nyelven letett diplomáig, az ELTE-n hosszú volt az út. Ez is szép.
0: Többen írták egyébként, igen, így vagy úgy a pénz, hogy Edina meg azt írta a Facebookunkra, ha nem dolgozom, nem élünk meg, ennyi, ez egyáltalán hát, nem motiváció, igen. Csak ez van. De ebben az a szomorú, hogy azért én azt gondolom, hogy bármilyen munkában meg lehet találni azt a, hát, azt a pluszt, vagy élményt, hogy valamit teremtesz vele, hogy hát, valakinek, valakire hatással lesz az, amit csinálsz. Én azt kívánom őszintén, igen, jó szívvel, hogy próbálja meg mindenki megtalálni. Tehát bármilyen, értem, hogy persze minden munka tud fárasztó lenni, mert most erre joggal mondhatják, hogy de hidd el, hogy az én munkám az ezért. Elhiszem, tehát nyilván van nagyon extrémen megterhelő, megfárasztó munka, de biztos, hogy annak is van valamilyen olyan kézzelfogható eredménye, amitől érezheted azt, hogy de ezzel, mit tudom én, segítettem másoknak. És többen írtak erről is.
1: Köszönjük, Szabó Zoltán.
0: Ilyen vagy olyan formában, hogy tényleg szeretnének, mondjuk egy általuk tervezett épülettel írta valaki, vagy mások szolgáltatva nyomot hagyni maguk után, aztán Béláik például cserépkályákat építenek, az otthon melegét adjuk, és szép családi örökséget viszünk vele, ráadásul tovább a tesómmal. Edina pedig azt írja, hogy ő is szereti az elégedett ügyfeleket, ő körmös, de látni, hát ahogy ő fogalmaz, a hétköznapi boldogságot rajtuk, nekem ez már elég. Meg hát nyilván ő is jól keres az, hogy a bűkörösök jól keresnek, nem?
1: Hát tehát, de sokat is dolgoznak, annyit persze. Kell hajolniuk, hogy
0: fú. Jó, de nyilván, tehát hogy persze a pénz is fontos, meg hogy amire be tudod utána váltani, de hogy én tényleg kívánom, hogy találja meg mindenki a sajátjában, a saját munkában a szépséget, mint hogy például Zara Larsson, és ha már itt korábban arról is beszéltünk, hogy ugye a fiatalok most már kiállnak magukért, hát ő is ugye a svéd Got Talentet nyerte meg annak idején, és csak úgy, mint most már az jó néhány szép svéd példát láttunk erre, ugye Abba, Ace of Base, Rock set, tökéletes angolsággal és maximális odaadással közben, és valahogy ragaszkodva az a sajátos svéd életszemlélethez, ami ugye épp úgy visszaköszön a bútoraikban, meg az öltözködésben, ruhákban is ugyanúgy megy most már a svéd vonal, azt látom, vagy a skandináv vonal, tényleg? Mint a lakberendezésben. Igen. Tehát, hogy ugyanúgy, mint hogy az olaszoknak, megvan a skandináv ruháknak is az a fajta egyszerűség, és hogy van benne mégis valami vonzó. Szóval, hogy így van ezzel Zara Larsson is, és nem véletlen, hogy őt emlegetem.
1: Tessék telefonálni most 0630 30 30 95 8, már ha szeretnének ott lenni a szigeten, Zara Larsson koncertjén. Egyébként aznap még csak mondom, Somber is lesz, illetve Airi Mafia, úgyhogy elég jó a felhozata.
0: Na, akkor, minthogy Zara Larsson is énekel majd ott, most kéne, meg itt is, most kéne jelentkezni. A harmadik telefonálóval játsszunk 0630 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Sláger FM, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szigő Ferenc vagyok.
3: Szia. Hello. Ferenc!
1: Elsőként, ha játékra jelentkezel.
2: Hablac. Ja, nem hablac.
3: Nem hablac.
1: Baj, nem, de nem baj.
3: Koncertélmények.
1: Pláne. Szia!
2: Jó, hóna. Jó, köszönöm.
1: Sláger FM, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt!
1: Szia!
3: Szia! Második vagy!
4: Ó, köszönöm!
3: Szia!
1: Ciao.
3: Sláger FM, jó reggelt!
5: Szép jó reggelt, Laci vagyok, és a játékra szeretnék jelenteni.
3: Halló, Lacika! Laci!
1: Karcsi vagy Laci?
3: Laci!
5: Laci!
1: Laci, halkíts a rádión, kérlek egy picit, hogy ne gerjedjünk össze, és utána, ha ezt megtetted, akkor válaszolj nekünk gyorsan két kérdésre.
3: Jöhet az első!
5: Félreállok,
3: már
5: vezetek, egy
3: félre. Jó, semmi gond. Hadd álljon félre, várjál. Hát.
5: Azért... Meg vagyok.
3: No, okay. Lacikám, ki Zara Larsson legnagyobb példaképe? Egy csodálatos énekesnőről van szó, akinek olyan slágereket is köszönhetünk. Segíthetek egy kicsit?
1: Hát azért várjuk meg. Jó, először. Okay. Magadtól megy?
5: Jennifer Lopez?
3: Nem.
1: Nem, nem, nem.
3: Sajnos nem.
1: Igen. Igen. Köszi.
5: Szia.
1: Azért. Szia!
5: Köszi, sziasztok!
1: Itt a Sláger FM, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
3: Hello!
6: Sziasztok, Timi vagyok!
1: Hello, Timi! Meg tudod-e mondani, hogy ki az az énekesnő, aki nagy példaképe Zara Larssonnak?
6: Beyoncé, talán esetleg.
1: Igen! Meg vagyunk! Szuper! Illetve, várj, félig vagyunk meg, mert hogy van egy másik fontos kérdésünk.
3: Ki a Sláger DJ legendás lemezlovasa?
6: Voltam, csak reggelente szoktalak titeket hallgatni.
1: Reggelente pedig az éjjel az, ami soha nem érhet
3: ez
1: véget.
3: Ez így van.
6: Náksi?
1: A Náksi! Attila, igen! Igen! Igen!
3: Gratulálunk! Tied egy páros napi jegy a Sziget Fesztivál keddi napjára. Többek között Zara Larsson nagy színpados koncertjére, további fellépő például Somber, vagy éppen az Airi Mafia is. Nagyon jó lesz!
6: Szuper, köszönjük!
3: Szia, szia! Hello!
6: Köszönjük,
3: szia!
1: Köszönjük, szia! Ennyire egyszerű, és még a koncertélmények nyarának ezzel messze nincs vége, mert hogy még fokoztuk a tétet, ugye? Ahogy reggel, aki figyelt minket, az már tudja, hogy szabaddá kell tenniük magukat augusztus 10-e és 13-a között.
3: Igen. Mert... És hogyha szeretnének mondjuk találkozni Johnny Deppel, arra is van lehetőség, csak mondom.
1: Igen.
3: Csak mondom.
1: Én csak hogy, hát hogy azért pakoljanak be, hogy mert Londonban nem tudom milyen idő lesz majd, augusztus 10-13, azt már meg lehet nézni az interneten.
3: Igen.
1: Miért emlegetjük Londont, meg Johnny Deppet, ez most még legyen mindegy, aki szeretné kideríteni, hogy mi a teendő, küldje el nekünk azt, hogy...
3: Hollywood Vampires.
1: A 06303030958 SMS formájában, közben pedig 9 óra, úgyhogy friss hírek röviden, aztán érkezik a Clean Bandit Whitney-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a Sziget, Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
7: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
8: Már megint egy hétfő kedd.
9: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
12: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
13: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
14: Az egyik szamuráj kardomat.
13: Nem már, NASZ ajándékba?
14: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
15: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
16: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
17: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
18: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Szín koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
19: Sláger FM.
20: A reklám után.
19: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
21: A vagyonvisszaszerzési hivatalról is dönthet ma az országgyűlés. Verekedés és lövöldözés volt Pesterzsébeten. Rekordalacsony szintet ért el a Duna Budapestnél. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több jelentős kérdésben is szavaz az országgyűlés ma, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülnek az uniós források felhasználását, a közlekedés fejlesztését, valamint az energetikai vállalások teljesítését érintő törvénymódosítások is. A képviselők döntenek a kriptoeszközökre vonatkozó egyes szabályok eltörléséről, valamint a vármegye és főispán elnevezések visszaváltoztatásáról is. Verekedés és lövöldözés miatt intézkedtek a rendőrök Pesterzsébeten. Két férfi egy gyorsétterem parkolójában keveredett szóváltásba, amely tetlegességig fajult, egyikük pedig egy gázriasztó fegyverből lövést is leadott. A 30 éves férfit a rendőrök néhány percen belül elfogták, nála a fegyvert is megtalálták. Ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanúja miatt indult eljárás. A verekedés másik résztvevőjét pedig még keresik. Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél. Ma reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derült ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A korábbi negatív vízállási rekord a folyón 33 cm volt, amit 2018-ban rögzítettek. Az elmúlt hetekben az extrém alacsony vízszint miatt a Duna számos pontján olyan tárgyak és roncsok kerültek ismét a felszínre, amelyek normál vízállás mellett évtizedek óta láthatatlanok voltak. A Margit-szigetnél a napokban második világháborús lőszermaradványt emeltek ki, Százhalombattánál pedig egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak. Tovább apad a Velencei tó is. A környezetért felelős tárca szerint augusztusra megszűnhet az egységes vízfelület a tavon, a vízszint pedig 20 cm-re csökkenhet. Az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, köztük szárazulatok alakulhatnak ki a Velencei tó helyén. Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek, illetve a halakat mentőhalászattal kimenekítenék, hiszen a vízszint további csökkenése után elpusztulnának, nyilatkozta Orbán Zoltán, a minisztérium sajtófőnöke. Hozzátette, a Velencei tó vízpótlása és teljes rehabilitációjának kidolgozása olyan nagyságrendű feladat, hogy ebben még nem született döntés. Jelenleg is tart a szakmai egyeztetés. Péntektől újra közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai közötti járata. A légitársaság egyelőre hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap indítja el a gépeket, október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. Budapest is szerepel az idei egyik legtrendibb utazási útvonalon, amely a TripMaxing nevű új utazási trendre épül. Ennek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltik, hanem több úti célt fűznek fel egyetlen utazásra, kihasználva a jó közösségi kapcsolatokat és a rövid buszutakat. A Flixbus vizsgálata szerint a lista élén a Berlin-Prága-Bécs-Budapest körút áll. Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megélénkül, hűsítve a maximum 30-32 fokos levegőt. A folytatásban érkezik a nyár újabb hőhulláma. Holnaptól erősödik a nappali felmelegedés, 35 fok várható, aztán a hétvégén már 39 fokot mérhetünk. Ehhez zavartalanul napos, száraz idő társul, igazi strandidő lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Az M5-ösön Röszke felé Ócsa előtt karbantartók dolgoznak. A 27-es kilométernél zárva az egyik sáv, nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult már ki. Az M44-es autóúton Kunszentmárton felé Kecskemét térségében baleset történt. A 8-as kilométernél itt a külső sávot tartják jelenleg zárva. A 4-es számú főúton Kisvárda térségében ütközött két személyi autó, ott teljes zárás van, kerülni kell. Budapesten a 124-es autóbusz kerül, nem érinti az Esthajnal utca és a Hubai Jenő tér közti megállókat a Bosnyák tér irányában hatósági zárás miatt. Mától a vasárnapi üzemzárásig a 4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es, 7-es vagy 133-as e-autóbuszokkal, illetve az érintett szakaszon a 49-es vagy 47-es villamossal érdemes utazni. A Fehérvári úton tart a felújítása, a Hausmann-Alajos utcánál a villamos átjáróit zárva. Az M3-as kivezetőjén sávzárás van a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövidebb szakaszon. A Szondi utcában zárva az 5-ös utcai kereszteződés. A Baranyai tér úgy, ahogy van zárva mától, az Apácai Csere János utca egyirányú lett holnap estig a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, és nagyjából ennyi így hirtelen. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: Ha én azt mondom, Johnny Depp, te azt mondod...
3: Én azt mondom, Alice Cooper.
1: Ha én azt mondom, Hollywood.
3: Én azt mondom, London.
1: Azt mondod, hogy Vampire.
3: Nem.
1: Hogy önök mit mondanak, majd mindjárt kiderül, mi azt mondjuk. Most gyorsan küldjék el még a Hollywood Vampires szavakat SMS-ben, hogy játszunk!

0: a Sláger reggel.
1: És 9:10 múlt már 2 perccel, amikor arra gondoltam, szeretnék neked mesélni egy történetet, na. Petra. Csak hogy kicsit visszakanyarodjunk oda, ahol már jártunk képzeletben, bár még nem tudtuk, hol járunk ma reggel, mert annyira össze-vissza beszéltünk ilyen misztikusan fogalmazva, hogy egy kicsit felcsigázzuk a mi drága hallgatóinkat. Na, de hogy képzeld el, hogy a 70-es években létezett egy rock and roll társaság, akik hát nem ilyen zenét játszottak, mint ez, ennél kicsit durvábbat.
2: És ezt akartam, igen.
1: Los Angeles bárjait, de azt nem merném megidézni. Los Angeles bárjait járták éjszakákon át, és úgy hívták magukat, hogy Hollywood Vampires.
2: Mennyire menő.
1: Hollywoodi denevérek, ugye? Hát az éjszakára céloztak ezzel, tehát azért nem mint Ozzy Osbourne, hogy megették a denevért, csak elnevezték magukat róla.
2: És hát vámpírok.
1: Igen, a csapat élén valami Alice Cooper, valamilyen, igen, így hívták, azt hiszem, Alice Cooper állt, és akkor csatlakozott még hozzá Harry Nilsson, aztán valami Lennon gyerek, John Lennon,
2: ne vár, az de
1: meg Ringo Starr, ez meg igen. Keith Moon, és nagyon legendás fellépéseik voltak. Hát...
2: ez egy jó brigád azért így együtt.
1: Igen, és a 70-es években azért nem volt még olyan PC a világ mint napjainkban, úgyhogy elég
2: emlékezetes
1: bulikat csaptak. Aha, okay. Igen, Hollywood szerte, aztán valahogy elsodorta őket egymás mellől az élet, de hát 40 évvel később Alice Cooper nem bírt magával, úgyhogy úgy döntött, hogy újra életre kéne hívni a Hollywood Vampires, és hogy legyen már ez tényleg egy ilyen jó kis zúzós rock csapat, kicsit újra szervezte, meg újra gondolt ezt a sztorit, és szólt az egyik cimborájának, aki Joe Perry volt, meg egy másik fickónak, akit meg úgy hívnak, hogy Johnny Depp.
2: Kemény.
1: És elkezdték járni meg a klubokat, és aztán olyan jó sikerült, hogy néhány évvel ezelőtt már egy saját albumot is kiadtak, most meg nem sokára jönnek majd ide Budapestre. És hát csak úgy, mint ha majd hangsúlyozzuk, hetek óta mondogatjuk, hogy ez a közös koncert élményeink nyara, és hogy így meg úgy szereztünk belépőket, hát nem fogják elérni, erre is vannak belépőjegyeink, de nem lebecsülendő ennek fontosságát, ez még semmi, mert hogy nem véletlenül emlegetjük közben Londont.
2: Igen, mert megspékeltük, tehát lehet menni a budapesti koncertre, ez így rendben van, viszont Londonba is el lehet menni, megnézni őket augusztus 10 és 13-a között, de itt nem csak az van ám, hogy Londonba elmegyünk, és akkor ott vagyunk egy koncerten, lehet velük találkozni. Elmehetnek megnézni, hogy próbálnak a srácok. Megnézhetnek egy olyan filmet, amit elsőként láthatnak, azért ez nagyon menő.
1: És ebben sem vehetünk részt ebben a játékban, mert én látom magamat, hogy szavaz Johnny, mi újság, mire készültek most, és akkor ott kísérgeted, hát megnézed a színfalak mögül a próbát, meg ilyen, tehát hogy azért ez, mert hogy ez egy ilyen élmény, tehát hogy, ugye szokott lenni budapesti koncertek előtt is előfordul ez az úgynevezett meet and greet, amikor ugye oda lehet menni, pacsizni egyet a sztárokkal, készül egy közös fotó, utána meg kezdődik a koncert fél órával később, ez nem ilyen. Ez egy háromnapos élménycsomagot odaadunk valakinek?
2: Igen, odaadunk valakinek, amit nagyon ki kell érdemelni szerintem, igen. Mert azért az, hogy egy Hollywood Vampires turné kulisszái mögé betekinthessen valaki, az szerintem keveseknek adatik okay. meg.
1: Oké, tehát akkor most foglaljuk össze, amit eddig tudunk. Igen. Rágóra pontos idő kívül pillanatnyilag semmi, de pontos idő az 9:20. Szóval, tehát drága hallgatók, valaki, ráadásul másodmagával, ugye?
2: Igen.
1: Elrepülhet Londonba, augusztus 10-e, ezért kérdeztük, hogy ráérnek-e augusztus 10-től 13-ára.
2: Igen.
1: Tehát augusztus 10-én valakit elreptettünk Londonba.
2: Így.
1: Ott tartózkodik augusztus 13-áig. Ez idő alatt beleshet a Hollywood Vampires próbájára, koncertélményben részesülhet. Kicsit szerintem azért spanolhat a srácokkal, tehát igen jó eséllyel bemutatják őket egymásnak. Uh-huh. Kinek van ehhez kedve? Ki jönne velünk?
2: Nézzük csak az SMS falunkat. Aki jönne velünk, írja meg nekünk, hogy Hollywood Vampires. Úgy látom, jönnek ezek az üzenetek. Kezet kaptak a hallgatóink.
1: Ennyi a feladat. Szerintem ez baromi nagy dolog egyébként. Úgyhogy tessék összekapni magukat, mert hogy természetesen itt nem elég, nem tudom, csak betelefonálni, vagy SMS-t küldeni nekünk, hanem akit majd fölhívunk, azért nem árt, hogyha képben van egyrészt Johnny Deppet illetően mondjuk, vagy Alice Coopert illetően, bármelyikükkel kapcsolatban jöhet egy kérdés. Ezek után most már nem mondhatják, hogy váratlanul.
2: És lesz egy londoni kérdésünk is,
1: igen,
2: jó?
1: Bizonyítandó, hogy megérdemlik azt, hogy 3-4 napot a mi kontónkra Londonban töltsenek. Tehát, hogy valaki olyat szeretnénk odaeptetni, aki ezt tudja értékelni, és tudja, hogy mit szeretne ott megnézni. Szóval mondjuk ma kezdjünk egy Johnny Depp kérdéssel. Jó, ennyit segítünk előjáróban. Egy Johnny Depp kérdés és egy londoni kérdés. Egyelőre jöhetnek még az SMS-ek Hollywood Vampires 0630 30 30 95 8-ra. Addig megjöhet például Bryan Adams, Melanie Sivel és a When You're Gone-nal, Ime!

0: Csodaszép nyári időre számíthatunk, a mai hőmérséklet 28 fok lesz délután, viszont holnaptól már 35-37 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd, úgyhogy készüljenek a felmelegedésre, a kánikulára, készítsék be a jégzselét, az ilyenkor a tarkóra nagyon jól tud jönni, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
1: Az M5-ösön Röszke felé Ócsánál karbantartók dolgoznak, illetve Ócsa előtt. A 27-es kilométernél sávzárás van, és most már 4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé Újhartyán után szintén munkavégzés zajlik. A 42-es kilométernél ott csak a belső sávjárató, itt is több kilométeres torlódás alakult ki. Az M44-esen a Kunszentmárton felé vezető oldalon Kecskemétnél baleset történt, a 8-as kilométernél zárva a külső sáv. Budapesten, a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál tart a felújítás. A villamos átjáró továbbra sem használható, illetve befelé a belső sáv sem, viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Az M3-as kivezető szakaszán sávzárásra kell számítani a Széchenyi út és a Szerencs utca között, várhatóan délután 2-ig. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, szintén zárva ugyancsak mától a Baranyai tér a 11. kerületben, az Apácsai Csere János utca pedig egyirányú lett holnap éjszakáig a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. A 4-es Petró pedig karbantartás miatt vasárnap üzemzárásig nem jár a Szent Gellért tér és Keleti pályaudvar közötti szakaszon, villamosra vagy busszal lehet utazni helyette.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Kedves Péter, le a kalappal előtted, mert hogy el kell mondanom, hogy még akkor jelentkeztél be a játékunkba, akkor küldtél nekünk SMS-t, amikor még fogalmad, lövésed nem volt arról, hogy miről szól ez a játék, hogy mi történhetik majd veled adásban. Szavasz, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Erre egyetlen magyarázatot tudunk, hogy nagy Hollywood Vampires rajongó vagy.
2: Most már igen, alakul a dolog.
1: Alakul?
0: Biztos, hogy alakul.
2: Igen, igen.
1: Ismered a dalaikat akkor már?
2: Hallottam, igen.
1: A rockzenét egyébként szereted?
2: Igen, igen.
1: Aha, tehát külön-külön megvannak neked a pasik. Tehát mondjuk Alice Coopert gondolom nagyon kedveled.
2: Igen, igen, persze. Igen.
0: Figyelj, a hangod, bár igen, röviden válaszolsz, az olyan rockeres. Mondj már valami rockeres dolgot.
1: Milyen rockeres dolgot?
0: Wow! Péter?
2: Jó, hát ez azért még korán van.
0: Hát, kösz.
1: Pétert úgy képzelem el a hangja és a higgadsága alapján, mint hogyha ülne egy bank fiókjában, és most éppen azért nem mer így hörögni nekünk. Ez így van? Jól képzellek?
2: Majdnem, igen, majdnem.
1: Öltönyben vagy nyakkendőben, fogadjunk.
2: Ing, igen.
0: Jó. Egy harmadik feltételt is szabnék a két kérdés mellé, hogyha ha mind a két kérdésre jól válaszolsz és nyersz, akkor azért annak szeretném, örülnék, hogyha örülnél.
1: Biztos
0: már, ha nem, akkor
1: fog.
0: Megvonjuk.
1: Nem, dehogy, ne mondj ilyet. Ő lehet, hogy befelé ürülős típus. Introvertált, tudod. Pontosan. Introvertált.
0: Jó. Na jó, fussunk neki minden esetre.
1: Figyelj, jön az első kérdés. Melyik filmért kapott Johnny Depp Oscar jelölést, amelyben J.M. Barrie írót alakította? Mondhatod angolul és magyarul is a címét, tök más volt magyarul a címe a filmnek, ennyit segítek.
0: Ez is egy ilyen mesés film volt, de inkább mesés vonatkozású film.
2: Én Péter Pán.
1: Igen.
0: Igen, én Pán Péter, hogy helyesbítsük a szóra.
1: Mondd ki, kérlek.
2: Én Pán Péter.
1: Tökéletes, szuper.
0: Okay. Finding Neverland volt egyébként az eredeti címe. Oké. Okay. A következő kérdés, mint említettük már korábban, ez Londonhoz kapcsolódik. Voltál már Londonban egyébként?
2: Hát csak átutazóban.
0: Hát itt lenne az ideje, hogy megnézd.
1: Igen.
0: Mi az, amire igazán kíváncsi lennél Londonban?
2: Hát nem tudom, bármelyik híres.
1: Nevezetességet megnézni.
2: Nevezetesség, igen, igen.
0: Jó, hát akkor remélem, hogy képben vagy. Hogy hívják azt a teret, ahol Nelson admirális oszlopa, illetve szobra áll?
1: Leghíresebb tér.
2: Trafalgar tér.
1: Igen!
0: Ügyes
1: vagy! Gratulálunk!
0: A tiéd, egy páros belépő a szeptember 8-ai budapesti Hollywood Vampires koncertre, de a fődíjunkra is esélyes vagy.
1: Figyelj, most akkor kapaszkodj, jó? Életre szóló Hollywood Vampires rock élmény test közelből, azaz 4 napos utazás 2 fő részére Londonban repülőjeggyel és szállással, ahol exkluzív betekintést nyerhetsz a Hollywood Vampires turnéjának kulisszái mögé, másodmagadban magaddal.
0: Illetve Johnny Deppel, meg Alice Cooperrel, meg a Joe Perryvel. Tehát, hogy így velük lehet majd spanolni. És egyébként premier előtt levetítik majd például azt a dokumentumfilmet, ami most készül, vagy készült, és magát a koncertet is egyébként kiemelt prémium helyről élvezheted majd másodmagaddal, feltéve, hogy tiéd lesz az a fődíj. Ehhez még néhány napnyi türelmet kérnénk.
1: És az, hogy ez az O2 arénában lesz, a Barracuda Touring felajánlásával, azért ez is elég menő. Én ebbe az arénában már 8000 éve akarok elmenni.
0: Te annyi helyre akarsz menni 8000 éve.
1: Hát de tényleg, hát még nem jártam ott. Hát koncertem még nem. Élet. Még előttem. Igen. Igen. Ja. Szóval gratulálunk!
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük!
1: Amúgy annyit még árulja, ha nyernék, kit vinnél magaddal?
2: Hát a feleségemet.
1: Ó, hát nagyon boldog asszony lesz, az biztos, hogyha nyertek.
2: Igen, igen, szerintem.
1: Valamelyikötök jól beszél angolul?
2: Beszélünk, igen.
1: Elveszni nem
2: igen.
1: Fogtok. Te tudtok csevegni, bármit meg tudtok kérdezni, esetleg, ha nyertek. Jó, ez
2: igen,
1: király.
2: Igen, igen.
1: Szuper.
0: Drukkolunk, szevasz.
2: Köszönjük.
1: Hello.
0: És csak azért kértem néhány napnyi türelmet, mert hogy a játékot folytatjuk. Tehát a következő napokban még többen kapnak tőlünk kérdéseket Londonnal és a Hollywood Vampires tagjával kapcsolatban. És majd csak néhány nap múlva derül ki, hogy ki az, aki közülük valóban utazhat is. Úgyhogy egyelőre jöhetnek az SMS-ek. Hollywood Vampires, ezt küldjék el nekünk a 0630 30 30 95 8-ra.
3: Sláger reggel.

0: Sláger reggel.
1: Figyelj, az az igazság, hogy például ezt az Én Pán Péteres dolgot, ezt nem tudtam volna.
2: Komolyan?
1: Nekem, nincs meg, nem láttam ezt a
2: nem
1: filmet.
2: Nem látod még a filmet, nem, tessék megnézni.
1: Mondom, Johnny Deppnél.
2: De Kate Winsletet szereted, és igen, ő a másik főszereplő ebben a filmben, és uh-huh, csodás párost játszanak, tényleg, nézd meg.
1: Okay.
2: Szeretni fogod a filmet, mert ebben egyébként, nem tudom, neked vannak fenntartási Johnny Deppel kapcsolatban, de ebben szeretni fogod ebben a szerepben.
1: Amikor ilyen nagyon, tehát hogy a Jim Carrey-től elviselem, amikor ilyen gumiarccal, nem tudom, mindenféle dolgokat csinál, a Johnny Deppnél nekem fura, tehát hogy mondom,
2: jó,
1: de az
2: Oompa-Loompát,
1: azt kikészült
2: el. Nem, ez inkább dráma, és nagyon szép film, úgyhogy érdemes megnézned.
1: Jó, köszönöm a tippet. A tipp az önök számára, hogy szintén nézzenek mostanában sok Johnny Depp filmet. Jó, tehát most így nagyjából kiderült, nagyjából pontosan kiderült, hogy miről van szó. Egy londoni kétszemélyes útatét, 10-től 13-áig, tehát kérnénk, hogy azok küldjenek praktikusan SMS nekünk, hogy részt vennek a játékban, akik hajlandóak és el tudnak utazni. Mármint el tudnak utazni, mert azt mi intézzük, csak úgy értjük, hogy szabaddá tudják magukat tenni az ominózus időpontban, tehát augusztus 10-13 között, hogy aztán találkozzanak Alice Cooperrel, Johnny Deppel.
2: Uh-huh. Vagy Joe Perryvel.
1: Igen, és belesenek a kulisszák mögé. És ráadásul azt sem árt, hogyha valaki nagy Hollywood Vampires, vagy legalábbis nagy rockzene rajongó, hiszen ugye ott kint is egyrészt a kulisszák mögébe lehet lesni, ott is lesz majd egy fellépés, egy dokumentumfilm, megtekintés együtt, és aztán még ugye, tehát ettől függetlenül ezt nem is tisztáztuk, hogy aki, ugye mindenki nyer a budapesti koncertre.
2: Igen, azt mindenki megkapja, persze.
1: De hogy ugyanígy megkapja a fődíjnyertesük, és vagy tőle elvesszük, hogy akkor...
2: De hogy vesszük el?
1: Add ide a budapestit, te majd Londonban megnézed.
2: Nem, a Sláger FM senkitől semmit nem veszel, mindig csak adunk.
1: Jó,
2: adunk a hablagyban, adunk a koncertélmények nyarában, adunk a Hollywood Vampires játékunkban, hát mi csak adunk.
1: Ilyen bőkezőek
2: vagyunk.
1: Hát mondjuk, hogy odaadhatja. Tehát bárhogyha a londoni koncert nagyon tetszik, akkor utána csekkolhatja, hogy itthon ugyanaz történik-e a színpadon, mint Londonban, vagy esetleg valaki más lep meg még ezzel az élménnyel.
2: Egyébként meglepetés vendégek szoktak lenni, tudod, az ilyen koncerteken. Lehet, hogy mondjuk eltérően Londonban más lesz, vagy mondjuk itt esetleg megjelenik valaki, akire nem is számítanak.
1: Tegyenek egy próbát, és küldjék lelkesen a Hollywood Vampires üzenetet a 0630-30-30-95-8-as SMS számra, hiszen pillanatnyilag ez az egyetlen feltétele annak, hogy részt vegyenek a játékban. Ehhez sok sikert kívánunk, meg napközben is, mert hogy közben ugye itt van a koncertélmények nyara egyébként is, ott meg ugye ráadásul a Szigetre érvényes jegyek, a tét továbbra is, úgyhogy jó játékot kívánunk! Jó munkát, szép napot, mi egyebet.
2: Meg jó pihenést annak, aki éppen a nyaralását tölti.
1: Ja, olyanok is vannak. Uh-huh. Búcsúzik már a Pordár Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Vissza a holnap reggel. Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
3: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Még nem emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Ez a dal ismerős, ugye?
8: Haj, rózsa volné.
7: Na és ez?
8: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
7: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Elfogadhatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot a parlament. Önköltségi szint alá csökkent a görögdénye termelői ára, és rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Ma szavazhat az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Az új szervezet feladata a közvagyonvédelme és visszaszerzése lenne. A képviselők emellett dönthetnek több az uniós források lehívásához kapcsolódó közlekedési, energetikai és adóügyi módosításról, valamint a kriptoeszközök átváltását érintő egyes szabályok eltörléséről. Megkezdődik az előző rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat vitája is. A tervek szerint az eddig titkos állambiztonsági iratokat egy online felületen tennék szélesebb körben hozzáférhetővé. Napirendre kerül továbbá a vármegye és a főispán elnevezés megváltoztatása, ismét a megye és a kormány megbízott kifejezést használnák. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára, írta az Infostart. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése, illetve az albán import okozta túlkínálat erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Új negatív rekordot ért el a Duna vízállása Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság reggeli adatai szerint ma 31 cm-t mutatott a vízmérce a fővárosban. Az eddigi legkisebb mért vízállás 33 cm volt, vagyis a folyószintje most 2 cm-rel az előző rekord alá csökkent. Közbeszerzést írtak ki az Őrs vezértere felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére, írta az ittlakunk.hu. A beruházás részeként megújulhat a metró aluljáró, a hév végállomás, a sugárüzletközpont és a buszforduló közötti terület burkolata. Emellett növelnék a zöld felületek arányát. A téren nyilvános illemhelyet is kialakítanak, a közbiztonsági konténer pedig továbbra is a helyén maradna. Rózsa András, zuglói polgármester közlése szerint eltávolítják a köztisztasági és közbiztonsági problémákat is okozó bódésort. Az önkormányzat már felmondta a hozzá kapcsolódó bérleti szerződéseket. A tervek elkészülése után a kivitelezés várhatóan jövő tavasszal kezdődhet el. Vádat emeltek egy macedón férfi ellen, aki több mint 1 kg kábítószert próbált Magyarországon keresztül Ausztriába csempészni. A vádirat szerint a férfi január 10-én hajnalban a Koszovóból Ausztriába tartó autóbusszal érkezett az országba. A derekára 4 téglatest alakú csomagot erősített, amelyek összesen 1,2 kg porheroint, valamint koffeint és paracetamolt tartalmaztak. A nyomozás adatai szerint a drogfutára lebukása előtt kokaint is fogyasztott. A férfi elfogása óta letartóztatásban van. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolja. Az ügyben a kecskeméti törvényszék dönt. A mai nap még elviselhető meleggel indul a vételkörzetben, de utána megérkezik a forróság. Sok napsütésre számíthatunk az időnként megnövekvő gomoly felhők mellett. Csapadék nem valószínű, 30 fok lesz a maximum. Az északnyugati szél napközben rendkívül erős lehet majd.
5: Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között a sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybe vétele javasolt. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán után munkavégzés zajlik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezet oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M44-es autóút Kunszentmárton felé vezető oldalán Kecskemét térségében történt egy baleset. A 8-as kilométernél a külső sávot zárták le, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 06-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek. Vigyázzanak ott közben.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Itt a Sláger FM a mikrofonnál, innentől kezdve Gyekkel Dániel indul ugyanis a Sláger napközben, és lehet, hogy játszunk páros belépő a tét a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire, úgyhogy tartsanak ma is velem Katy Perry és a Hot and Cold-it.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hát sajnos egy szomorú rekordra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Megdőlt ugyanis a Duna-Budapesti vízszint rekordja. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedd reggeli, tehát ma reggeli mérése alapján a vízállás 31 cm-re csökkent, ami túlszárnyalja a 2018-as 33 cm-es negatív rekordot. Az extrém asszály miatt a folyómederből évtizedekig rejtett történelmi emlékek és második világháborús robbanó testek kerülnek elő, így a Marit-szigetnél és Szász Halombattánál is szükségessé vált a beavatkozás, úgyhogy most is kérek mindenkit, hogy a következőkben a The Power of Love-ra esőtáncoljunk közösen, hát ha jön egy kis eső előre, és köszi!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az újdonságot hallgattuk Taylor Swift-től, ez volt a The Face of Ophelia, amelynek érdekessége, hogy nem csak a szöveget, de a dallamot is Taylor Swift tette össze. Érdemes egyébként megnézni a hozzá készült videoklipet is, mert abban is van bőven meló, kreativitás, egy nagyon látványos, sikerült darabot jegyezhet Taylor Swift. Érkeznek az időjárási és közlekedési infok, aztán pedig Justin Wellington és az Aiko nyitja a következő zenei szakaszt. Itt a Sláger FM-en.

0: Ma sokat süt majd a nap, emellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű a vételkörzetünkben. Az északnyugati szél napközben többfelé megélénkül, ami a szélre érzékenyeknél felerősítheti a fejfájást, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot is okozhat. Délután 29-30 fok lesz a maximum a legtöbb településünkön, illetve a felhős szeles időben ezt is sok helyen kevesebbnek érezhetjük majd. Érdemes vigyázni a bőrünk egészségére, hiszen a napsütéses időszakokban magas lesz az UV-sugárzás.
1: Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között a sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybe vétele javasolt. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán után munkavégzés zajlik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezet oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M44-es autóút Kunszentmárton felé vezető oldalán Kecskemét térségében történt egy baleset. A 8-as kilométernél a külső sávot zárták le, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 06-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek. Vigyázzanak ott közben!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy jó kis fenékrázós, mondhatni klasszikus 2010-ből, ez volt Shakira és a Lokka. Aztán megyünk tovább, a Halott Pénz fog nekünk énekelni egyet, akiknek nagyon pörög a fesztivál szezon, nemrégiben a Campus Fesztiválon Debrecenben táncoltatták meg a közönséget. Hát ilyenkor azért ezeknek az előadóknak, zenekaroknak ez egy elég sűrű időszak, nemrég láttam Bay Alexnek egy posztját, amiben kifejtette, hogy nagyon sűrű az idei szezon, de ő például futással szokta egy picit kiszellőztetni az agyát, és azzal tud egy új lendületet kapni, amikor azt érzi, hogy nagyon sok a teendő. Hát kitartást kívánunk minden ilyen most nagyon pörgő fesztivál szezont nagyon-nagyon megdolgozó zenekarnak, énekesnek. Érkezzen most tehát a Halott Pénz, akik arról az érzésről énekelnek, amikor valakit annyira szeretünk, hogy már szinte ilyen fizikailag valamit csinálnánk vele. Nem arra gondolok, hanem például azt, hogy úgy belemarkolnánk a testébe, vagy megharapnánk, vagy úgy szétszeretnénk. Na ezt az érzést hozza nekünk. Milyen a Halott Pénz, és a Szétszeretlek itt a Sláger FM-en.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. But oh my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
7: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megszűnt a NAV bűnügyi és rendészeti elnök helyettesének szolgálati jogviszonya. Súlyos pszichiátriai eseteket vidékről már Budapestre kell szállítani, és a szombati munkanapon zárva lesz az újpesti polgármesteri hivatal. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Azonnali hatállyal megszűnt Demeter Tamás pénzügyőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonya, közölte az Infostart a magyar közlöny alapján. A NAV korábbi bűnügyi és rendészeti elnök helyettesének felmentése július 27-én lépett hatályba. Demeter Tamást vezetői tisztségéből már májusban felmentette Kármán András pénzügyminiszter. Feladatkörét Domokos Ferenc pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának főigazgatója vette át. A mostani határozatot Forsthofer Ágnes írta alá, a döntést nem indokolták. Súlyos szakemberhiány és jelentős területi különbségek nehezítik a magyar pszichiátriai ellátást, írta az MFOR. Magyarországon 100 ezer lakosra kevesebb, mint 16 pszichiáter jut. A felnőtt gondozásba tavaly több mint 16 ezer új beteget vettek fel, ami 2010 óta a legmagasabb szám. Különösen nehéz a gyermekpszichiátria helyzete. A szakemberek becslése szerint az állami rendszerben mindössze 60-100 gyermekpszichiáter dolgozhat. Több dunántúli megyében nincs megfelelő fekvőbetegellátás, ezért a súlyos eseteket akár Szombathely térségéből is Budapestre kell szállítani. A kormány a külföldön dolgozó magyar pszichiáterek hazatérését jobb munkakörülményekkel ösztönözni. Forgalomkorlátozásra kell számítani ma és szerdán az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében. A munkálatokat mindkét napon délelőtt 10 és délután 2 óra között végzik. A Megyeri híd felől az M3-as autópálya irányába tartó oldalon újra festik a burkolati jeleket, ezért az érintett szakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A megengedett legnagyobb sebességet óránként 60 km-re csökkentik. A korlátozás miatt időszakosan torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületet. Elkezdődött a lakossági szúnyoggyérítési program a 15. kerületben. A kerületi lakcímkártyával rendelkezők olyan tablettákat vehetnek át, amelyek a pangó vízbe helyezve megakadályozzák a szúnyoglárvák kifejlődését. A készítmény két helyszínen igényelhető. A Pestújhelyi Közösségi Házban július 31-éig, hétköznapokon délelőtt 10 és este 6 óra között osztják. A Bocskai utca és az I.S. Gyula utca sarkán található polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán augusztus 7-éig lehet hozzájutni az ügyfélfogadási időben. Csütörtökön nincs ügyfélfogadás. Megváltozik az újpesti polgármesteri hivatal nyitvatartása az augusztusi munkanap áthelyezés miatt. Augusztus 7-én pénteken reggel 8-tól délután 4 óráig lehet ügyet intézni. Az ügyfélszolgálat azonban csak fél egyik tart nyitva. Augusztus 8-án szombaton a hivatal zárva lesz, így ezen a napon nem fogadnak ügyfeleket. Az intéznivalókat ezért érdemes péntekre vagy egy későbbi ügyfélfogadási napra időzíteni, írták közleményükben. Folytatódik a túlnyomóan napos időjárás, az utakon száraz viszonyokra számíthatunk, a vakító fény miatt viszont vezetés közben érdemes napszemüveget viselni. A nappali csúcshőmérséklet a mai napon is 29-30 fok körül tetőzik, illetve egészen délután 2-ig biztosan magas lesz az UV-sugárzás, így érdemes a bőrünk egészségére is figyelmet fordítani. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet.
11: Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Podmanicki utca előtt, a középső sávban. Gábor küldte, köszönöm szépen. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé, és a Temesvári utca előtt befelé, továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Sávlezárásra kell számítani viszont az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon, ma 14 óráig karbantartás ott a program, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk. Hogyha tapasztalnak valamit útközben, ami hasznos lehet, a többi úton lévő hallgatónak írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 95 8, mindkét esetben a számunk. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és együtt pörgetjük a munkaórákat, és valakinek a mai napon fogok adni 2 darab belépőt Mobi budapesti koncertjére. Kamrád, Be Mine, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most az egykori One Direction Talk, Harry Styles, és tőle az újdonság, az Aperture. Tegnap már beszámoltam róla, de nem lehet elégszer elmondani, mert egy hatalmas nagy ötletnek tartom, és hát természetesen nagy a sikere is annak a kezdeményezésnek, ami a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház önkéntes baba simogató programja, amelyre néhány óra alatt több mint 100-an jelentkeztek. Az intézmény mint a kórházként mutatja be, hogyan működhettető, szervezetten és biztonságos keretek között a babák támogatása, megfelelő oktatást követően érdemes felkeresni a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház felületeit, megérdeklődni, hogy hogy lehet elmenni baba simogatónak és élni ezzel a lehetőséggel, mert az ott lévő kisbabáknak hatalmas nagy szükségük van a rendszeres érintkezésre, és hát szerintem ez mindenkinek egy nagyon szívmelengető dolog tud lenni, és nagyon támogatjuk. The Commoners, Don't Leave Me This Way, ezzel megyünk tovább itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Amero 5 és a Sugar édesítette meg a napunkat itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd Loja további szerencsés folytatásra bíztat mindenkit, a Get Lucky-val nyitjuk a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok. A hideg frontra fokozottan érzékenyeknél, ugyanakkor a magasban már kezdetét veszi a melegedés is. Emiatt kettős hatás érvényesül, fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás és keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. Az utakon száraz viszonyokra számíthatunk, de a napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Délután 2-3 óráig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz, 29-30 fokot mérhetünk.
0: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés folyik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavétel zajlik, a 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M0-as autót keleti szektorában, az M4-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban, a 42-es kilométertől torlódik ott vissza a forgalom, az északi szektorban Dunakeszi térségében, az M2-es autópálya felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten azt látom, hogy továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Vaháci út felé, a Podmanicki utca előtt a középső sávban, úgyhogy kitartást mindenkinek útközben, hogyha látnak valamit, tudják, 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt az ATC és az Around the World, azaz a la-la-la-la-la. Van, aki csak így mondja, biztosan. Mondjuk én nem ismerek ilyen embert, de biztosan van, aki így mondja ennek a zenének a címét. Na mindegy, menjünk tovább, mert hogy érkezik a Pet Shop Boys, az elektronikus popzen egyik legsikeresebb formációja, amely több mint 40 éve meghatározó alakja már a nemzetközi zenei életnek. Érdekesség, hogy a duó énekese a zenekar megalapítása előtt a Smash Hits magazin újságírójaként dolgozott, ahol épp egy interjú során ismerkedett meg Chris Love-val, a másik taggal egy hangszerboltban. Azóta is előszeretettel ötvözik az intelligens, gyakran társadalomkritikus dalszövegeket az elektráns, minimalista elektropoppal, és olyan klasszikusokkal forrt már össze az ő nevük, mint például a most következő Always on My Mind. Ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már, NASA ajándékba?
3: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, mindennap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. klubtihany.hu.
6: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána. Ledszóli.hu.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Haj, rózsa volt.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Tehetséggondozó programot indít a Kereskedelmi és Iparkamara, és történelmi mélypontra csökkent a Duna vízszintje Budapestnél. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényt. A javaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal támogatták a képviselők. Az új hivatal a közvagyonvédelmét, a jogellenes gazdálkodás feltárását és az eltűnt vagyon visszaszerzését felügyeli majd. Vizsgálhat szerződéseket, pénzügyi számlákat és elektronikus adatokat, valamint nyomozati és vádképviseleti jogköröket is kaphat. A hivatal elnökét és helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hátrányos helyzetű fiatalokat segítő tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című kezdeményezés a 2026-27-es tanévben kísérleti jelleggel kezdődik, később pedig országossá bővülhet. A program tanulmányi ösztöndíjat, vállalkozói mentorálást és negyed évente megrendezett ötletversenyt kínál. A cél, hogy a fiatalok ne morzsolódjanak le az oktatásból, gyakorlati tudást szerezzenek és könnyebben elindulhassanak a munkavilágában. A részletes pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg. Minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek a Dunán Budapestnél, írta a HVG. A Vigadótéri vízmérce ma hajnalban 32, reggel pedig már csak 31 cm-t mutatott, míg az eddigi rekord 33 cm volt 2018-ból. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy ez egy meghatározott nullaponthoz viszonyított érték, tehát nem jelenti azt, hogy a folyón át lehetne sétálni. Vácnál, Dunaújvárosnál és több más mérési ponton is új negatív rekord született. A rendkívül alacsony vízállás miatt egyes folyószakaszokon már a hajózás és a teherszállítás is nehézséges. Beütközik. Augusztusra 20 cm-es tartományba csökkenhet a Velencei tó vízszintje is, a vízügyi modell számítások szerint emiatt több helyen megszűnhet az összefüggő vízfelület, és egymástól elszigetelt tavacskák alakulhatnak ki. Rövid távon a száraz részek átvágásával segítenék az élővilág mozgását, további apadás esetén pedig mentőhalászatra is szükség lehet. A tó teljes rehabilitációjáról és a vízpótlásról még nincs döntés, a szakmai egyeztetések tartanak. Karbantartás miatt július 29-től a holnapi naptól augusztus 7-ig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév. A BKK tájékoztatása alapján a szerelvények csak Kaszásdűlő és Békásmegyer, illetve Szentendre között járnak. A kimaradó szakaszon a H5-ös és a H5Y jelzésű pótlóbuszok szállítják az utasokat. A korlátozás idején többek között ágyazatrostálást, vágány és kitérő szabályozást, valamint felső vezeték karbantartást végeznek. Szerdán, holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten, írta a baon.hu. A vasárnapig tartó programsorozat több helyszínen kínál komoly zenei koncerteket, táncelőadásokat, kiállításokat és zenész várossétákat. A legtöbb esemény ingyenes. Fellép mások mellett a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, a Kecskemét Tánc Együttes, a Talamba Ütős Együttes, valamint Dés László és a Free Sounds Quartet. Továbbra is magas az UV-sugárzás, erős lesz az északi-észak-nyugati szél, ami többeknél akár fejfájást, ingerlékenységet, dekoncentráltságot okozhat. A maximum a mai napon 29-30 fok körül alakul, és már most nagyon magas az UV-sugárzás.
14: Az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés folyik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavétel zajlik. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M0-as autót keleti szektorában, az M4-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban, a 42-es kilométertől torlódik ott vissza a forgalom, az északi szektorban Dunakeszi térségében, az M2-es autópálya felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten azt látom, hogy továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Vaháci út felé, a Podmanicki utca előtt a középső sávban, úgyhogy kitartást mindenkinek útközben, hogyha látnak valamit, tudják, 06 30 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, és itt van nálam kettő darab belépő Mobi budapesti koncertjére, úgyhogy tartsanak velem mindenképpen, és már el is indultunk David Guettával és Usherrel.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rick Astley és a Never Gonna Give You Up után szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy újra nyitva van a római parti plázs. Feloldották a korábban a heves esőzések miatt elrendelt fürdési tilalmat, helyreállt a vízminőség, és minden nap 10 és 19 óra között lehet oda menni felfrissülni. Itt van közel, úgyhogy szerintem ez egy szuper lehetőség. Igaz, hogy most nem a legtöbb a Dunában a víz, de attól függetlenül nagyon jól fel tud mindenkit frissíteni. Egészen augusztus 23-áig lehet menni a római parti plázsra. Magna cum laude, gyerünk tavasz, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos, a Maxi Priest és a Close to You után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán Camila Cabello majd arra kér minket, hogy még ne menjünk, de megyünk tovább. Ez lesz tőle a Don't Go Yet.
1: A napsütés mellett a többfelé megélénkülő nyugati-észak-nyugati szél határozza meg az időjárást a Vételkörzet városaiban. A szél kissé csökkentheti a járművek menet stabilitását, ezért vezetés közben tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 29-30 fok körül alakul, az UV-sugárzás is nagyon magas, illetve az erős észak-nyugati szél miatt több helyen kevesebbnek is érezhetjük majd ezeket az értékeket, de mára már megérkezik a hőség.
0: Az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után munkavégzés zajlik szintén a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres ott a torlódás, aki teheti, Örkénynél az 5-ös főúton kerüljön. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek, a 67-es kilométertől a 63-as torlódik vissza a kocsisor, mivel csak a belső sáv járható, és értelemszerűen így feltorlódnak az autók. Sajnos kitartást mindenkinek. Az M0-es autóút keleti szektorában, az M4-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban továbbra is. A 42-es kilométertől torlódik vissza a forgalom. Az északi szektorban, szintén az M0-ásnál Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek, konkrétan az M0-áson, nem az M0-ásnál, a 72-es kilométernél kell sávzárásra és torlódásra készülni. Kitartást mindenkinek, és jó utat a Sláger FM-mel!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Avicii és a Hey Brother az egyik legnagyobb kedvencünk szólt tőle. A művész neve egyébként a szanszkrit Avicii szóból származik, amely a buddhista pokol legmélyebb szintjét jelöli. Amikor Tim Bergling regisztrálni akart a MySpace-en, a saját neve már foglalt volt, így egy barátja javaslatára választotta ezt a MySpace nevet, amivel aztán később világhírű sztárrá vált. Dua Lipával megyünk tovább tőle most. A Dance the Night érkezik egy picivel 3-4-1 után, itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között változható.

S.O. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here, seen us is right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights.
1: Blues Royale. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. But oh my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjeni.
1: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Jövőre megszűnhet a kancellári munkakör a szakképzési centrumokban. A fogyasztóvédők megtartanák a készpénzes fizetést a parkolásnál, és nem adott tájékoztatást a rendőrség a Szőlő utcai ügy új állításairól. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Január 1-től megszüntetni a kormány a kancellári munkakört a szakképzési centrumokban. A parlamentnek benyújtott javaslat alapján a kancellárok feladatait a főigazgatók vennék át, így ők felelnének az intézmények szakmai, törvényes és szakszerű működéséért is. A jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása december 31-én megszűnne, az új vezetői pályázatokat pedig szeptember végéig írná ki a szakképzésért felelős miniszter. A változtatást egyszerűbb irányítással, közvetlenebb kommunikációval és gyorsabb döntéshozatallal indokolja a kormány. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt kéri, hogy állítsák le a fővárosi parkoló automaták leszerelését, és maradjon meg a készpénzes fizetés lehetősége. A szervezet szerint egy közszolgáltatás sem kényszerítheti az embereket telefon vagy mobil alkalmazás használatára. Július óta megkezdődött több mint 3300 budapesti automata eltávolítása, emiatt egyre több panasz érkezik. A szövetség az alkalmazásokhoz kapcsolódó többletdíjakat is kifogásolja, különösen akkor, ha az extra szolgáltatás díja nem választható, hanem automatikusan terheli az autóst. Nem adott tájékoztatást a rendőrség azután, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egyik korábbi lakója közösségi oldalán megnevezett egy politikust. A korábbi állításaiban szereplő Zsolti bácsiként írta az Index. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte a Semjén Zsoltot érintő állítást, ártatlannak nevezte a politikust, és büntetőjogi lépéseket helyezett kilátásba. A BRFK az MTI megkeresésére közölte, hogy a vonatkozó jogszabályok miatt nem adhatnak tájékoztatást. Az ügyben tett állításokat hatósági döntés vagy jogerős ítélet egyelőre nem támasztja alá. Rendkívül alacsony a Duna vízállása az Esztergom Párkány szakaszon, írta a ma7.sk. Ma reggel Párkánynál mínusz 18, Esztergomnál mínusz 27 cm-t mértek, ami az esztergomi állomáson alacsonyabb a 2018-as rekordnál. A negatív értékek a vízmércék saját nulla pontjához viszonyított adatokat jelentenek. Az apadás miatt augusztus 2-áig több hajójárat nem közlekedik, köztük a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád és a Visegrád-Esztergom járat, valamint az esztergomi a hajó és a szárnyas hajó is. A helyzetet a tartós csapadékhiány és a rendkívüli meleg okozza. Darúval emeltek be egy 100 éves Ford T-modellt a Magyar Nemzeti Múzeumba. A ma is működőképes 18 lóerős autó csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon a fővárosban. A jármű azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. A november 1-ig látogatható tárlat az Egyesült Államokba kivándorolt magyarok történetét mutatja be, többek között Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert és Gábor Zsazsa amerikai emlékein keresztül. Új napi szélrekordot mértek tegnap Budapesten. A Hungaromet tájékoztatása szerint a Jánoshegyen a kora délutáni viharban óránként 85 kilométeres széllökést regisztráltak. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord, amely óránként 83 kilométer volt. Kora délután sokat süt a nap a gomoly felhőkből, eső sehol sem valószínű. Az északnyugati szél viszont megélénkül, ami kicsit csökkenteti a járművek menet stabilitását. 29-30 fok lesz a maximum.
14: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés zajlik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön még időben. Az M0-as autóúton az északi szektorban Tunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon továbbra is burkolatjeleket festenek kitartóan, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni egyéb iránt szintén. Az M0-áson Budapesten tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható, úgyhogy óvatosan ott. Arrafele is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger!
14: Indul az újabb óra a mikrofonnál. Ilyekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Cserébe hálám jeléül ebben az órában ki fogunk játszani egy Moby koncert páros belépőt, úgyhogy érdemes nagyon figyelni minket. Amy Winehouse-szal már indulunk.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is. Oh!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan Budapesten fog fellépni Moby, egészen pontosan augusztus 1-én, tehát most szombaton a Budapest Park vendége lesz Moby, és a jó hír, hogy itt van nálam kettő darab belépő, amit egy nagyon könnyű, illetve egy még könnyebb kérdésre válaszért cserébe oda fogok adni valakinek, úgyhogy nincs más teendő, mint most hívni a 0303030 harmadikként, és elvinni ezt a páros belépőt. Ennyire egyszerű, mert hogy most érkezik Moby, és a Lift Me Up itt a Sláger FM-en.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon, és nyerje!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan elhangzott. Az a bizonyos dal, ami lehet, hogy valakinek egy páros belépőt fog jelenteni Móbi budapesti koncertjére.
1: Szia, Kalra Törzsé, jelentkeznék.
0: Még egyszer elmondod a keresztneved, nem hallottam.
1: Attila vagyok, szia.
0: Attila, szervusz Attila. Azért telefonáltál, mert elhangzott egy bizonyos dal, ami egy Móbi koncert jegyet, illetve nem egyet, hanem kettőt jelentett valakinek, jól gondolom?
1: Így van.
0: Mondhatjuk, hogy kedveled Móbit?
1: Igen, eléggé kedvelem Móbit.
0: Eléggé kedveled. Látom, hogy hallom, hogy úton vagy, merre jársz egyébként.
1: Most megyek fogászatra, úgyhogy lekapcsolom gyors a klímát is, mert csak gondoltam rátok csörök, hát összejön.
0: Hát, ha egy kis, majd amikor éppen a fogadat nagyon dolgozzák megfelé, akkor esetleg erre a kilátásban lévő nyereményre gondolsz, és már nem is fog annyira fájni.
1: Így van.
0: Igen, csapjunk bele, jó? Van két kérdésem. Nem lesz nehéz. Na. Ez a jó hír. Az egyik kérdésem, az első az, hogy melyik Móbi slágert hallottad, melyen felbuzdulva hívtál?
1: A Lift Me Up.
0: Ez a Lift Me Up volt. Így van, eddig nagyon jó vagy. A második kérdésem pedig úgy hangzik, hogy a neve alapján melyik megyéből származik Zoli a Sláger reggelből?
1: Somogyi.
0: Hát
1: a Somogy megye.
0: Nagyon jó. Igen, a neve alapján Somogy megyéből származik. És a legjobb hír pedig most következik, mi pedig az, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy ott leszel augusztus első, most
1: szóval.
0: Nagyon jó, nagyon szeretjük, amikor jó helyre kerülnek a jegyek, úgyhogy most ezt úgy látom, hallom, hogy jó helyre kerül, és ez mindig egy jó hír. Viszont ez kettő darab belépőt jelent. Van-e már partnered, akit el fogsz vinni magaddal?
1: Hát a feleségemet valószínűleg, úgyhogy ővele mennék el. Igen.
0: Hát akkor ez egy szuper ilyen fogorvosi kezelés kiheverő páros program lesz. Én nagyon jó szórakozást kívánok nektek, neked, köszönjük, hogy minket hallgattok, és minden jót kívánok, főleg most tényleg itt a fogorvos, az sose kellemes, de hát ha ezzel a jeggyel egy picit tudunk rajtad így segíteni.
1: Elhíteni fogad biztos, úgyhogy de nagyon szépen köszönöm, nem is gondoltam volna rá, úgyhogy meg is, hogy teljesen lepődve
0: érdekel. Ezért érdemes játszani velünk és hallgatni a friss időjárási és közlekedési infók után. Shabuzit és a Barsongot velem megyünk tovább, és nagyon jó szórakozást kívánok.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon rendesek az, hogy tényleg mondok, hogy a
2: Mérsékelten meleg, kellemes időben telik a délután, a gomoly felhők mögül sokat süt a nap, esernyőkre pedig ma egyáltalán nem lesz szükség a vételkörzetünkben. Bár az időjárás ma még elviselhető, a melegedés és a megélénkülő szél együttesen fejfájásos tüneteket is kiválthat az arra érzékenyeknél. Az utak szárazak, jól járhatóak, de a napsütés miatt továbbra is javasolt a napszőnyegek használata, hogyha éppen vezetnek. A hőmérséklet a mai napon el fogja érni a 29-30 fokot a legtöbb településen.
0: Az M3-as autópályán Vásárosnaműhely felé Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés zajlik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön még időben. Az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon továbbra is burkolatjeleket festenek kitartóan, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni egyéb iránt szintén. Az M0-áson Budapesten tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában, mától lezárt

0: hívták. Az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca, az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható, úgyhogy óvatosan ott. Arra fele is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could...

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Paul van Dijk és a Let Go adott egy kis lendületet a napunknak, aztán ezzel a lendülettel megyünk tovább egy olyan zenekarra, melynek tagjai Ördög Tibor, Csipa, Tóth Tibor, Kis Endre és Késmárki Zsolt már gyermekkoruk óta ismerik egymást, mindannyian ugyanabba az iskolába jártak Szolnokon, bár 1996-ban alakultak meg hivatalosan, a zenészek közötti barátság alapjai évtizedekre nyúlnak vissza, ami a mai napig meghatározza a csapat kohézióját. Na ezt a kohéziót hallgatjuk most jól meg, érkezik tőlük az egyik legérzelmesebb, egyik legszebb daluk, ez a Félember, itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Oh, nem már. NASA ajándékba?
7: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
11: Leander Szimfoni Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM. Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a parlament. Karácsony Gergely rendezné a budapesti vízdíjakat, és vesztegetéssel gyanúsították meg Búzs Balást az óbudai korrupciós ügyben. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Országos közlekedés szervező és külön járműkezelő társaság létrehozását szavazta meg az országgyűlés, írta az Infostart. A közlekedés szervező alakítja majd ki a hálózatot, a menetrendeket és a tarifarendszert, valamint összehangolja a szolgáltatásokat. Az állami tulajdonú gördülőállománykezelő feladata lesz az új vasúti járművek beszerzése, elsősorban uniós forrásokból. A parlament emellett lehetővé tette, hogy a károsult gazdák előleget kapjanak a kárenyhítési alapból, és több az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénymódosítást is elfogadott. A 13 éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a fővárosi hálózatot, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint Budapest vízellátása jelenleg stabil, de az előregedett vezetékek miatt évente több millió köbméter víz vészel. Azt szeretné, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat dönthessen a díjakról. Javaslata szerint egy meghatározott alapmennyiséget akár ingyenesen is biztosíthatnának. A nagyobb fogyasztásért, például az úszómedencék feltöltéséért viszont magasabb díjat lehetnek kérni. Karácsony Gergely a fejlesztéseknél a víz megtartó képesség erősítését is szükségesnek tartja. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Bózs Balást, volt harmadik kerületi polgármestert. A gyanú szerint 2008-tól több politikus és önkormányzati szereplő olyan korrupciós rendszert működtetett Óbudán, amelyben cégek fizettek új megbízásokért vagy meglévő szerződéseik fenntartásáért. Az ügyészség szerint Bózs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kaphatott az így beszedett pénzekből. A politikus nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen paraszt nyújtott be. Az ügyben eddig 33 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Háromnapos konferencia kezdődött Budapesten a szolgálat közben életüket vesztő rendvédelmi dolgozók árván maradt gyermekeinek támogatásáról. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett tanácskozás célja a szakmai együttműködés erősítése, valamint az árván és félárván maradt gyermekek segítése. A szervezők szerint a családok támogatása nem érhet véget a részvétnyilvánítással. Abban a rendvédelemnek, az oktatásnak, az egészségügynek és a civil szervezeteknek is szerepet kell vállalniuk. A program a gyermekekkel foglalkozó szakemberek mentális védelmével is foglalkozik. Augusztus 1-én és 8-án ismét megnyitják a látogatók előtt a Sándor palotát. A nyitott kapuk program résztvevői idegenvezetéssel járhatják be a 220 éves épület reprezentatív terveit, és megismerhetik a palota történetének különleges fejezeteit. Szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál haláláról és a szalonok kulisszatitkairól is. A programra egyénileg vagy csoportosan lehet jelentkezni előzetes regisztrációval a Sándor palota honlapján. Nyári szünetet tart a Pesterzsébeti Múzeum, a Gál Imre Galéria és a Rátkai Átló Galéria. Az intézmények augusztus 2-től 24-ig lesznek zárva. A látogatókat augusztus 25-től fogadják majd ismét, írták közleményükben. A mai napra jósolt maximum 29-30 fok körül alakul, az időjárás kifejezetten kellemes és száraz, a megélénkülő szélben a szélre érzékenyek nyugtalanságot tapasztalhatnak, vagy akár felerősödhetnek a fejfájásos panaszok. Az UV-sugárzás jelenleg még magas.
9: Sárgán villognak a jelzőlámpák. A 15. kerületben az Illés Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni ott arrafelé. Tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé, és a Temesvári utca előtt befelé, továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es jelű villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es autópálya felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés zajlik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres ott a torlódás, úgyhogy aki teheti, őrkény letérve az 5-ös főúton kerüljön még. Időben 06:30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ahová nagy szeretettel várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Ez a Sláger FM indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Itt lesz velünk ebben az órában Luis Capaldi, Bob Sinclair, illetve Jamiroquai is benéz hozzánk. Csupa sztárparádé, Teddy Swims az első. Jön tőle a Mr. Know-It-All.
16: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A slágerefemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a mikrofonnál Nyekkel Dániel, az Earth, Wind & Fire és a Let's Groove előtt egy újabb rekordról szeretnék beszámolni, mert hogy megdőlt a napi szélrekord Budapesten. A tegnapi viharban a Jánoshegyen 85 km/h széllökést mértek, ezzel a Hungaromet adatai alapján felülmúlták a 2019-ben ugyanott rögzített 83 km/h csúcsot. A meteorológiai szolgálat közleménye ugyanakkor hangsúlyozza, hogy minden szélső értéket részletes vizsgálatnak vetnek alá, mivel a mérési körülmények változásai vagy a régi kéziratos adatok bizonytalanságai befolyásolhatják a rekordok hitelességét, de most jelen állás szerint úgy néz ki, úgy tűnik, hogy a tegnapi napon megdőlt a szélrekord, úgyhogy most már mehetünk tovább, ha már szél, akkor Earth, Wind & Fire és a Let's Groove érkezik itt a Sláger FM-en.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mekkora zene volt ez. 2006-ból Bob Sinclair, Gary Pine és a Love Generation. Várjuk már ezt nagyon, hogy megérkezzen egy igazi ilyen szeretett generáció, amikor úgy igazán tudják szeretni egymást az emberek. Na, ez egy jó világ lesz, én azt gondolom. Madonnával, Sabrina Carpenterrel és a Bring Your Love-val megyünk tovább ennek megfelelően. A legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: A mai csúcsérték vételkörzetünk településein 29-30 fok, a vételkörzet egészén túlnyomóan napos, száraz időben telik a délután. Az északnyugati szél viszont továbbra is élénk marad a legtöbb területen, ami a nyíltabb útszakaszokon némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását. Mivel ma csapadéktól a munkába hazaindulás során nem kell tartani, teljesen száraz és biztonságos útviszonyok várják az autósokat. A napos időszakokban ne felejtsék a napszemüveget feltenni.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt, és az M0-es autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Illés-Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, nem megszokásból, illetőleg tart a felújítás a Fehér

0: Vári úton, a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható, mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Ez volt Kylie Minogue és a Spinning Around, aztán következzen egy filmajánló. Az 1984-ben bemutatott Szellemírtók, a vígjáték és a természet feletti horror tökéletes ötvözete, amely mára igazi popkulturális ikonná vált. A történettel valaki esetleg nem ismerni, hogy három külön parapszichológus New Yorkban arra vállalkozik, hogy szellemeket fogjon be, miközben egy ősi démon fenyegeti a várost. Többet nem is mondok róla, úgyhogy inkább hallgassuk meg a zenéjét. Trey Parker Jr. és a Ghostbusters indul itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
11: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Vizsgálják a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatását. Akár 160 új trolibusz érkezhet Budapestre, és hőségben, illetve gyenge szélben rendezhetik meg az idei kék szalagot. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Folyamatban van a Fradi város megépítésére adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználásának vizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca a vizsgálat lezárásáig nem árul el részleteket, később azonban tájékoztatást ígért arról, mire fordították a közpénzt. A sajtó szerint az FTC 2016-ban és 2017-ben kapta meg a támogatást a régi építők sporttelep helyére tervezett komplexumra, amely végül nem épült meg. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult, miután egy szurkolói csoport feljelentést tett. Akár 160 új alacsonypadlós és környezetbarát trollibusszal bővülhet a budapesti járműpark. A BKK aláírta a beszerzésről szóló keret megállapodást az Electrobus Europe és a Jutong párosával. A fejlesztés azonban csak akkor indulhat el, ha rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi fedezet. Első lépésként 6 hónapon belül 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós trolli megrendeléséhez kell biztosítani a forrást. A BKK elsősorban Európai Uniós támogatás bevonásával valósítja meg a beszerzést. Közigazgatási pert indít Budafok-Tétény önkormányzata a CTP 22. kerületet és Érdet érintő beruházásának környezethasználati engedélye miatt, írta az ittlakunk.hu. A képviselőtestület rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a Budapest környéki törvényszékhez fordul. Korábban a Pest vármegyei kormányhivatal úgy határozott, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, ezért nem szükséges környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni. Az önkormányzat fellebbezése után az Energiaügyi Minisztérium helyben hagyta ezt a döntést. Átfogóan megújítaná az első kerületi horvát kertet a budavári önkormányzat. A több mint 230 éves park burkolatai több helyen elhasználódtak, egyes berendezései korszerűsítésre szorulnak, és új funkciókra is szükség lenne. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a kerületiek és a park használóinak véleményét. Az önkormányzat célja, hogy a horvát kert zöldebb, biztonságosabb és minden korosztály számára jobban használható közösségi térré váljon. Gyenge szél és rendkívüli hőség várja csütörtökön az 58. kék szalagvitorlás verseny résztvevőit, írta az Infostart. A rajtnál még mérsékelt keleti szél fújhat, később azonban szélcsendes és élénkebb szakaszok váltakozhatnak, ezért a helyismeret és a taktikai döntések különösen fontossá válhatnak. A Balaton felett 30-32, a parton pedig 36-38 fok lehet. A tó víze 25-27 fokosra melegedhet. Várhatóan gyenge szél miatt az idei verseny jóval lassabb lehet a tavalyi rekordfutamnál. Teljesen megújul és kibővül a székesfehérvári csónakázótó szigetén található japán kert, írta a FEOL. A több mint 400 négyzetméteres területen természetes burkolatokat, száraz kertet, gránithidakat, vízmedencét, új növényeket és pihenőhelyeket alakítanak ki. A munkálatok várhatóan november végéig tartanak, addig az érintett területet lezárják. A japán kertet 25 évvel ezelőtt a Densho ajándékozta a városnak. A mostani felújítás is a vállalat támogatásával valósul meg. Délután is kitart a jó idő sok napsütéssel, a munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak az egész régióban. A mai napra 29-30 fokot jósoltak maximum a meteorológusok, vételkörzetünkben sok helyen még erős, élénk lehet az északnyugati szél is.
2: M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében. Munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt, és az M0-es autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Illés-Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, nem megszokásból. Illetőleg tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Kérlek, köszönjük szépen a híreket, örgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál Jekkel Dániel, ön kitöltötte már a zenei kvízünket? Na, ha nem, akkor irány a slágerfm.hu, és szóljon bele, hogy mi szóljon. Addig is a One Republic érkezik, indulunk.
16: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Human League és a Don't You Want Me. Nagy ellenőrzést, közlekedés, rendészeti és közterületi ellenőrzést tartottak a 6. kerületben a közbiztonság javítása érdekében. A rendőrök kiemelten figyelték az elsőbségi szabályok megsértését, a buszsáv jogosulatlan használatát, valamint a nagy zajt keltő szabálytalanul átalakított járműveket. Különösen hangsúlyos volt az elektromos rolleresek ellenőrzése. 6 személynél merült fel ittas vezetés gyanúja, így őket mint a vételre állították elő. A hatóság összesen 10 helyszíni bírságot szabott ki, és 5 szabálysértési feljelentést tett, jelezve, hogy a jövőben is folytatják a hasonló szigorú ellenőrzéseket Terézvárosban, úgyhogy szabályosan közlekedjünk, tartsunk be minden szabályt, és akkor nem lesznek problémáink. Szambor, Homefracker, ezzel folytatjuk, majd rögtön utána érkezik a Bagosi Brothers Company is.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nemrégiben a Sláger FM jó voltából volt lehetőség Ricky Martin koncertjegyeket nyerni. Ennek kapcsán hallgattuk most Ricky Martin, és mely a közösét, ez volt a Private Emotion, és hogyha már a legnagyobb koncertek nyara szóba került, továbbra is érdemes nagyon figyelni az óra nyerő slágereit, mert párosával osztogatjuk ki a legnagyobb nyári budapesti koncertekre a belépőket. A mai napon én már adtam egyet Mobi koncertre, úgyhogy érdemes tényleg nagyon figyelni. Kiskatánál is egészen biztosan lesz lehetőség a játékra, úgyhogy érdemes minket figyelni. A friss időjárás és közlekedési infók után majd érkezik Taylor Swift, és tőle az Opel Eye-t hallgatjuk.
1: Délután második felében is folytatódik a napos, száraz, de egyébként már a holnapi forróságot előrevetítő nyári idő. A csúcsforgalomban hazaindulók teljesen száraz burkolatokra és kiváló látási viszonyokra számíthatnak az egész régióban. Az északnyugati szél az esti óráktól kezdve fokozatosan mérséklődik majd. Egyébként 29-30 fokos maximumokat mérhetünk egész nap, az éjszakai órákban majd tiszta, csillagfényes időt jósoltak a meteorológusok. A levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 20 fokig hűlhet le. Így az előttünk álló hőségriadó előtt még egy kifejezetten kellemes éjszakánk lesz.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt, és az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Illés-Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, nem megszokásból. Illetőleg tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, úgyhogy ott már lehet közlekedni. Hogyha valahol nem lehet közlekedni, és ön ezt tapasztalja, akkor írja meg, vagy hívjon, és mondja el 0-30-30-30-95-8 a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük az infokat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt a kis Katával, aki megérkezett Belibben, de egyelőre még szerencsére olyan hatalmas nagy beleget nem hoztál be kintről. Nem tudom, te hogy tapasztaltad.
1: Pedig igyekeztem az összeset összeszedni, és itt kiengedni a stúdióban, de hát a légkondi az nagyon jól működik.
0: Igen, igen, holnaptól lesz nehezebb. Akkortól lassan már az van, hogy egyébként a meleg ellen is fel kell öltözni. Nem csak a hideg ellen. Nem?
1: Meg tudod, tervezgettük a barátokkal, hogy a hétvégén mi legyen, hogy legyen, és kinéztünk egy nagyon jó kis tanösvényt, hogy azt majd így végig 2,5 kilométer hosszú, de hát 40 fokban.
2: Nem, nem vállaljátok? Mennyire
1: árnyékos? Magas fák között, hol a tenger hupikék, ott nagyon árnyékos.
2: Igen?
1: Igen, de nem, egyszerűen nem merünk belevágni. Most úgy vagyunk, hogy egy vízparton van, egy vízpartról indul, oda megyünk, strandolunk egy kicsit, és hogyha elég erőt érzünk magunkban, akkor majd nekilátunk. Ha nem, akkor csak beülünk valami légkondicionált étterembe, és ízunk egy kávét, meg eszünk egy halászlevet.
0: Ez lesz. Ez is jó hangzik egyébként. A lényeg az, hogy nem maradsz akkor itt programok nélkül, meg szerint egyébként a hallgatóknak is fogsz javasolni.
1: Bizony.
0: De azért mindent nem mondjunk el, jó? Négytől érdemes Kiskatával is maradni. Én köszönöm szépen a figyelmet, és holnap találkozunk, addig is mindenkinek a legjobbakat kívánom, most pedig Kiskatát. Ciao.
1: Sziasztok!
3: A Sláger FM.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már, NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalt. Csökkentenék a paksi atomerőmű teljesítményét az alacsony Duna miatt, és Budai Bence lett a HIPA új vezérigazgatója. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényt. A javaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal támogatták a képviselők. Az új hivatal a közvagyonvédelmét, a jogellenes gazdálkodás feltárását és az eltűnt vagyon visszaszerzését felügyeli majd. Vizsgálhat szerződéseket, pénzügyi számlákat és elektronikus adatokat, valamint nyomozati és vádképviseleti jogköröket is kaphat. A hivatal elnökét és helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Átmenetileg 245 megawattal csökkentették a Paksi atomerőmű egyes blokkjának teljesítményét a Duna rekord alacsony vízállása miatt, írta a HVG. A folyó biztosítja az erőmű hűtését, ezért az MVM folyamatosan figyeli a vízhozam és a víz hőmérséklet alakulását. A tájékoztatás szerint nem üzemzavarról, hanem előre meghatározott biztonsági intézkedésről van szó. A következő napok hőhulláma tovább csökkentheti a vízszintet, miközben növelheti az áramfogyasztást, ezért a helyzetet óránként értékelik. Budai Bencét nevezte ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség új vezérigazgatójának, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az új vezető több mint 15 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Wallis csoport vezérigazgató helyettese volt, és dolgozott a McKinsey, valamint a Vodafone vezetői csapataiban is. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt kéri, hogy állítsák le a fővárosi parkolóautomaták leszerelését, és maradjon meg a készpénzes fizetés lehetősége. A szervezet szerint egy közszolgáltatás sem kényszerítheti az embereket telefon vagy mobil alkalmazás használatára. Július óta megkezdődött több mint 3300 budapesti automata eltávolítása, emiatt egyre több panasz érkezik. A szövetség az alkalmazásokhoz kapcsolódó többletdíjakat is kifogásolja, különösen akkor, ha az extra szolgáltatás díja nem választható, hanem automatikusan terheli az autósokat. Augusztus 1-én és 8-án ismét megnyitják a látogatók előtt a Sándor palotát. A nyitott kapuk program résztvevői idegenvezetéssel járhatják be a 220 éves épület reprezentatív terveit, és megismerhetik a palota történetének különleges fejezeteit. Szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál haláláról és a szalonok kulisszatitkairól is. A programra egyénileg vagy csoportosan lehet jelentkezni előzetes regisztrációval a Sándor palota honlapján. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-ig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző a párkapcsolati nehézségek komikumára a épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
13: Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel, Tamás Ballester és Martinovics Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a tiszta őrület.
12: A részletes programokról a Szigliget Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak.
14: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye, ahogy a meteorológusok is ígérték, a mai napon még nem rekkenő a hőség, de a következő napokon várhatóan az lesz. Jelenleg 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Nagyon szép, tiszta fölöttünk az ég, egy-két pamacs van csupán felettünk felhőkből. Az éjszakai órákban nem jön több felhő, és csökken majd a hőmérséklet olyan 20-21 fokig. Holnap azonban már 33-35 fokra számíthatunk napközben. Csütörtökön 36-37, pénteken 39-40. Fok várható, úgyhogy készüljünk lelkileg, forróság jön. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Itt torlódásra készüljenek, illetve mától egészen vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szentgellért tér, Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Városon kívül pedig korábban történt egy baleset az M0-as déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es felé vezető oldalon egy kamion fordult keresztbe. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult már a forgalom, de a gyálig érő 15 kilométeres torlódás csak lassan oszlik, így aki teheti, az inkább válasszon másik útvonalat. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak a vonattal indulóknak?
15: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van. Zavartalanul, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Sajnos a busszal útrakelőknek már nincsenek ilyen jó híreim, ugyanis ahogy említetted, korábban baleset történt az M0-ás autóút déli szakaszán, ezért a délpesti agglomerációban valamennyi volánjárat közlekedésében késésre, járatkimaradásra lehet számítani. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
14: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Ez már a Sláger délután, és benne fantasztikus dalok mellett indulunk hazafelé. Miley Cyrus kísér bennünket már is a Flowers-szel, előtte azonban Harry Styles-szal indul be az óránk, az American Girls-t forgatom tőle. Én Kis Kata vagyok, jó rádiózást! Sláger!

Emellé a dal mellé csupán a napnyugta hiányzik, no meg egy herceg fehér lovon. Olivia Dean-től szólt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en. Ez pedig már a Sláger délután, és benne hat hívjam fel a Kolotkó szobrok rajongóinak figyelmét, hogy az elmúlt napokban két vadonatúj szobor is kikerült Budapest köztereire, úgyhogy egyáltalán nem panaszkodhatunk. Néhány héttel ezelőtt Kolotkó Mihály elhelyezett egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára. Ennek közelében bukkant fel az egyik újabb alkotás, amely egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A másik újdonságot pedig a Margit szigeten kell keresnünk. Ennek a szobornak a megértéséhez tudnunk kell azt, hogy ugye a Margit sziget régi neve Nyulak szigete volt, úgyhogy itt egy meditáló nyulat találunk majd, utalván egyrészt arra, hogy ugye régen az a Nyulak szigete volt, másrészt arra, hogy a Margit sziget tökéletes helyszín a meditációra. Elnézvén egyébként erről a nyúlról készült képeket, nekem erős a gyanúm, hogyha emelkedik a Duna vízszintje, akkor víz alá kerül majd a szobor, de ebben azért nem vagyok biztos, azért mégis, hogyha tehetik, minél előbb menjenek és keressék fel, főleg, hogyha gyűjtik a Kolotkó Mihály szobrokról készült fotókat. Itt a Sláger FM-ben pedig gyűjtjük a legnagyobb slágereket, hogy ezekkel dobjuk fel az önök napját. Whitney Houston énekel nekünk már is. Szóval, How Will I Know?

0: Céla Green dala forgott, ez volt a Fagetyű itt a Sláger FM-en, és ugye tudják, tart a koncert élmények nyara, úgyhogy mindig jó, hogyha kész közelben van a telefon, mert akármikor érkezhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek. Szeretnénk elvinni őket, mint ahogy Dani is tette nem is olyan régen, Moby koncertjére, de Szél és Lenny Kravitz koncertjegyek is gazdára találnak, és hát vannak Sziget belépőink is. Ott meg a Faithless, a Morcsiba, a Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, a Florence and the Machine koncertjein bulizhatunk, úgyhogy ezeket az előadókat figyeljék, és hogyha meghallják őket énekelni, akkor azonnal csörögjenek ide 0630303098, vagy hát ne azonnal, hanem úgy időzítve, hogy legyenek harmadikok. Mi pedig már is megyünk tovább Jennifer Lopez és David Guetta közösével, szinte csoda, hogy végre ez a két zenész, akik már-már ősbölénynek számítanak a pop szakmában, végre együtt is dolgozott Save Me Tonight című daluk szól hamarosan. De előtte nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Remélem, hogy lelkileg készülnek arra, hogy jön a következő hőhullám, ráadásul ez a hőhullám igen csak elhúzódó lesz. Nagyobb mértékű hőmérséklet csökkenése majd csak jövő hét hétvégén számíthatunk. Csapadék is akkor érkezik először a mostani előrejelzések szerint. Holnapra 33-35 fokot ígérnek a meteorológusok, de csütörtökön már 36-37, pénteken, szombaton, vasárnap 38 és 40 fok közötti hőmérsékletre készülhetünk. Napvédőkrém, szemüveg, legyező, vízzel teli kulacs, vagy egy termosz, amiben jég is van a víz mellett, mindig legyen nálunk. Jönnek az utak hírei. Városon kívül az M0-as autót déli szektorában még mindig nagy a torlódás. Dunaharasztén áll az M1-es felé vezető oldalon korábban egy kamion fordult keresztbe, de a 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, viszont egészen Gyálig ér a torlódás, mintegy 15 kilométeres, ez pedig csak lassan oszlik fel, úgyhogy aki teheti, az válasszon inkább másik útvonalat, és hát az erre közlekedő távolsági autóbuszok menetideje is jelentősen megnőtt. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig egy műszaki hibás jármű veszteg el a középső sávban, a 19-es kilométernél, mögötte Diósdig tapasztalható a lassulás. A fővárosban pedig Csepelen volt baleset a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, itt is torlódásra készüljenek, de helyszínelnek az Alkotás utcában kifelé a Rágy-György utca előtt a belső sávban, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Margit körúton, illetve a Szélkámán tér környékén, és sokan hajtanak a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból. Legyenek hát türelmesek, vezessenek óvatosan, és hogyha önöknek is van közlekedési infója, írjanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Sia és Kendrick Lamar dala a The Greatest szólt, és dobta fel a hangulatunkat, és hát feldobja az is a hangulatunkat, hogy ugye még az elmúlt hétvége egészen szeles, viharos volt, addig az előttünk álló napok kimondottan szélcsendesek lesznek, úgyhogy a csütörtökön rajtoló 58. kékszalag nagydíj vitorlás verseny is gyenge szélben és hőségben rajtol majd el. Ugye ez az a verseny, ahol gyakorlatilag főszerep jut a szélnek. Most a víz és a szárazföld közötti jelentős hőmérséklet különbség okozta parti cirkuláció válik majd meghatározóvá, így a taktikai döntéseknek és a helyismeretnek különösen nagy szerep juthat. Egyébként a verseny idejére most zavartalan napsütést ígérnek a meteorológusok. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul majd a verseny, születnek-e idén is rekordok a kék szalagon. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan a friss információkkal megyünk tovább, de ha már szélcsendes napok jönnek, akkor amondó vagyok, hallgassuk meg a Follow the Flow szélcsend című dalát. Ezzel megyünk tovább, még Ortutai Dóri hírei előtt.
1: A legnagyobb magyar slágerek

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, mindennap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.

0: 15 év után visszatér hozzánk. Színkoncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volné.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Akár 160 új trolibusszal bővülhet a budapesti járműflotta. Közösségi tervezés indul a Horváth kert megújításáról az első kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján, mely szerint a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de azt írták, hogy a hétvégén már visszavárjuk ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, ezért mindenki vigyázzon magára és másokra. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal bővüljön a fővárosi járműflotta. A BKK aláírta a keretmegállapodást a közbeszerzésen nyertes páros céggel, így a forrás biztosításakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése. A megállapodás hatályba lépéséhez 6 hónapon belül garantálni kell az első 40 jármű, 16 szóló és 24 csukló trolli megrendeléséhez szükséges összeget. A BKK célja továbbra is az, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg, javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A budavári önkormányzat közösségi tervezést indít a több mint 230 éves Horváth kert megújításáról. A park 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, fenntartását pedig idén vett át az első kerület a fővárosi önkormányzattól. Az elhasználódott burkolatok, korszerűsítésre szoruló berendezések és hiányzó funkciók miatt indokolt az átfogó felújítás. A cél egy szebb, zöldebb, biztonságosabb, minden korosztály számára élhető közpark kialakítása. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a lakossági véleményeket a szavazás.budavár.hu oldalon. Böröc László polgármester szerint a Horváth kert a budaiak közös kertje és olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, amelyre a kerület a következő évtizedekben is büszke lehet. Több rejtélyes hajóroncsot, robbanó szerkezetet és aknát is láthatóvá tette a Duna alacsony vízállása. Pénteken emelték ki a Margit szigetnél talált második világháborús lőszermaradványt, Szászhalombattánál pedig egyetlen nap alatt 27 robbanó testet találtak. A Duna alacsony szintje azonban nem csak aknákat, gránátokat és egyéb robbanó testeket hozott felszínre, hanem évtizedek óta elsüllyedt hajók maradványait is, például Horvátországban, ahol egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajó került elő, Abá közelében. Augusztus 5-e és 9-e között tartják Jászberényben a 34. Csengó Fesztivált és Népművészeti Vásárt, ahol több mint 400 közreműködő lép majd színpadra. Moldvai és gyimesi csengók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint hazai kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. A fesztivál célja a csengó és kárpát-medencei magyar közösségek élő kulturális örökségének bemutatása és tovább örökítése. Gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncházak, vásár, kézművesek, gyermekprogramok és filmvetítések várják a látogatókat. A programokról a Csengó Fesztivál hivatalos oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, úgyhogy a következő napokban felhő alig lesz fölöttünk az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van tehát kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén még élénk lesz a légmozgás, de egyébként országszerte csendes lesz a szél. Korra reggel 20-21 fokra számíthatunk, délutánra pedig 30-35 fokot ígérnek a meteorológusok, aztán csütörtöktől még inkább melegszik az idő napközben, és sajnos onnantól az éjszakai órák sem hoznak nagyobb lehűlést. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy történt egy baleset Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, úgyhogy itt továbbra is torlódásra kell készülni, és erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Rákóczi hídon Buda irányában. A Budaörsi úton pedig befelé a Sasadi úttól torlódik a forgalom, míg a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre tapasztalható nagyobb torlódás. Figyeljünk arra, hogy mától egészen vasárnapig üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, viszont a 107-es, illetve a 7-es autóbusz sűrűbben indul, és a 133 eljelzésű autóbuszt is lehet helyette használni. Tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható, viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. A 6. kerületben pedig az Ó utca, Hajós utca kereszteződés van lezárva karbantartás miatt. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Folytatódik már is a sláger délután, még pedig azzal az énekesnővel, aki nemrég létrehozott egy könyvtárat, ahol olyan könyveket olvashatunk, amiket sok helyen betiltottak, és ez a könyvtár Krasznahorkai Lászlót ajánlja olvasásra. Szóval jön Dua Lipa és a Physical.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig egy nagyszerű dal szólt Cindy Laupertől, ez volt a Time After Time, és erről a darról nekem mindig a Matthew McConaughey főszereplésével készült Ex-csajok szelleme című film jut eszembe. Nagyon-nagyon szeretem azt a filmet is, ezért nagyon szeretem ezt a dalt is. Biztos vagyok benne, hogy önöknek is vannak olyan kedvenc dalaik, amik kötődnek valamihez, akár egy filmhez, akár egy nagy szerelemhez, akár valamiféle közös élményhez. Mi pedig itt a Sláger FM-en azon vagyunk, hogy mindig az önök ízlésének megfelelően alakítsuk a zenei kínálatunkat. Így hát elindult a zenei kvízünk. Nagyon sokan kitöltötték már, többek közt Anna is, akit már is megpróbálok telefon végre kapni.
1: Igen, tessék.
0: Szép napot, Kiskata vagyok a Sláger FM-től.
1: Igen, üdvözlöm.
0: Ugye kitöltötte a zenei kvízünket? Hogy tetszett?
1: Na, nagyon, hát imádom. Imádom az ilyeneket kitölteni, mert szeretem megnézegetni, meg meghallgatni.
0: Akkor ezek szerint nem ez az első alkalom, hogy részt vett ebben a tesztelésben.
1: Nem.
0: Óriási Sláger FM rajongó vagyok, ezt írtam magáról, folyamatosan igen, szól igen. A rádió az autóban és otthon is, pedig két kisgyermek van, így nem annyira egyszerű. A gyerkőcök mekkorák?
1: 4 éves és 1 éves, de folyton a Sláger FM-et hallgatjuk tényleg otthon is, az autóban is, ez tényleg így van, mert...
0: Akkor ők nagyon-nagyon hamar rákapnak majd a táncra.
1: Az biztos, így van.
0: És ugye tudja, hogy a kitöltők között ajándékok találnak majd gazdára. Melyik az az utazás, ami a legjobban csábítja? Hova mennének a legszívesebben? Gárdony, Mátrafüred vagy Siófok? Melyik a cél?
1: Siófok lenne a gyerekekkel a legérdekesebb talán.
0: Nagyon-nagyon sztorítok, hogy ez összejöjjön. Anna, egyébként hol hallgatnak bennünket? Már Budapest. Város Budapesten. Aha, muszáj kiruccani minden nyáron a Balatonpartra egy kicsit.
1: Igen, olyan meleg van, igen.
0: Na hát én nagyon szorítok önöknek, hogy sikerüljön bezsebelni ezt a siófoki nyaralást, de azért a Mátrafüred meg a Gárdony is jó lehet.
1: Így van, az biztos vagyok benne, hogy jók. Nagyon jó.
0: És nagyon szépen köszönöm, hogy kitöltötte a kvízt, és ezzel segített nekünk.
1: Én meg köszönöm, hogy hívott, vagy hívtál.
0: Minden jót kívánok, csók a gyerkőcöknek is.
1: Átadom.
0: Szia,
1: szia.
0: Tegyék meg önök is, hogy végig kattingatják a zenei kvízben szereplő dalokat, ahogy Annától is hallottak, kimondott a szórakoztató feladat, és így ezzel lehet, hogy a legnagyobb kedvencüknek is segíthetnek, hogy még több emberhez eljusson a Sláger FM-en keresztül. Nagy közönség kedvencnek számít már évek óta a Well Hello, a Puved meg című dalukat hallgatjuk meg már is. Előtte azonban Ariana Grande-tól szól a Weekend Difference.

0: Michael Jackson dala szólt, a Black or White itt a Sláger FM-en, aminek a videóklipje annak idején történelmet ért, de hát történelmet ért a Michael Jackson életét bemutató életrajzi film is, hiszen ez lett az első életrajzi film, ami átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt. Ugye nemrég mutatták be a mozikban, mint hogy nemrég kiderült az első részét ennek a filmnek, mert hogy jön a folytatás is. Itt a Sláger FM-en pedig a folytatásban Miles Smith énekel nekünk, hamarosan Stargazing című dala szól. De előtte szót ejtünk az időjárásról. Meleg napok jönnek, sőt, nem hogy meleg, de forró napok állnak előttünk. Holnap 33 és 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de csütörtökön már 36-37 fok lehet, míg pénteken, szombaton, vasárnap akár a 40 fokot is elérhetjük, és nem hogy eső, de még csak felhő sem jön, ami árnyékot adna. A légmozgás is marad mérsékelt, úgyhogy kimondottan megterhelő napok állnak előttünk. Keressék a hűsölési lehetőségeket, lehetőleg a hűtött helyeket, illetve vigyázzanak nagyon a bőrükre, mert a következő napokban erős, helyenként extrém erős lehet az UV-sugárzás. És akkor jöjjenek az útra való információk. Baleset nehezíti továbbra is a haladást Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, itt is torlódik a forgalom, és alakul a torlódás a Béke utcában is, a 13. kerületben, ugyanis itt is történt egy baleset befelé a Fáy utcánál. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton, a Lánchíd felé mindkét irányból, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve zsúfolt a Lehel utca is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Városon kívül még mindig tapasztalható torlódás az M0-as déli szektorán, hogy a Dunaharasztinál volt korábban egy baleset, még mindig szinte gyálig ér a kocsisor, az M3-as autópálya felé vezető oldalon pedig Diósdnál az erős forgalom miatt 4 kilométeres, Vecsésnél pedig baleset miatt 6 kilométeres torlódásra kell készülni. Az 51-es és az 510-es számú főút Dunavarsányi kereszteződésben pedig szintén volt egy baleset, a Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki. Elkélhet ma is a türelem az utakon, nekem pedig kellenek a közlekedési infók, úgyhogy ha úton vannak és olyasmit tapasztalnak, amiről jó lenne, ha többiek is tudnának, írjanak vagy hívjanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és Bene Benzenboone énekelt nekünk, aki mostanság Los Angeles tekinti otthonának, de a Washington állami Monroe-ból származik, egy egészen kis településről, ahol a középiskolában nem csak a teniszcsapatnak, de a műugró csapatnak is tagja volt. Hát innen a szaltózás. Mystical Magical című dala varázsolt el bennünket az elmúlt percekben, most pedig érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt meghallgatjuk Vastag Csaba dalát. Jön az Őrült éjjel, utána indul a kívánságműsor.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kartomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természet. Te sem műfű.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelőhajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgató helyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-ig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Fostoffer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapuk program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Gödés Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egy mintegy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg. Tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna a tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigligetvár udvara augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
11: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlat az idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Balla Eszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a tiszta örület.
10: A részletes programokról a Szigligetvár udvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát kiadták a 3. fokú hőségriasztást, úgyhogy jön az újabb hőhullám, de ugye ezt már múlt héten is láttuk jönni. Viszont akkor úgy tűnt, hogy nem lesz hosszú idejű. Hát most arra kiderült, hogy nagyon is hosszú ideig tart majd, hiszen egészen a jövő hét végéig elhúzódik ez a mostani különösen meleg idő. A tartós kánikulában sok vizet veszítünk, úgyhogy ezt mindenképpen pótolnunk kell, de nem csak a vizet, hanem az ásványi sókat is igyekezzünk pótolni. Holnap egyébként napközben 33-35, csütörtökön 36-37, pénteken, szombaton, vasárnap pedig 38-40 fok várható, és nem jön eső, és a légmozgás sem lesz jelentős. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Béke utcában, befelé a Fáy utcánál, és torlódik a kocsisor Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utcától egészen az M0-ás autóútig, ugye korábban itt is volt egy baleset. Erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé ugyancsak mindkét irányból, illetve a Rákóczi hídon Budára, de a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt és a Szél Kálmán tér környékén. környékén is erős a forgalom. Lezárták a 11. kerületben a Baranyai teret körben felújítás miatt, tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca pedig a Csengeri utca és a Teréz körút között továbbra sem járható. De a Széchenyi István téren is lezárták a buszsávot az Rényi utca után egészen holnap hajnalig, mert javítják a burkolatot, és a 13. kerületben is lezárták a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. Vezessenek óvatosan!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A kívánság műsor pedig már is elrajtol így 6 óra után itt a Sláger FM-en, és benne teljesítem Adrien kérését, aki a párjának Marcénak küldi Majka Csúrán Cseppen című dalát, előtte pedig Rita kérésére szól az SOS Rihannától.

0: de szerettem pénzt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Vicky és Lidl szólt a Together Forever itt a Sláger FM-en, és hogy mi a következő dal, az önökön múlik, hiszen tart a kívánságműsor egészen este 8-ig. Várom az üzeneteket, 0630303095-8-a számunk, és egy kis sétára invitálnám önöket, ugye túlságosan meleg lesz a következő napokban ahhoz, hogy túrázzunk, viszont az éjszakai órákban jelentősen csökken a hőmérséklet, napnyugta után már egészen kellemes lesz az idő, úgyhogy egy telihold sétára invitál bennünket a Greenwalks Budapest csapata, hiszen hamarosan megtelik a hold, ebben az évben már 7. alkalommal. Ez a telihold azért is lesz különleges, mert a Guru Purimman napjára esik, amely egy hagyományos ünnep, amely a spirituális és tanítómesterek előtt tisztelek, hát ennek fényében. Tehetünk majd egy vezetett sétát az erdőben holnap, este még sötétedés előtt 8 órakor indulhatunk el a Kishárshegyre. Ott várjuk majd meg együtt a holdfelkeltét, és holdfelkelte után együtt már sötétben jövünk le a hegyről. A Gyermekvasútnál, a Szép Juhászné megállónál lesz a találkozó, fejlámpát vagy elemlámpát érdemes magunkkal vinni erre a kirándulásra, bár derült égre számíthatunk, tehát a telihold fénye kellően megvilágítja majd az utunkat, de azért mégis hasznos, hogyha van nálunk fényforrás. Na hát ez egy nagyon jó kis kaland lesz, és a zenei kalandozásunkat is folytatjuk itt a Sláger FM-en. Zsani Michael Sambalo Maniac című dalát választottam, nagyon örülök, Zsani, hogy ez a dal eszedbe jutott, azonnal forgatom. Eszter pedig azt írja, sziasztok, nagylányom Réka életében először lett igazán szerelmes, nekem pedig eszembe jutott a Cardigans Loveful című dala erről az állapotról, azt szeretném meghallgatni, és küldöm egyben neki is. Köszönöm szépen, igazán nincs mit, ezzel megyünk hát tovább.

0: Hasznalon és Morgan Wallendorra szólt itt a Kívánság műsorban a Sláger FM-en, ez volt az I Had Some Help, és mivel nekem is folyton szükségem van egy kis segítségre, ezért megkértem Ortutai Dorcit, hogy csücsenjen be ide mellém, és mondjon valami jó kis hírt. Szia!
1: Szia, Kata! Most fején találtad a szöget, mert hogy segítségről lesz szó. Szingapurban a járókelőket furcsa látvány fogadhatja, mert ugyanis az ázsiai időseknek egy fitness cég azt találta ki, hogy az 50 és 70 év közöttieket segítik abban, hogy hogyan kell esni.
0: De jó ötlet!
1: Teljesen. Megtanulják az esés fogás technikákat, hogyan lehet a koordinációjukat fejleszteni, milyen a reakció idejük. Programnak az a célja, hogy megelőzzék a balesetet. Tehát, hogy megtanítsák az idősebb korosztályt arra, hogy ne szomnyaktörés legyen mondjuk a vége egy elesésnek.
0: Ez zseniális ötlet.
1: Abszolút.
0: A világ leghasznosabb tudása.
1: Igen.
0: De jó
1: igen,
0: lenne,
1: igen.
0: Hogyha itt Magyarországon is lenne. Olyan, milyen jó lenne a Margit szigeten látni ilyen kis csoportosulásokat, nem?
1: Vannak csoportosulások, vannak a Margit szigeten jógaórák, csak mondom, tai chi órák. Olyan nincs ott. Majd ha megyek, majd ha engem látnak, akkor én de úr, nagyon nyomorék
0: vagyok. Viszed az ihletet.
1: Persze.
0: Dorci, nagyon szépen köszönjük, akkor mindenféle elesés nélkül várunk vissza 7 órakor friss infókkal.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább. Sziasztok! Szabinak névnapjára küldenék egy Dr. Béres számot, üzenem, a hétvégén megünnepeljük, ez Tibitől jött, akkor jön egy Dr. Béres dal.

0: majd, de pénteken, szombaton, vasárnap még ennél is melegebb lehet, akár jöhet majd az újabb 40 fok. Jön a segítség az úton lévőknek, továbbra is baleset nehezíti a haladást a 13. kerületben a Béke utcában befelé a Fáji utcánál, illetve az Irinyi József utcában balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek a Petőfi híd lehajtójánál a Goldman György tér előtt, erre is figyeljenek, de lassú a haladás még a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén és a Fiumei úton az Orci tér felé ugyancsak sokan hajtanak. Lezárták a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt, várhatóan egészen október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől zsák utca lett. Figyeljenek arra is, hogy a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás zajlik, ezért itt szakaszosan lezárják a félútpályát, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza, a Bali Sándor utca pedig vízvezeték felújítás miatt zárták le, úgyhogy itt sem tudunk keresztülhajtani. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatódik a kívánság műsor, de mivel ezt önöknek kellene kitalálni. Várom az üzeneteket, SMS-ben vagy telefonon, vagy akár a mobil applikációnkon keresztül is küldhetnek nekünk üzenetet. Én pedig mielőtt rátérnénk a kívánságokra, most színházba viszem önöket. Mint minden évben, a Gödöllői Királyi Kastély parkja idén is megtelik kultúrával a forró hónapok alatt. Hála a Sziszi Nyári Színháznak, kihagyhatatlan előadások várják itt az érdeklődőket. Holnap például az Élet értelme címmel. Az est során Mácsai Pál Örkény István legendás novelláiból olvas fel, az egyperceseket pedig Lukács Mihály cimbalomjátéka kíséri a mesebeli kastélykertben. Örkény örökérvényű írásai pont ugyanolyan relevánsak napjainkban is, mint megjelenésükkor, de hát erről személyesen is meggyőződhetünk holnap este a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, és hát ha már Gödöllőn járnak, akkor a Művészetek Házába is látogassanak el, ahol éppen ma nyílt meg a Jeles napok és ünnepek a néphagyományban című kézműves kiállítás, amely egészen augusztus 15-ig ingyenesen tekinthető meg. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kéréseket. Szia Kata, Andinak üzenem, hogy jegyezze meg a 68-as számot, és küldöm neki az FLM Ráncok a szemem alatt című dalát. Gabi írta nekünk ezt az üzenetet, oké, tehát 68 és FLM Ráncok a szemem alatt már is érkezik, és Latko is írt, sziasztok, feleségemnek, Tündének kérem a Pointer Sisters-től az I'm So Excited című dalt, ez is egy nagyon jó kis szám, már is forog. Tonight.

0: Ez volt Mark Amberdala, Closer to Me, itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de már is érkeznek Ortutai Dóritól a friss információk, azonban előtte még egy üzenetet átadnék. Halihó, Lacinak sűsápra küldeném a következő dalt, legyen szép a napja és érezze jól magát. Kristóftól jött ez az SMS, a Magna Cum Laude köszönet című dal, hát Lacinak szól sűsápra.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Rekord alacsony a vízellás a Dunán-Budapestnél, hamarosan kezdődik a parlagfűpollen szezon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés 143 igen és 47 nem szavazattal elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntés született, és felállhat Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye, amely a kormánytól teljesen függetlenül működik majd. A hivatal elnökét és 4 elnök helyettesét 30 napon belül kell megválasztani, ezután indul a szervezet felépítése és a szakemberek felvétele. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal célja a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása, nem pedig politikai leszámolás. Történelmi rekord szintre süllyedt a Duna vízellása. A tartós nyári aszály és az alpesi vízutánpótlás drasztikus visszaesése miatt 28 cm-t mértek délután a fővárosi szakaszon. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság kiemeli, hogy a 28 cm egy meghatározott nullaponthoz viszonyított érték, tehát nem jelenti azt, hogy át lehet sétálni a Dunán. A helyzet kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, Budapest vízellátására nincs hatással az aszály, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat, emlékeztetett Karácsony Gergely, aki szerint minden évben sok millió köbméter víz tűnik el a tragikus állapotban lévő vízcsövek miatt. A Tiszamedre annyira kiszáradt, hogy Szolnoknál még a törökkori fahíd szölöpjei is kilátszanak, a folyó sodrása szinte teljesen megszűnt, öntisztuló képessége drasztikusan csökkent, ezért korábban úgy döntött a városvezetés, hogy Szolnok belterületén és a teljes Tiszatavon átmenetileg betiltják a hamvak szórásával járó temetéseket. Hamarosan kezdődik a parlag fűpollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint a hónap végén már országosan megjelennek a pollenszemek a levegőben. A szakemberek azt javasolják, hogy az allergiások időben kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, lehetőleg még a tünetek előtt, és szükség esetén konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlag fűpollen riasztási rendszer térképes előrejelzése segítséget nyújt a pollen terhelés követésében, míg a nemzetközi rendszer a környező országokra vonatkozó adatokat is megjeleníti, az idei évtől már Ausztria teljes területéről is érkeznek adatok. A Velencei tó vízszintjével és ökológiai állapotával kapcsolatos bizonytalanság nem okozott általános áresés, de jelentősen átalakította az ingatlan piaci keresletet. Az ingatlan.com friss elemzése szerint a térség egyre kevésbé klasszikus nyaraló övezet, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs találkozási pontja. A vizsgált településeken a kínálat egy év alatt közel 20%-kal szűkült, a nyaralók száma 170-ről 112-re, vagyis 34%-kal esett vissza. Az árak tovább emelkedtek, a házak medián négyzetméter ára júliusra 905 ezer forint, a nyaralóké 899 ezer, a lakásoké pedig közel 1,1 millió forint lett. A tó környéki árak továbbra is elmaradnak a budapesti és székesfehérvári szintektől, ami fenntarthatja a térség vonzerejét. Szakértők szerint, ha a Velencei tó helyzetének javítását célzó intézkedések sikeresek lesznek, akkor az extra támaszt adhat a piacnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Készülünk egy kicsit a következő napokra. Rekkenő lesz ugyanis a hőség. Az előttünk álló éjszaka még érdemes lesz szellőztetni az ország nagy részén, ugyanis 20 fokig esetleg az alá csökken egy picivel a hőmérséklet. Az alacsonyabb értékeket az északi középhegység térségében és északkeleten mérjük majd. Napközben azonban már 33-35 fok várható, a következő éjszakákon pedig nem jön nagy lehűlés, napközben pedig egyre melegebb lesz, hétvégén megint csak elérhetjük akár a 40 fokot, és tartós lesz a hőhullám, úgyhogy ennek szellemében tervezzék a hétvégéjüket és a jövő hetüket is. Megnézzük, hogy mi vár az útra kelőkre. Az M0-ás autót déli szektorában, Dunaharasztinál korábban volt egy baleset, de ismét két sávon halad már a forgalom, viszont még mindig hatalmas a kocsisor, úgyhogy legyenek türelmesek, hogyha erre indulnak. Az 51-es és az 510-es főút Dunavarsányi kereszteződésében pedig szintén baleset volt. A Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki, úgyhogy itt is nehéz a közlekedés. A fővárosban balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek az Irényi József utcában a Petőfi híd lehajtójánál a Goldman-György tér előtt, és még torlódik a kocsisor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi hídon Budára, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utcától egészen az M0-ás autóútig, ugye korábban itt is volt egy baleset. És rossz hír azoknak, akik az M4-essel utaznának, hogy a metró jelenleg nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, helyette a sűrűbben induló 107-es, illetve 7-es autóbusz vehető igénybe. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Még egy órán át tudom teljesíteni a kéréseket, úgyhogy írják meg, hogy mi az, amit hallani szeretnének. Bius azt írja, hogy valami BTS dalt jó lenne meghallgatni, legyen ez a Dynamite. Azonnal érkezik, Sandra kedvéért pedig Dermot Kennedy énekel, a Kiss Me-vel rajtolunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

annyira szeretem ezt a dalt. Edwin Collins-tól forgott ez a Girl Like You itt a Sláger FM-en. Szerelmi vallomásnak írta a feleségének ezt a dalt Edwin Collins, talán ezért is tetszik nekem annyira. No de egy jó kis nyáresti koncertet is szeretnék önöknek ajánlani a hétvégére. Augusztus 2-án, vagyis vasárnap ismét vár bennünket egy ingyenes koncert Újlipótvárosban, a főváros egyik legszebb parkjában, a Szent István Parkban. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar frissíti fel majd a nyárestét. Könnyed, romantikus dallamokat válogattak erre az estére, amely tökéletes felüdülést nyújt majd egy forró nyári nap után. Ezek a zeneművek nem csak gyönyörködtetnek, hanem mély nyomot hagynak bennünk, valódi élményt nyújtva a hallgatóságnak. Úgyhogy vasárnap este 7-kor irány a Szent István Park. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerek tengerébe ugrunk fejest önöknek köszönhetően. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, kérhetnék egy Red Hot Chili Peppers számot? A páromnak küldöm, mert imádja, és az édesapjára vigyáz. Köszi, Évitől jött ez az üzenet. Évi, remélem, hogy tetszeni fog a párodnak a Snow, mert én ezt választottam most a Red Hot Chili Peppers-től, előtte pedig Ildi kérése teljesül, aki Attilának küldi Billy Ocean Get Out the Dreams, Get Into My Car című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon várja haza, vezessen óvatosan. Ezek szerint akkor Attila már úton van, szól neki a dal.

0: Ez volt a TNT vadonatúj dala, az ugye itt alszol, itt a Sláger FM-en, és tart a koncertélmények nyara, és olyannyira belehúzunk a koncertélményekbe, hogy valakit egészen Londonig fogunk repíteni, hogy részese legyen egy Hollywood Vampires rock élménynek, vagyis testközelből, azaz egy 4 napos utazás keretében Londonban bepillanthasson a Hollywood Vampires turnéjának kulisszatitkai mögé, és találkozzon a zenekar tagjaival, Johnny Deppel, Alice Cooperrel, meg Joe Perryvel. Ez lesz a fődíja a játéknak, és ezért csupán annyit kell tenniük, hogy megírják nekünk SMS-ben azt, hogy Hollywood Vampires. Köszönet, hogyha alá is írják az üzenetüket. Reggelente pedig legyen kész közelben a telefonjuk, mert Pordán Petra és Somogyi Zoli minden nap feltárcsáz valakit, akinek 2 kérdésre kell csak tudni a választ, és ha sikerrel veszi az akadályt, akkor ott lehet a banda szeptember 8-ai budapesti koncertjén, és automatikusan esélyessé válik majd a fődíjra is. Na hát várjuk az üzeneteket, Hollywood Vampires, csak ennyit kell írniuk. No, de itt a Sláger FM-en, mivel tart a kívánság műsor, akár azt is megírhatják, hogy milyen dalokat szeretnének hallani. Itt van Barbie üzenete, aki Rolinak szeretni küldeni Raven Laney Love Me Not című dalát azzal az üzenettel, hogy egyértelműen igen a válasz. Na hát sok boldogságot nektek. Anikó pedig azt írja, hello Kata, a Petinek üzenem, köszönöm, hogy varázslatossá tette a hétvégémet, és küldöm neki Ray Dalton Blood Running című dalát. Ah, szerelem van itt is a levegőben. Jön a dal!
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Lássuk az időjárás alakulását. Holnap túlnyomóan derült időre van kilátás csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 20-21 fok lehet, délutára pedig 33-35 fokot ígérnek a meteorológusok is. Ugyanez ismétlődik a következő napokban, azzal a különbséggel, hogy egyre melegebb lesz a napközbeni hőmérséklet. Csütörtökön 36-37 fokot várhatunk, péntekre 39-40 fokot ígérnek, szombatra, vasárnapra pedig

0: felé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától egészen vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, illetve tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható, viszont megszűnt mától a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Tart a felújítás a Szondi utcában is, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, míg a Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM kívánságműsor. Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM.

0: egyedül.
1: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmába.
2: Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Shania Twain dallal forgott, ez volt a The Don't Impress Me Much itt a Sláger FM-en. És mielőtt tovább mennénk a kívánságokkal, mert hogy ez itt a kívánság műsor, miközben tart a koncertélmények nyara is, és kitölthető akár applikációnkban, akár honlapunkon keresztül a zenei kvízünk is, egy jó kis programot szeretnék önöknek ajánlani, ugye a szecesszió építészetét, díszítő művészetét valamennyien rajongjuk, erre pedig ékes bizonyíték az, hogy amikor a szecessziót ünnepeljük ugye a nyár közepén, akkor minden szecessziós séta épület bejárás pillanatok alatt betelik. No de nem csak olyankor, hanem akár holnap este is felfedezhetjük a szecesszió titkait. A Resort Villa ugyanis a tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is különleges szecessziós estékre várja a vendégeket, ahol egy szakvezetés során felfedezhetjük Kőrösi Albert Kálmán egykori otthonának rejtett részleteit, szépségeit, a zsolnai kerámiák különleges világát és a magyar szecesszió lenyűgöző motívumait. Hát ezért érdemes holnap este ellátogatni a Resort Villába. Itt a Sláger FM-en pedig még pár percig tart a kívánság műsor, úgyhogy gyorsan írjanak, mit szeretnének hallani. Lina azt írja, szia Kata, Petrának szeretnék gratulálni a sakkversenyen elért ezüstérméhez, és küldöm neki Summer Homewrecker című dalát. Petrának én is gratulálok, a dalt pedig már is forgatom neki. Zsuzsa pedig azt írja, kedves Kata, férjemet Szabolcsot szeretném köszönteni Báj Alex még mindig című dalával. Örülnék, ha le tudnád játszani. Na, hogy le tudom, Szabolcsnak boldog névnapot!

Szambár újdonsága szólt, ez volt a Home Wrecker, itt a Sláger FM-en, bízom benne, hogy a Szigeten is meghallgathatjuk majd tőle ezt a dalt. Ez pedig a Sláger FM kívánság műsorának vége, már csak egy darra van időnk, de nem búcsúzom még önöktől, a következő órát is együtt töltjük majd. 0630303958-as SMS számunkra rengeteg Hollywood Vampires üzenet érkezett, nagyon helyes. Jöhetnek még az üzenetek, mert ez a játékunk egész héten tart, de kívánságok is érkeztek szép számmal. Tamás például azt írja, az Éget a nap című dalt lejátszhatnád, ha már ilyen meleg lesz a héten. Tamás, kérésed számomra parancs, ezzel záródik hát a mai kívánságműsor.

0: parti menü, mi van, mi van, mi van.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
6: Nem kell ellenőrizned az árat.
5: Honnan tudom, hogy jó az ár?
6: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
5: Tényleg?
7: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
6: Most énekeld velem.
8: Aldi.
7: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu

0: kövesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: A Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát Bózs Balázs. Zajlik a Szőlő utcai ügy nyomozása, a főügyészség egyelőre nem ad további tájékoztatást. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a készpénzes parkolás visszaállítását követeli a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát Bózs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, akit a 17 milliárd forintot meghaladó támogatások ügyében folyó büntető eljárásban tartóztattak le. Óbuda korábbi fideszes polgármestere a szegedi csillagbörtönből azt írta, 5 hete hurcolta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal feltételezéseken alapuló vádakkal, amelyeket állítása szerint a bíróság előtt cáfolt, mégis szerinte Magyar Péter miniszterelnök elvárásainak megfelelően törvénytelen módon rendelték el a letartóztatását. Úgy fogalmazott, hogy egyetlen bűne, hogy fideszes volt. A NAV június 23-án közölte, hogy 6 embert vett őrizetbe az NKA által kifizetett támogatások ügyében. A Kecskeméti Járásbíróság két nappal később mindannyiuk, köztük Bózs Balázs letartóztatását elrendelte, amelyet azóta két gyanúsítottnál megszüntettek. A központi nyomozó főügyészség kedden közölte, hogy továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügy nyomozása, de a büntetőeljárás nem nyilvános szakaszában tart, ezért részleteket nem adhatnak. A budapesti regionális nyomozóügyészség emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytat eljárást. A főügyészség szerint a sértettek egy része különleges bánásmódot igényel, ezért a tervezett nyomozati cselekményeket sem jelölhetik meg. A Fidesz-KDNP közleményben reagált Bangó Sándor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok bejegyzésére, amelyben megnevezett egy Zsolti bácsi nevű szemét. A párt szerint a ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Még az idén újra a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt egységes hálózatként működhet tovább az a 18 kutatóintézet, amelyet 2019-ben választottak le a szervezetről. A Tudományos és Technológiai Minisztérium képviselője egy fórumon ismertették a különleges jogállású új struktúra terveit, amely a jelenleginél átláthatóbb irányítást céloz meg. Az előszóló jogszabálytervezetet várhatóan szeptemberben bocsátják társadalmi vitára. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy állítsák le a parkolóautomaták leszerelését és tartsák meg a készpénzes parkolás lehetőségét. A szervezet szerint egy közszolgáltatás nem kötelezheti az embereket okostelefon és mobil alkalmazás használatára, és egyre több panasz érkezik a július 1-e óta hatályos fővárosi parkolási rendelet miatt. A fővárosi közgyűlés döntése alapján idén nyáron megkezdődött 3331 autó automata leszerelése, ezzel megszűnt a készpénzes fizetés. Vitézi Dávid miniszter ezzel szemben úgy fogalmazott, végre megszabadulhatunk a korrupció szimbólumává vált parkolóráktól. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll az alacsony vízállás miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A kis vízállás miatt a hajózási hatóság nem korlátozza a hajók közlekedését. A közzétett és aktuális vízállás és gázlóadatok, valamint a saját hajó merülés alapján a hajó felelős vezetője dönthet a továbbhaladásról. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Van a szín, de a nyár ide jár. Ez volt a Bagosi Brothers Company valahol itt című dala, itt a Sláger FM-en is. Ma reggel a Sláger reggelben Pornán Petra és Somogyi Zoli egy nagyon különös, nagyon furcsa és nagyon valószínűtlen baleset kapcsán arról beszélgetett egy vezetéstechnikai szakértővel, hogy meg lehet-e húzni a határt, hogy hány éves korig érdemes volán mögé ülni.
1: Idős úr Svájcban, Ilánzban, konkrétan két ház fala közé szorult be az autójával, keresztbe! Mert hogy hát behajtott egy zsákutcába, aztán észlelte, hogy ott nem jut ki. Ha jól látom így a képeket, próbálom megfejteni, mert megfejthetetlen az, ami a fotókon látszik. Szóval odaért, ott nem tudott kihajtani a két épület között a főútra, mert ott voltak ilyen oszlopok, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy megpróbált megfordulni, közben neki ütközött egy korlátnak, és közben nagyon megijedt, összekeverte a gáz és fékpedált, elmondása szerint, és valahogy olyan szerencsétlenül adott gázt, és közben úgy tekerte a kormányt, hogy keresztbe fordult, és mondom, beragadt az autó orra az egyik falnál, a hátsója az meg a másik falnál, és pont keresztbe áll.
2: A kép az nagyon rosszul néz ki.
1: Nem tudod elkezdeni, hogy tehát így ránézek, és mondom, ezt mi berakták ide egy targoncával így, vagy mi történt?
2: Pont olyan. És ugye nagyon sokan az interneten elkezdték azért szétszedni, mert hogy 87 éves, tehát hogy biztos azért keverte össze a gáz meg a fékpedált, mert hogy már idős, és egy ilyen idős embernek nem szabadna vezetni. Hát ezt mi nem tudjuk megítélni.
1: Hát nem, Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértő a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Figyelj csak, Szilárd, az gyakori eset egyébként, hogy ilyen pánikhelyzetben az emberek összetévesztik a két pedált?
3: Azt kell mondanom, hogy igen, ugyanis stressz helyzetben az történik sokaknál, hogy amelyik pedálon van a lábuk, azt kezdik el nyomni. Aha. Ezt mi oktatás közben milliószor tapasztaljuk, hogy amikor helyzetbe kerülünk, teljesen mindegy az életkor, akkor ha kell, ha nem kuplungolnak, gázt adnak, fékeznek. Nyilván ezért sikítozunk azért, hogy ne lehessen közúton pótpedál nélkül gyakoroltatni.
2: Aha.
3: Ami azt gondolnám, hogy fontos, és mindent elmondott ez az általatok említett kis sztori, hogy van, amikor így bevillan valami, tehát a sárga villogó, hogy jaj, ez lehet közlekedési lámpa is, nem az, de nem életkor, hanem egyéni felelősség függő az, aha, hogy ki meddig vezethet, ez az én véleményem.
2: De van olyan életkor, amikor te mondjuk már szigorítanád? Tehát azt mondod, hogy 80 fölött, hát már nem kéne, nincs, hogy vezessenek. Nincs. Tehát neked szerintem nincs.
3: Aha. Azért nincsen, ezt is mindig elmondom, amikor ez szóba kerül, hogy gondoljatok bele, hogy Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger hány éves, és milyen fizikai állapotban, igen, van, és hány 10-20 éves nem tudná megtenni azt, amit ő
2: egyébként igen.
1: Oké, ebben az a nehéz, hogy honnan, mert azt mondod, hogy egyéni belátás meg egyéni felelősség kérdése. Én olyan emberrel még nem találkoztam, vagy legalábbis van, nagyon ritka, tisztelt a kivételnek, aki magától azt mondja, hogy hát én úgy érzékelem, hogy én már nem vagyok erre alkalmas. Szóval, hogy mi alapján kéne felismernünk a jeleket, akár fiatalabb korban is?
3: Hát egyértelműen én mindig azt mondom, hogy amikor itt ott húzás, nem orpadás, stb. Van az autón, tehát az azt jelenti, hogy
2: az
3: valami
2: jel,
3: nem vagy ura a dolognak. Aha. Aztán a család felelőssége értelemszerűen ülsz mellette, látod, hogy nem igazán működnek a dolgok, akkor is szólni kell. Nyilván nem egyszerű, tehát ezt én is el tudom képzelni, hogy aki egész életébe vezetett, akkor az úgy érzi, hogy ő még mindig képes erre, de a környezete ezt meg fogja mutatni, hogy nem. Ha folyamatosan útba vagy valakinek, akkor az valamit jelent, és ugye mindig elmondom, hogy nem csak a gyorshajtás, hanem az indokolatlan lassúság is problémás lehet, de egy dolgot hozzátennék itt, ez nagyon fontos. Az emberi reakció, de ugye egy másodperc, és minden fiatal és középkorú, 50 éves korig nálunk ugye 10 év az orvosi alkalmasság egy úrvezetőnél, mindig azt gondolja, hogy az atya úristen, ő mindent tud. Ez egyszerűen nem igaz. Van, aki ügyes, van, aki kevésbé. 60 fölött már ugye 5 év, 70 fölött 3, hivatásosoknál 60 a korhatár, és onnantól 2 évre kapnak csak jogosítványt. És én továbbra is azt mondom, hogy az egyéb fizikai és mentális állapot az, ami igazándiból döntő, és ezzel aki úton jár, az annak szembesülnie kell, éreznie kell, hogy hát ma ez megint egy nehéz nap volt.
2: Igen.
3: Minél több ilyen nehéz nap van, annál inkább el kell gondolkodni azon, hogy hol van a hiba. És ugye még egy dolgot el kell mondanom, ezzel is nagyon sokat szembesülünk, nagyon-nagyon sok fiatal van mostanában, akik ADHD-sok, figyelemzavarosok, illetve ez sajnos jellemző erre a generációra, ugye, hogy mikor tanítunk, akkor egyszerűen képtelenek folyamatosan oda koncentrálni a vezetést.
2: De ezt már tanulmányok is igazolják, ez
1: igen.
2: A baj.
1: És ez tetten érhető már a forgalomban?
3: Hát abszolút. Uh-huh. Abszolút. Ez tehát szuper. Pánikszerű mozdulatok, egyszerűen, amit említettem az előbb is, hogyha egy pici stressz helyzetbe kerül, akkor már nem feltétlenül tudja, hogy mit csinál.
1: Mi is voltunk fiatalok, én amikor elkezdtem 16 éves vagy 17 éves, nem 16 évesen a jogsit csinálni, akkor az oktatóm, akit te is ismersz, az első órák egyik, a Pityu, igen, rögtön az első órán azzal kezdte, hogy nagyon fontos, hogy csak vezetésre alkalmas állapotban ülünk a volán mögé. És itt most reflektálnék arra, vagy visszatérnék arra, amit mondta az idős kapcsán is, hogy megint csak az a kérdés, hogy nyilván, hogyha mondjuk mit tudom én, valaki alkoholt fogyasztott, akkor nem is kérdés, hogy nincs vezetésre alkalmas állapotban. De milyen szitukat érdemes még akár fiatal fejjel átgondolni, hogy én most mielőtt beülök és elindulok, és gázt adok, vezetésre alkalmas állapotban vagyok-e, vagy sem?
2: Ők ezt úgysem fogják.
3: Azért nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert pont eszembe jutott, hogy nekem volt egy ahilleszén szakadásom, amikor ugye mankóztam, és egyszerűen képtelen voltam autót vezetni egy darabig, mindig vittek mindenhova, gyűlöltem, és elmentem, és átalakítottam az autómat. De ugyanígy igaz az is, amikor azt érzed, hogy egyszerűen kába a fejed, és nem arra gondolok, hogy tudatmódosítószer, vagy persze. Másnap, hanem hogy
1: vizsgázni vész az egyetemre, és fáj a fejed, nem aludtál.
2: Szakítottál, stresszes vagy, összevesztél anyukáddal.
3: Bármi, ami elvonja úgy a figyelmedet, vagy a fizikai mozgásod, egy sportsérülés, egy húzódás, egy bármi, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy most egy-két napig inkább közlekedek.
1: Oké.
3: Nem egyszerű, de...
2: Bár mindenki fel tudná ezt mérni, nagyon szuper lenne. Igen.
1: Köszönjük szépen Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértőnek.
2: Köszi, szervusz. Szia!
3: Köszönöm, szervusztok!
0: Nekem ezzel a témával kapcsolatban is az jut eszembe, hogy a közlekedés egy nagy társas játék, ahol nem győztes-vesztes végeredményre, hanem győztes-győztes végeredményre kellene játszani, és ennek bizony része az is, hogy az embernek fel kell ismernie, hogy meddig tud még játszani ebben a társas játékban. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, ébredjenek hát 6 órakor Pornán Petrával és Somogyi Zolival, most pedig tartsanak velünk, mert hogy jön az első emelet dala, a Madame Pompadour.

0: Karamell repítette el bennünket a Zeniten túrra, itt a Sláger FM-en is. Ma este 9-ig rádiózhatunk együtt, 9-kor érkezik vissza Zsupas Ági, és indul a hazai sláger. Ma este Rakoncai Imre lesz a műsor vendége, 10 órakor pedig Esmiller András veszi át a mikrofont, mint stafétát, és indul majd a slágerkult. A műsor vendége pedig Batthyány Schmidt Margit lesz, a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió elnöke, aki közösségépítő programjaival a női vállalkozókat, a fiatalok történelmi érdeklődését és a Batthyány család szellemi örökségének továbbadását támogatja. Erről fognak beszélgetni ma este Andrissal. Mi pedig egy picit belehallgatunk a beszélgetésbe.
1: Be. 2008 óta dolgozom a civil szférában, civil szférával.

0: Bányai család szellemi örökségével foglalkozunk.
1: Ez átok vagy áldás? Mert ezen gondolkodtam, amíg vártalak és készültem a veled való beszélgetés, hogy egy szellemi örökséget megtartani a mai közéletben és a mai világban, az mennyire nehéz? És most politikamentesen kérdezem.
0: Jó, politikamentesen, igazándiból azért ebben az évben 2026-ban, mivel a Facebook meg mindenféle social média, tehát itt rögtön kapunk visszajelzést bármire, bármit írok. Nagyon kell figyelni, hogy mit írok le. Nagyon fontos szerintem
1: ugranak mindenre,
0: össze is kevernek. Aha. És pontosan az, hogy én azt gondolom, hogy nekem akkor rögtön válaszolnom kell, és kell az információt átadni, mert nagyon, nagyon tévesen gondolkoznak az emberek. De most ne is erről beszéljünk, nem is ezt szeretném.
1: De akkor is van egy szellemi örökség.
0: Egy szellemi örökség. Tehát, hogy én pontosan ezért szerettem volna ezt így most is így kiemelni, és ez legyen a belépő, hogy mi a Batthyány család szellemi örökségével foglalkozunk. És a másik pedig az, hogy a mai világban, és itt most megint csak a közösségépítéshez, hogy a mai világban most nem Magyarországról, hanem az egész világról beszélek, hogy tényleg olyan sarokpontok kellenek, amiben tudunk kapaszkodni. Itt most mindenkire rábízom. Az első a hit, tehát ez mindenféle hit, tehát ugye az Isten hit, önmagamban való hit, most nem akarom senkire se ráerőltetni semmit. A következő az, hogy honnan jöttünk, milyen gyökerekkel vagyunk, nemzet, tudat, akkor a föld, az anyaföld, akkor a közösség és a család. Tehát, hogy amivel én így foglalkozom bármelyikkel, civil szervezettel, ebben mindegyik benne van, és a közösségépítés, ami szerintem pont mostanában valahova való tartozás, az, ami egy biztonságot ad.
1: Igen.
0: Tehát, és hogyha a család, és a család az a legkisebb kis egységünk, és hogyha az nem működik, akkor az ember szétesik. Tehát épp pontosan ezért például akkor most kezdjük a Női Unióval, hogyha lehet. Tehát, hogy a Magyar Női Uniónak az volt a célja, és be is van írva az alapító okiratban is, hogy a férfiaknak a szerepét természetesen tiszteletben tartva, tehát hogy a férfi és a nő egymás mellett mellérendelt szerepben hogyan tudunk segíteni, és a nő által, a nő megerősítése által egy békésebb, boldogabb világot. Van egy ilyen Veres Pálné után, amit mi mindig mondunk, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, amilyen a gyermek, olyan lesz az új társadalom. Tehát, hogy mi ezzel foglalkozunk, és a Magyar Női Uniónak ebben az évben egy üzleti környezetfejlesztési program keretében egy képzési és mentorálási programunk van, amelyre pontosan ezt az egész országosan lefedve, sajnos kivéve Budapesten, de jelentkezhetnek Budapesten, csak magában a képzések nem ott lesznek, hanem Pest megyében, vagy Fejér megyében, tehát, hogy mindenem megoldható.
1: Szól a rádió mindenhol.
0: Igen, ez egy 12 modulból álló képzési és mentorálási program. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, és szeptemberben már indul maga a képzés. Ami a lényege, ez egy 24 hónapon át egy felépített képzés és mentorálási rendszer, hogy itt például megtalál 12 modul lesz, itt például az egyik olyan képzés, hogy hogyan kell egy projekttervet felépíteni. A projekt tervhez pedig az egy záró dokumentum a résztvevőktől, és hogyha kiválasztásra kerül, 8 projektterv fog kikerülni Magyarországról, aminek az a lényege, hogy az 1 millió forint bruttó, tehát összesen 1 millió forintot kap tőlünk a résztvevő, hogy az a projekt, amin ő dolgozott, és amit ő kitalált, az ne csak papíron, vagy az, bocsánat, a fejében Bilágos. Maradjon meg, hanem hogy az első lépéseket könnyítsük nekik. Tehát, hogy ezt szeretném, és itt is nagyon fontos, hogy ez egy olyan is lesz a képzés, hogy ez online is lesz, offline is lesz. Pontosan az, hogy megismerjük egymást, mert én még a régi módi vagyok, tehát nekem nagyon kell ez az interaktív, hogy így a szemé magának is, vagy neked is a szemedbe nézek, tehát, hogy ez az azonnali jelzés, és ha, nem csak ne. Az, hogy most itt irogatunk
1: hát
0: meg
1: ezért
0: minden.
1: Ezért fontos a ti missziótok.
0: Igen, én is így gondolom, én magam is ezt, tehát így tudom hitelesen mutatni, vagy képviselni.
2: Este 10-től a teljes interjút is mindenképpen hallgassák meg itt a Sláger FM-en, most pedig a V-motorok dalával megyünk tovább, jön egy sláger a lustálkodás mellé, szóval fekszem az ágyon.

0: Mellettem Família dala szólt, ez volt a Monte Carlo itt a Sláger FM-en. Hát a Monte Carlo-ban nem, de Londonba el tudjuk vinni önöket. Csupán annyit kell nekünk írniuk SMS-ben, hogy Hollywood Vampire. Aki pedig elküldi az üzenetét reggelente, mindenképpen legyen elérhető, mert Pordán Petra és Somogyi Zoli holnap is feltárcsáz majd egy játékos kedvű Sláger FM hallgatót, ahogy tették ma is.
1: Kedves Péter, le a kalappal előtted, mert hogy el kell mondanom, hogy még akkor jelentkeztél be a játékunkba, akkor küldtél nekünk SMS-t, amikor még fogalmad, lövésed nem volt arról, hogy miről szól ez a játék, hogy mi történhetik majd veled adásban. Szavasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Erre egyetlen magyarázatot tudunk, hogy nagy Hollywood Vampires rajongó vagy.
3: Most már igen, alakul a dolog.
2: Alakul?
1: Mi az, hogy alakul?
3: Igen, igen.
2: Ismered a dalaikat akkor már?
3: Hallottam, igen.
2: A rockzenét egyébként szereted?
3: Igen, igen.
2: Aha, tehát külön-külön megvannak neked a pasik. Tehát mondjuk Alice Coopert gondolom nagyon kedveled.
3: Igen, igen, persze.
1: Figyelj, a hangod, bár igen, röviden válaszolsz, az olyan rockeres. Mondj már valami rockeres dolgot.
2: Milyen rockeres dolgot?
1: Wow! Péter?
3: Jó, hát ez azért még korán van.
1: Hát, kösz.
2: Pétert úgy képzelem el a hangja és a higgadsága alapján, mint hogyha ülne egy bank fiókjában, és most éppen azért nem mer így hörögni nekünk. Ez így van? Jól képzellek?
3: Majdnem, igen, majdnem.
2: Öltönyben vagy nyakkendőben, fogadjunk.
3: Ing, igen, ing.
1: Ing, jó. Egy harmadik feltételt is szabnék a két kérdés mellé, hogyha mind a két kérdésre jól válaszolsz és nyersz, akkor azért annak szeretném, örülnék, hogyha örülnél.
2: Biztos
1: nem,
2: örülni
1: akkor
2: fog.
1: Megvonjuk.
2: Nem, dehogy, ne mondj ilyet. Ő lehet, hogy befelé ürülős típus. Introvertált, tudod? Introvertált.
1: Jó. Na jó, fussunk neki minden esetre.
2: Figyelj, jön az első kérdés. Melyik filmért kapott Johnny Depp Oscar jelölést, amelyben J.M. Barry írót alakította? Mondhatod angolul és magyarul is a címét, tök más volt magyarul a címe a filmnek, ennyit segítek.
1: Ez is egy ilyen mesés film volt, de inkább mesés vonatkozású film.
3: Én Péter Pán.
2: Igen!
1: Igen, én Pán Péter,
2: én Pán Péter.
1: Hogy helyesbítsük a szóra.
2: Mondd ki, kérlek?
3: Én Pán Péter.
2: Tökéletes, szuper.
1: Okay. Finding Neverland volt egyébként az eredeti címe. Oké! Okay. A következő kérdés, mint említettük már korábban, ez Londonhoz kapcsolódik. Voltál már Londonban egyébként?
3: Hát csak átutazóban.
1: Hát itt lenne az ideje, hogy megnézd. Mi az, amire igazán kíváncsi lennél Londonban?
3: Hát nem tudom, bármelyik híres.
2: Nevezetességet megnézni.
3: Nevezetesség, igen, igen.
1: Jó, hát akkor remélem, hogy képben vagy. Hogy hívják azt a teret, ahol Nelson admirális oszlopa, illetve szobra áll?
2: Leghíresebb tér.
3: Trafalgar tér.
2: Igen! Ügyes vagy! Gratulálunk!
1: Jó. Biztosan a tiéd. Egy páros belépő a szeptember 8-ai budapesti Hollywood Vampires koncertre, de a fődíjunkra is esélyes vagy.
2: Figyelj, most akkor kapaszkodj, jó? Életre szóló Hollywood Vampires rockélmény test közelből, azaz 4 napos utazás 2 fő részére Londonban repülőjegyelés szállással, ahol exkluzív betekintést nyerhetsz a Hollywood Vampires turnéjának kulisszái mögé másodmagad,
1: illetve Johnny Deppel, meg Alice Cooperrel, meg a Joe Perryvel. Tehát, hogy így velük lehet majd spanolni. És egyébként premier előtt levetítik majd például azt a dokumentumfilmet, ami most készül, vagy készült, és magát a koncertet is egyébként kiemelt prémium helyről élvezheted majd másodmagaddal, feltéve, hogy tiéd lesz ez a fődíj. Ehhez még néhány napnyi türelmet kérnénk.
2: És az, hogy ez az O2 arénában lesz, a Barracuda Touring felajánlásával, azért ez is elég menő. Én ebbe az arénában már 8000 éve akarok elmenni.
1: Te annyi helyre akarsz menni 8000?
2: Hát de tényleg, hát még nem jártam ott, hát koncertem még nem.
1: Jelent.
2: Még előttem, igen. Ja, szóval gratulálunk!
3: Köszönöm.
1: Köszönjük!
2: Amúgy annyit még árulja, ha nyernék, kit vinnél magaddal?
3: Hát a feleségemet.
2: Ó, hát nagyon boldog asszony lesz, az biztos, hogyha nyertek.
3: Igen, igen, szerintem.
2: Valamelyikötök jól beszél angolul?
3: Beszélünk, igen.
2: Elveszni nem fogtok, de tudtok csevegni, bármit meg tudtok kérdezni, esetleg, ha nyertek. Jó, ez király. Szuper.
1: Drukkolunk, szevasz.
3: Köszönjük. Hello.
1: És csak azért kértem néhány napnyi türelmet, mert hogy a játékot folytatjuk, tehát a következő napokban még többen kapnak tőlünk kérdéseket Londonnal és a Hollywood Vampires tagjával kapcsolatban, és majd csak néhány nap múlva derül ki, az, aki közülük valóban utazhat is. Úgyhogy egyelőre jöhetnek az SMS-ek. Hollywood Vampires, ezt küldjék el nekünk a 0630 30 30 95 8-ra.
0: Sláger reggel. Zoli elmondott mindent, ennyi a feladat, jöhetnek az üzenetek, és álljanak készen holnap reggel egy jó kis játékra, addig is készüljenek a Hollywood Vampires tagjaiból, no meg Londonból. Itt a Sláger FM-en pedig már is szól a szuper sztereódala, a

Ró és Ádám dala szólt, ez volt a Csak egy pillanat itt a Sláger FM-en, én pedig megköszönve megtisztelő figyelmüket most elbúcsúzom és átadom a terepet Zsuposáginak. Indul a hazai Sláger, a műsor vendége Rakoncai Imre lesz, velem pedig legközelebb holnap találkozhatnak délután 4 órakor. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel a Machine Mouse dalával. Köszönök el, viszont hallásra!

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Akár 160 új trolibusszal bővülhet a budapesti járműflotta. Közösségi tervezés indul a Horváth kert megújításáról az első kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján, mely szerint a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd. De azt írták, hogy a hétvégén már visszavárjuk ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, ezért mindenki vigyázzon magára és másokra. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal bővüljön a fővárosi járműflotta. A BKK aláírta a keret megállapodást a közbeszerzésre nyertes páros céggel, így a forrás biztosításakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése. A megállapodás hatályba lépéséhez 6 hónapon belül garantálni kell az első 40 jármű, 16 szóló és 24 csukló trolli megrendeléséhez szükséges összeget. A BKK célja továbbra is az, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg, javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A budavári önkormányzat közösségi tervezést indít a több mint 230 éves Horváth kert megújításáról. A park 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, fenntartását pedig idén vette át az első kerület a fővárosi önkormányzattól. Az elhasználódott burkolatok, korszerűsítésre szoruló berendezések és hiányzó funkciók miatt indokolt az átfogó felújítás. A cél egy szebb, zöldebb, biztonságosabb, minden korosztály számára élhető közpark kialakítása. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a lakossági véleményeket a szavazás.budavár.hu oldalon. Böröc László polgármester szerint a Horváth kert a budaiak közös kertje és olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, amelyre a kerület a következő évtizedekben is büszke lehet. Több rejtélyes hajóroncsot, robbanó szerkezetet és aknát is láthatóvá tette a Duna alacsony vízállása. Pénteken emelték ki a Margit szigetnél talált második világháborús lőszermaradványt, Szászhalombattánál pedig egyetlen nap alatt 27 robbanó testet találtak. A Duna alacsony szintje azonban nem csak aknákat, gránátokat és egyéb robbanó testeket hozott felszínre, hanem évtizedek óta elsüllyedt hajók maradványait is, például Horvátországban, ahol egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajó került elő a közelében. Augusztus 5-e és 9-e között tartják Jászberényben a 34. Csengó Fesztivált és Népművészeti Vásárt, ahol több mint 400 közreműködő lép majd színpadra. Moldvai és gyimesi csengók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint hazai kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. A fesztivál célja a Csengó és Kárpát-medencei magyar közösségek élő kulturális örökségének bemutatása és tovább örökítése. Gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncház, vásár, kézművesek, gyermekprogramok és filmvetítések várják a látogatókat. A programokról a Csángó Fesztivál hivatalos oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek változatos

0: Köszöntöm a hazai sláger hallgatóit, én Zsupos Ági vagyok. Hétről hétre érkezünk egy újabb magyar előadóval, akikkel beszélgetünk új dalaikról, fellépéseikről, és ma is nagyon izgalmas a vendégem. Nem elég, hogy fonogramdíjas, és nagyon sok formációban bizonyított már. Most egy új dallal is érkezett hozzám, amihez egy látványos videóklip is készült. Az a helyzet, hogy Rakoncai Imre a vendégem. Szia!
1: Szia! Na, jó volt az átkötés.
0: Mert ugye ez a dal címe, gratulálok hozzá.
1: Nem, az, hogy az a helyzet, hogy...
0: Így van, és hogy megcsalt az asszony, zárójelbe.
1: Igen, félrelépeget.
0: Félrelépeget. Nagyon fülbemászó a dallam, mielőtt megérkeztél, az egész stáb itt hallgatta, és roptuk rá, úgyhogy ezt a lendületet mi is visszük magunkkal. Mesélj egy kicsit, hogy milyen visszajelzések érkeztek eddig a dallal kapcsolatban.
1: Hát nem csak azóta, mióta megjelent, hanem azért előtte is én már úgy baráti körben, meg ismerősök, meg család, meg nem tudom, itt ott, ott tesztelgettem a dalt, és hát egyrészt, amikor én először meghallottam a demo verziót, akkor én beleláttam ebbe egy új slágert, és hát utána, amikor megmutattam a szűk környezetben, ott is mindenkinek egyből tetszett ez a dal, szóval lett így előtesztelve a dal, és aztán amikor megjelent, utána a visszajelzések nagyjából fették egymást, tehát nagyjából azok voltak a visszajelzések, amik az előjelzések voltak. Úgyhogy én bízom benne, hogy minél, nem is az, hogy minél gyorsabban, mert nem az a cél, hogy minél gyorsabban, hanem hogy minél többen megismerjék ezt a dalt. Nyilván ez nem egy feltétlenül egy olyan előadó vagyok, akinek kijön egy dala, és másnap nem tudom, 1 millióan látták, megnézték, hanem szép fokozatos, organikus módon szépen el fog ezt terjedni ez a dal szerintem. Hát most, ha visszacsatolhatok akár csak úgy, ahogy innen a Bimbo út 3-ból, a Kis Pipacs Piano Bárból elindult a Nézése meg a Járása című dal, amit ugye 100 zongorával kezdtem el játszani 10-valahány évvel ezelőtt, és aztán utána lett belőle egy országos láger, nyilván utána már ugye az egyéb előadók is fölkapták ezt a dalt, de az is például innen indult, innen Budáról, egy kis pianóbárból. Szóval én egy ilyen utat látok ebben a dalban.
0: Uh-huh. És mennyire volt tudatos az, hogy egy kicsit provokatív legyen, humoros?
1: Az maximálisan. Tehát ez a dal egy hát mondhatom úgy, hogy egy társadalmi kórkép, ha úgy az ember úgy jobban belegondol, ami egyrészt lehet egy picit szomorú kórkép is, de hogyha az ember egy picit ilyen a férfiak oldaláról egy picit ilyen viccesen fogja föl, egy kis öniróniával, mint ahogy a dalban is ez megtörténik, akkor ezt lehet szerintem ilyen kellő humorral és kellő viccességgel tálalni. És hát ez is volt a cél a szövegben.
0: Hát van is benne egy rész, ami visszatér, hogy a barátaim már túl vannak rajta, most már én következek.
1: Igen, a barátaim válnak, én is beállok a sorba.
0: Igen.
1: Ugye én rengeteg esküvőn játszom.
0: De válláson nem.
1: Vállalok azt is egyébként.
0: Furcsa lenne, nem olyan vállópartikat.
1: Igen, viszont például van olyan ismerősem, akinek egy évben majdnem 3 esküvőn játszottam.
0: Az tehát, igen, az kemény. Igen.
1: Ugye itt szokták megkérdezni, hogy nem értették, mi nem volt világos elsőre, de hogy azért ugye a statisztika alapján azért majdnem annyi válás van, mint házasság.
0: Igen.
1: Ez nem egy vidám dolog, de ettől függetlenül a dalban vidáman próbáljuk meg ezt megjeleníteni. És hát igen, sok esküvőn játszom, ahol ugye az a tapasztalat, hogy azért ugye általában azért együtt maradnak. Amelyik esküvőnél játszom, ott általában együtt maradnak.
0: Ez jó,
1: mondom, zárójelben, igen, ómenként. De nyilván sokszor van az is, hogy elválnak, és aztán utána tényleg az a vége, hogy a harmadik verszak ugye arról szól, hogy ha még egyszer házasodnék, akkor bújtassák el a mennyasszonyt, és csak a barátaim legyenek mellettem. Amikor ugye a nem tudom, hanyadik házasság után a férfi levonja a konzekvenciát, hogy akkor ez nem ment.
0: Igen. Gondolkodtam, miközben hallgattam a dalt, hogy van ez a mondás, hogy sírva vigad a magyar, és mi egyébként azt tényleg szeretjük a mai napig, hogy valamit sötét humorral, nem azzal a brit sötét humorral, hanem a tipikus magyar humorral kezelni, még akkor is, hogyha nagyon fájdalmas. Szerinted ez gyógyító erejű lehet?
1: Hát minden, a humor az mindenféleképpen, tehát Ugye van az a mondás, hogy akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes. A humor az igen, az át tud segíteni nagyon sok mindenen. Most nyilván itt nem feltétlenül tragédiát jelenítünk meg humorral, mert azért valamikor egy válás az nem is tragédia, hanem egy felszabadító érzés lehet akár mind a két félnek, hogyha úgy döntenek, azért vannak normális válások is. De most nem akarok belemenni ilyen, nem is tudom.
0: Végül is, hogy mondjam?
1: Nem vagyok válásterapeuta.
0: Szervesen kapcsolódik a dalot. Az úgy,
1: de az elmúlt lassan 20 éve ülök a zongora mögött, és sok mindent láttam a zongora mögül. Új kapcsolatokat, lezárt kapcsolatokat, régi kapcsolatokat, stb. Tehát így abszolút magam elé képzeltem, hogy ezt akár így, akár még esküvőn is eljátszható ez a dal, amikor a ifjú férnek a barátok így brahiból éneklik.
0: Ja,
1: azt, hogy megcsalt az asszony félre lépeget.
0: Én látom, hogy hol van helye a dalnak a karrier rendezvényen is, és jó is, hogy mondod ezt, hogy a stílus és a műfaj hogy keveredik, vagy mi az, amire ráhúzható, mi az, amiben átélhető, mert ez is eszembe jutott, hogy te a popslágerektől indultál egészen odáig, hogy zongora estek, az egy nagyon bensőséges hangulatot tud teremteni, ez pedig most mulatós, kicsit ezzel a mediterrán hangulattal. Na erről mesélj nekem egy kicsit, hogy ez mennyire kitekintés, vagy mennyire az az út, amiben igazán jól érzed magad?
1: Hát figyelj, én amikor elkezdtem, beültem a zongora mögé itt a Kis Pipacs pianóbárba, most már nem úgy hívják egyébként, akkor én nekem nem volt nagyon rálátásom, meg nem is ismertem nagyon például a mulatos dalokat. Aztán ahogy beültem oda, észrevettem, hogy anélkül én nem fogok tudni érvényesülni, de nem mint hogyha ezzel nekem bármilyen problémám lenne, mert szerintem a mulatos dalok szerintem nagyon jó dalok. Az más kérdés, hogy az interpretálása a dolognak az lehet ilyen meg olyan is, tehát én 100 zongorával játszom mindenféle egyéb kíséret nélkül, és azt gondolom, hogy így valahogy a közönség, az a közönség, akik járnak az én buliaimra, akikről egyébként én sem, meg úgy mások se gondolták volna, hogy mulatost hallgatnak, azoknak így 100 zongorával ez a dolog teljesen átment, sőt, ott tart a dolog, tehát hogy én az én buliaimon ott elképzelhetetlen az, hogy ne legyen mulatos játszva. Ha én nem tudom, egy 10 percnél tovább már nem jön egy mulatos blokk, akkor már szinte követelik közönség. De ettől függetlenül azért én popdalok állnak hozzám a legközelebb, meg nyilván azon is nőttem fel, meg azokat is szeretem, és az én estjeimen ugyanúgy elhangoznak különböző lírai dalok is, tehát meg vannak a lírai blokkok, stb. Lassú blokkok. De ez a dal, ez azért tetszik nekem kiváltképpen, mert ezt nem lehet mulatósnak beskatujázni, pláne, hogy az öcsém meghangszerelte, a tesóm hangszerelte a dalt egyébként. Így lett egy olyan eleganciája ennek, egy olyan elegáns köntöst kapott, picit ilyen franciás, kicsit ilyen sanzonos akár, de mégis megmaradt popposnak, és a dallam pedig abszolút fülbemászó énekelhető. Tehát így egy ilyen nagyon jó kis dal lett belőle ilyen szempontból.
0: Na, hát, hogyha már a francia életérzésről van szó, akkor a klip kapcsán is meg akartam kérdezni, hogy elmondható-e, hol készült. Azt lehet tudni, hogy Galler András Indián rendezte.
1: Azt hittem már, hogy a francia életérzés után azt kérdezed, arra vagy kíváncsi, hogy mit szólok a franciák negyedik helyezéséhez a labdarúgóvébe, hogy még a harmadik
0: helyet tudták. Nagyon szívesen megkérdezném, csak nem tudod, így van, hogy tegnap is azon gondolkoztam, hogy akkor most a kékek vagy a sárgák nyertek. Ideig jutottam a fociba, de azt is elmondhatod nyugodtan.
1: Arról nagyon sokat tudnék beszélni, úgyhogy maradjunk a zenénél. Az a helyzet, hogy egyébként nagyon érdekes, amikor leforgattuk a klipet, hazamentem, és bekapcsoltam a tévést, valamilyen műsor ment a tévében, már nem tudom, és körülbelül ilyen 5 percenként, ilyen vita műsor vagy beszélgetés, 5 percenként hangzott el az a mondat, hogy az a helyzet, hogy nem mondom, jó kis címet
0: adtunk a dalnak, igen.
1: Tehát, hogy igen. Hogy amikor megmutattam az indiánéknak a dalt, akkor őnekik ugyanaz a kép ugrott be, egy ilyen hát ilyen provinci, vagy éppen, vagy nevezhetjük a olaszoknál, hogy szoktam, melyik az a tájegység?
0: A szicíliai?
1: Hát szicíliai.
0: Az már nagyon maffia terület, nem tudom.
1: Na, most hirtelen nem az.
0: Toszkán, köszönjük.
1: Vagy provinci életérzés, igen, bocsánat, ez nem jutott eszembe. Ez ugrott be, és mondtam, hogy igen, valami ilyesmit kéne, és az a hely, ahol forgott, egyébként játszom a nyár folyamán, ez egy étterem a Karattyán, Balatonon, és akkor lementünk meg helyszínbejárás, megnézték a helyszínt, és nekik is nagyon tetszett, úgyhogy az eldőlt, hogy ott fog forogni, és aztán az indián azt mondta, hogy ő szeretné egy olyan túl azon, tehát nem akarja azt, hogy paródia legyen belőle, viszont mondott nekem akkor egy példát, egy fotóst mondott nekem, egy svéd fotós, azt hiszem, aki olyan nem tudom milyen stílusú képeket csinál, és akkor ilyesmi stílusba akarja az egészet elvinni, tehát amikor azt látod, hogy mutat a kamera egy valakit, és zsitty így átmegy a snitt a másikra, ezek ilyen, azt mondta nekem akkor, hogy ez ilyen nem ilyen megszokott vágások, és hogy ez alátámasztja még egy picit a humoros részét, és hogy ilyen lesz a klip. Én megbíztam benne, én mondtam, hogy rábízom, Indián, csináld, ahogy te gondolod, legyen jó a klip, és aztán ez lett belőle.
0: És milyen jó ötletek valósultak meg. Tartsunk egy rövid szünetet itt a Hazai Slágerben, de csak azért, hogy meghallgathassuk ezt az új dalt, amiről ennyit beszéltünk. Rakoncai Imre a vendégem, az új dal címe pedig Az a helyzet, hogy...

0: érzed, hogy...
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A hazai slágert hallhatják. Ma kedves Terakoncai Imre a vendégem, hiszen új dallal érkezett, Az a helyzet, hogy... Ezzel a címmel meg is hallgattuk már a dalt. És mindenképpen akartam említést tenni arról, hogy a te karrieredben csapatban kezdődött a popszakma, és nagyon sok mindent azóta szólóban élsz át. Mi a legnagyobb különbség, vagy hogyan tudnád ezt megfogalmazni? Melyikben érzed jobban magad?
2: Egyébként annak úgy volt a menet, hogy ugye volt a VIP, ott négyen voltunk, az felosztott, akkor megalakult az Airport, az öcsémmel, mint Air Rakoncai kötőjele port, és akkor ugye ez mi az Airporttal egy 5-6 éven keresztül jártunk fellépni, 2-3 lemez megjelent, dalok, stb. Stb. Tehát vittük tovább ezt a, annak idején ezt a haknis fellépéseket ketten, és aztán pedig ugye tehát 4-2, most lettem egyedül, hát később feleződök le, vagy nem tudom, vagy oszlok fel.
1: De figyelj, nem kell nagyon sokat vitázni igen. Hozzá, nem?
2: Tehát igen, hát egyrészt,
1: nincs egy összeférhetetlenség.
2: Meg viccesen szoktam mondani, hogy azért is jó, mert nem higul annyira alé gázsi osztásnál.
1: Az biztos, igen. De
2: az a helyzet, hogy amikor beültem egyedül, ez egy teljesen véletlen dolog volt. A barátaim jártak ebbe a pianóbárba, és a Füzigavi bácsi, aki mai napig itt játszik ezen a helyen, ő játszott ott, és mondták a barátaim, mert egyébként annak idején már az volt az Airport időben, az öcsém már egyre jobban ment afelé, hogy zeneszerzés, stúdió munka, másoknak dalírások.
1: Neki ez egy tudatos visszalépés volt.
2: Igen. És én egy kicsit légüres térbe kerültem ilyen szempontból, hogy na most akkor én mi legyek, menjek el, én meg legyek egy ilyen menedzseri vonalon, amit az öcsém csinál, azt menedzselni például, tehát ilyen tervek voltak, és akkor mindig elmentünk mondjuk valahol bulizni, akkor tőlem indultunk otthonról, és akkor volt ott a hangszerem, leültem, és akkor nagyjából azt csináltam, amit most csinálok, csak a barátoknak négy fal között. És akkor ezek a barátok elvittek ebbe a pianóbárba, ahol be lehetett ülni játszani, és akkor innen indult az egész, hogy beültem egy-két dalt eljátszani, és akkor mit tudom, visszamentünk 2 hét múlva, és akkor a második-harmadik alkalom után a Gabi bácsi mondta, hogy nem lenne kedvem elvállalni itt egy estét. És akkor én nagyon óckodtam ellene, mert hogy most én beülök itt egy pár dalt, azzal nem lehet túl sokáig eljutni. Na, akkor mondta a Gabi bácsi ezt, hogy nem baj, azt mondja, hogy itt óránként cserélődnek a vendégek, majd kezdem előről.
1: Ez kedves.
2: De aztán végül is megfűzött, és akkor beültem, és akkor szembesültem azzal, hogy úristen, mennyi olyan dal van, amit én nem is ismerek, meg teljesen más műfaj, amiről már beszéltünk, hogy mulatos, meg siratos, meg nem tudom, ilyen-olyan-amolyan. És ezeket jöttek kérni, és hát ugye nem tudtam, nem ismertem, de fölírtam, és hazamentem, és ilyen 10-20-asával naponta tanultam a dalokat, hogy mire következő alkalommal megyek, már ezeket tudjam, és akkor így fejlődött a repertoár szépen. Én igazából úgy ültem be, hogy nem úgy ültem be, hogy na most én erre készültem, hogy tök véletlenül odasodródtam, és ott maradtam. Tehát nem is volt időm gondolkodni.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, mert hogyha az életed nem alakul úgy a sportolás közben, hogy megsérülsz akkor, és a tesód nem szól, hogy most kellene akkor a VIP-ba becsatlakozni, akkor lehet, hogy nem is ez az út lesz neked kijelölve. Tehát, hogy valahogy így a karriered, a zenei karriered eleje is olyan, mintha sodródtál volna kicsit, bár választás is, mert mondhattál volna nemet is erre a dologra. Meg most is a szólóra is azt mondod, hogyha nem jön ez a felkérés, akkor magadtól te nem jelentkezel két kézzel, hogy szeretnék ott lenni.
2: Figyelj, az érdekes, hogy amikor én még bőven fociztam, és elkezdtem zongoratanárhoz járni, egyébként Esze Jenőhöz, és már a Jenő bácsival úgy tanultuk a dalokat, hogy énekelve mellé, úgyhogy én nem tanultam soha énekelni igazából, de mint egy bárzongorista úgy tanultam meg a dalokat, tehát hogy kísérje saját magadat. És akkor nekem volt egy ilyen vízióm, hogy én majd, ha abba hagyom ezt a focit, majd meglátjuk, meddig tart, akkor én egy ilyen, akkor úgy hívtuk, hogy álomhajó, ez a nagy óceánjáró hajó, egy ilyen óceánjáró hajón szeretnék majd egy bárba zongorázni. Nekem ez volt így, ezt láttam így magam
1: előtt. Egy dobosunk már van, Garami Gábor, úgyhogy majd vegyétek fel a kapcsolatot.
2: Hol? Óceánjáron játszik?
1: Szerintem tengerjáron. Nem biztos. Lehet, hogy egy ilyen nagy óceánjáron. Igen, ő most már két turnusban is volt, úgyhogy csak szóljál, teljesítjük az álmaidat.
2: jó. És hogyha ezt így visszacsatolom, és kikötöttem egy bárba, de mondom annélkül, hogy én ezt a dolgot így forszíroztam volna, meg én reggel, vagy minden reggel ezzel keltem, meg este ezzel aludtam volna el, hogy én az akarok lenni, nekem eszembe se jutott. Én nem is tudtam, hogy van ilyen műfaj, hogy itt Budapesten, vagy bárhol, hogy így 100 zongorával játszanak és énekelnek. Tehát én nekem mondja, nem hívják fel a figyelmemet, hogy van egy ilyen bár, és menjünk le, hallgassuk meg, mint akkor nekem, én nem is tudtam erről, tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy sok sokan föl szokták tenni azt a kérdést, hogy fú, hogy milyen jól megláttam ezt a, hogy szokták mondani, ezt
1: piaci
2: a piacirést,
1: rést.
2: Meg ilyesmit szoktam mondani, a piacirést, és én semmilyen piacirést nem láttam, meg én egy kis rést láttam meg a zongora, meg a szék között, hogy oda be lehet ülni, játszani, állítok, és ez lett belőle. Tehát, hogy ez ilyen teljesen véletlenül, de egy picit azért, amikor arra gondol az ember, hogy vagy arról lehet olvasni, hogy ugye az álmokat ugye nem szabad föladni, meg hogy esetleg mantrázhatja és az ember, mert akkor bejön, hogy azért így visszacsatolok, akkor tényleg nekem ott fiatal koromban, mint hogy én ezt előre láttam volna. Aha. Így, mert egyébként semmi jel nem utalta arra, hogy én zongorista, én bárzongorista legyek. Tehát tényleg semmi jel nem utalta arra, azon kívül, hogy tanultam zongorázni, meg énekelni, és magam szórakoztatására.
1: Itt Budapesten hogy látod ezt a helyzetet, ezt a műfajt, hogy mennyire elterjedt, mert te magad is mondod, hogy nem is tudtál róla, hogy ilyen van. Közben egyébként ha így most rá kéne böknöm a térképen valahol, mindig ezt a lounge zenét hallom a fejembe, de hogy ennél azért a te repertoárod extrém szélesebb.
2: Én bekerültem ebbe a bárba, akkor ott a Gáborral, Füzi Gáborral beszélgettünk erről, és ő mesélte nekem, hogy a 50-es, 60-as években ott a körúton nem tudtál úgy végigmenni, állítólag, hogy 5 méterenként ne hallatszódjon ki az élő zene. És ma meg semmi, tehát megszűnt konkrétan. 2007-ben ültem be én a kis pipacsba, akkor én igazából ezen az egy báron kívül nem is tudtam mást, hogy van ilyen máshol. Aztán utána, amikor elkezdett ez ilyen sikeres lenni, meg elkezdett egy picit kilépni ebből a bárból ez a dolog, és engem is elkezdtek jobbra-balra hívogatni, akkor ezért láttam, hogy többen próbálkoztak ezzel, hogy na, akkor most pianóbárt kell nyitni, mert ez megy. Most ebben nem akarok belemenni, de ez egy más kérdés, hogy tehát egy pianóbár nem attól működik, hogy vesznek egy zongorát, beteszik egy helyiségbe, és kiírják, hogy itt pianóbár van.
1: Mitől működik? Áruld el.
2: Én sem tudom pontosan a titkot, mert azért vannak olyan részei a dolognak, amit lehet, hogy addig jó, amíg én sem tudok. De mondjuk, ha csak a Gáborról beszélek, tehát az nagyon fontos az a tartalom például, és most nem magamról szeretnék beszélni, pontosan azért, hogy ne úgy nézzen ki, mintha én itt a bölcsekkövét tudnám magamra mondani, hanem a Füzi Gábor 81 éves, 82 éves, és a mai napig visszajáró vendégek, és mellette nagyon sok bárzongorista volt mellette, felnőtt mellette, eltűnt mellette, és még mindig ő az, akihez a bárba, hogyha mennek az emberek, tehát hogy ő jelenti a pianóbárnak a zongoristáját, jelenleg itt Budapesten vagy Magyarországon, tehát ez a klasszikus, azért, mert olyan kvalitások, és itt a kvalitás nem az, hogy most ki hogy zongorázik, meg ki hogy énekel, nem arról szól. Egyáltalán nem arról szól. Ez egy picit hasonlíthatom a diszjoké műfajhoz is, mert ugye most mindenki el tudja játszani, mindenki föl tudja tenni ugyanazokat a dalokat azon a CD-n, hogyha mondjuk diszjokéről beszélünk, be tudja tenni, de mégis az, hogy melyik dal után mi következik, vagy éppen hogy szólsz az emberekhez, hogy szólsz, hogy kommunikálsz, az már ott egy ízlés kérdése, és én szerintem...
1: Ezt egy rádióban mondod, úgyhogy nagyon jó helyen jársz. Igen, hogy milyen sorrendben mennek, itt extrém fontos.
2: És szerintem egy mondjuk maradjunk a díszjokén, egy két azonos kinézetű díszjokét nagyjából azt különböztet meg egymást, hogy kinek milyen az ízlésvilága. Mert ő is be tudja tenni ugyanazt a dalt, mint az előtte lévő betette, csak nem biztos, hogy akkor, úgy, olyan formában, stb. És ez még fokozottabban igaz egy élőzenés előadóra, hiszen ott egyrészt a dalokat lehet máshogy játszani, más formában, annak ellenére, hogy ugyanúgy zongorán játszod. Nem mindegy, hogy mikor játszod, nem mindegy, hogy mikor kezdesz bele abba a dalba, nem mindegy, hogy mikor kezdesz egy lassú dalba, mikor kezded mulattatni az embereket, stb. És ezt a Gábor például nagyon jól érzi, és nem véletlen, hogy hiába nyitnak pianóbárokat, és írják ki rá, hogy megnyílt a legújabb pianóbár, és tesznek oda XY-t, és egy hónap múlva be kell zárni.
1: Igen, ez egy nagyon összetett kérdést, főleg úgy, hogy maga a közönség, vagy a fogyasztók is teljesen megváltoztak, az is, hogy ők mit szeretnek. Nyilván ezt te látod ennyi év alatt, hogy akár a visszatérőek, akár az újak mit igényelnek. Ha én egy pianóbára gondolok, akkor az első az biztos, hogy az, hogy valami kifinomult, valami intellektuelebb dolog, és hogy közben meg, amiről te beszélsz, az meg nagyon szórakoztató.
2: Én egy picit, hogy is mondjam, ezt a műfajt, egy picit most ez nagyképű lenne, hogy megváltoztattam, mert nem megváltoztattam, csak körülöttem alakult egy másik műfaj, de mégis 100 zongorával és énekkel vagyok. Ugyanis én valahol a vendéglátózás, ugye úgy hívták ezt régen, hogy vendéglátózás, vagy még mai napig, amikor egy vendéglátó egységben játszol, és a koncert között vagyok. Ugyanis én nekem azért nagyjából megvan a úgynevezett tracklistám, vagy hogy miután mi, de igazából az is akkor áll össze, attól függ, kinek játszom, szóval ez is egy összetett dolog, nem mindegy, hogy a közönség összetétele, életkor, éppen most egy esküvőn játszom, vagy mondjuk egy szülinapon vagyok, vagy egy nyilvános rendezvény. De a lényeg az, hogy az én eseményeimet már nem lehet, én nem játszom pianóbárban már, hanem én különböző rendezvényeken játszom, vannak a saját rendezvényeim, az állandó helyeim, és vannak fesztiválok, vannak balatoni helyszínek, ahol szintén mondjuk Balatonfüreden, tehát 17. évet kezdtem meg, vasárnap esténként, és egy 250 fős terasz, fúra tele a terasz, és a 10. perctől az egész terasz táncol. Ez egy másik, ez már nem pianóbár, mert a pianóbárban ülnek, hallgatnak. Itt meg óriási tánc van, éneklés.
1: Hát nagyon izgalmas és összetett kérdések ezek, hogy a különböző műfajokat hogyan lehet kombinálni. Úgy látszik, hogy ez neked kis súlyból megy. Rakoncai Imre a vendégem itt a hazai slágerben, és ahogy ígértem, tartunk most is egy nagyon rövid szünetet, hogy utána időutazást tehessünk még a múltba, hogyha megengeded. Szerintem sokan tudják már, hogy mi lesz a következő dal, vagy hogy legalábbis kiktől lesz a következő dal. A VIP-től hallgatjuk meg, Keresem a lányt. Keresem.

0: meg, nagyon jól néz ki, és mivel már beszéltünk róla, na meg az előző etapban ígértem, hogy lesz egy pici visszatekintés a múltbéli dolgokra, gyakorlatilag a VIP aranykorára, engedd meg, hogy megkérdezem, tartjátok a kapcsolatot a fiúkkal? A tesóddal nyilván.
1: Van a Viktorral meg az Alexel egy közös ilyen hármas csoportunk, szinte majdnem minden nap értekezünk valamiről.
0: Tényleg?
1: Igen, igen, igen. Meg szoktunk összefutni, kajálni, dumálni. Az Alex is egyébként megmaradt azért így a zene környékén, csak más jellegű háttérmunkákat csinál.
0: Akkor Gergő kicsit levált?
1: A Gergővel nem tartom a kapcsolatot, igen, a Gergő ölevált rólunk.
0: Aha. Valamikor régen egyébként nyilatkozott így, hogy ugyanezt az élményt nem szeretné reprodukálni, amit nem is tudnátok amúgy a 2001-ben osztott fel a banda, hogyha jól emlékszem, és hát ez egy annyira ikonikus időszak, hogy szerintem sokszor az van, hogyha még egy-két évet tovább kéne húzni azt az adott dolgot, akkor az kifelé lábalást látná a közönség, és az már lehet, hogy nem jó.
1: Hát igen, mi pontosan ebből kifolyólag omlottunk
0: Freudi
1: össze.
0: Freudi elszólás volt, bocsi. Nem.
1: Igen,
0: de hát, na, hát azért nem volt könnyű senkinek, a lányoknak sem ott a bestiák korszakába. Most már őszintén lehet beszélni ezekről a dolgokról. Szóval, ja, ezt csak így zárójelben mondom, hogy nem lehetett könnyű megélni akármit, se a sikert, se a nehézséget, mert sok minden le volt szorítva szerintem annak idején.
1: Hú, ez egy hosszú téma lenne, de annyi különbséget elmondanék, hogy nálunk ugye az volt, hogy eleve, amikor összeállt a VIP, a Környai Attila volt a menedzser, ő olyan embereket keresett, akik zenészek, és hát akkor kuriózum számban ment, hogy saját hangukon énekelnek, és maguk írják a dalaikat, tehát azért a többi ilyen hasonló csapatról ez nem volt elmondható, most ezt csak azért mondom, hogy ebből következően mi azért a saját kezünkben volt a sorsunk ilyen szempontból. Mi nem az volt, hogy oké, menj el szoláriumba, meg gyúrd ki magad, és majd itt jön ez a dal, ezt kell majd elénekelned, meg ezt kell csinálnod, meg nem tudom, hanem mi is saját magunk csináltunk mindent, nyilván az Attilával együtt, mint menedzser, de hogy ebből kifolyólag azt is mi döntöttük el, hogy akkor legyen vége, és legyen akkor vége, amikor még fönt van a zenekar, mert hogy onnan még tovább tud mindenki lépni, és nem akkor, amikor már mondjuk úgy, hogy nulla hírértéke van annak, hogy feloszlott a VIP.
0: Volt nálam a Gergő egyébként korábban ebben a műsorban, és nagyon-nagyon jó emlékeket hozott, jó érzésekkel beszélt a VIP-s időszakban.
1: Ahhoz képest minden... nem olyan dalt írt róla. Zárójelbe.
0: Volt ilyen is, igen. Mindenesetre azt tudom elmondani, hogy ott az nektek mindenkinek egy olyan, nem csak, most majdnem azt mondtam, hogy ugródeszka volt, de meghatározta az, hogy milyen irányokba tudtok tovább menni, vagy hogy mekkora ismertséget szereztetek.
1: Hát ez tökéletesen, és ezért nem is értem, amikor vannak olyanok, akik mondjuk ezeket az alapokat, meg ezeket az előéletüket, ezeket így kvázi megtagadják, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos alappillére volt a bármelyikünknek a sikerének az, hogy ott volt egy sikeres 4 év, és ahonnan elindultunk, és az, hogy most mi éppen ott, éppen nem tudom, abban az időben az volt a divat, hogy táncolva kellett előadni dalokat, azt miért kéne szégyelni, amikor ott akkor Backstreet Boys, NSYNC, meg mit tudom én, milyen világban voltunk.
0: Mindenhol ez ment.
1: De ettől függetlenül az, hogy most ma például az öcsém hol van, de akár a Gergőt is mondhatnám, hogy hol tart, azért ez utólag, most, és magamról most nem beszélek egyáltalán, de valamilyen szinten azért visszaigazolja azt, hogy ott abban a VIP együttesben nem bábok voltak, hanem tényleg ott zenészek voltak.
0: Rengeteg cikk jelent meg rólatok akkor is, meg poszterek ugye a Bravo-ba, stb. Ezt mindig emlegetem. Igen. És ott is szoktam gondolkodni ezen, hogy ha meglátok mondjuk 4 szereplőt egy bandában, hogy melyikőjük nem akarta ezt a fotózást, hogy ki volt az, aki ezt a frizurát nem kérte, de megkapta. De akkor most alátámasztottad, hogy igazából ott is saját döntéseket hozhattatok. Tehát senki nem mondta meg, hogy milyen ruhát vegyél fel.
1: Nem. Abszolút nem. Tehát minden a mi kezünkben volt, mondom, úgy, hogy az Attilával együtt megbeszélve semmi olyat nem csináltunk, amit mi nem akartunk volna. Egy dolog ellen ellenkeztünk mindig, de az egyébként így utólag visszagondolva. Most már azt mondom, hogy az Attilának volt igaza abban is, ugye amikor megalakult a VIP együttes. Itt Magyarországon ez, hogy VIP, ez nem is ismerték az emberek ezt a szót nagyon. Viszont külföldön már az emberek ugye VIP passzal mentek be mindenhova. És az Attila kitalálta azt, hogy ugye fellépésen legyen rajtunk a VIP pass. Mi mondtuk, hogy ez milyen hülyeség, én nem akarok egy ilyen effit lóg a nyakunkban, meg ez milyen, de azt mondja, higgyétek el, ennek olyan, hát akkor úgy mondta, hogy olyan divatja lesz, vagy nem is tudom, hogy mondta, hogy ez higgyétek, hogy itt is ez lesz, trendy nem sokára, lesz, hogy mindenki VIP, az lesz a menő, akinek VIP passza van. Mi volt az elmúlt 15-20 éve, mindenki VIP passzt akart, mi meg vettük le a nyakunkból, hogy nem akar.

0: akarjuk ezt hordani. Na, például ilyen dolgok így voltak, de ebben egy utólag azt mondom, hogy az nagy ötlet volt az Attilától, mi meg ellenkeztünk.
1: Hát benne bujkált a jós, akkor ezek szerint igen, jól igen. Ráérzett. Én nagyon szerettem amúgy azt a korszakot is, és kicsit sajnálom, hogy nem lesz valami, most annyian állnak össze, de akkor azt mondod, hogy nincs rá esély, mert hogy a kommunikáció hiányzik.
0: Hát nem csak azért, most lehet, hogyha mi négyen a legjobb barátok lennénk, lehet, hogy akkor sem merülne fel az, vagy nem azt, hogy nem merülne fel, hanem én azért látok egy-két bandát így összeállni.
1: Most nagyon sokan csinálják újra igen, egyébként, igen. És békülnek is, hozzáteszem.
0: Igen, igen. Egyrészt úgy összeállni, hogy nem mind a négyen, vagy mondjuk bármelyik csapatban, ahol öten voltak, ott most csak hárman vannak, meg ilyesmi, tehát szerintem az már eleve olyan ügyefogyott dolog. Másrészt most azt visszaadni, hogy most ugyanúgy elkezdeni 50 évesen a színpadon akrobata elemeket bemutatni, vagy hát táncolgatni, meg mit tudom én ezt is egy picit már olyannak látom, hogy egy kicsit ilyen önmagad paródiája lenne. Azt el tudtam volna, vagy volt egy idő, amikor azt el tudtuk volna képzelni, hogy úgy összeállni, hogy hangszerekkel és egy más formátum. Egyébként látom így a videókat, például a Westlife, meg a Backstreet Boys, meg ezeket, tehát így egyébként, mert én ezeket nagyon szerettem. De hát ott a Westlife-nál is ugye voltak azt hiszem öten, most azt hiszem hárman vannak a koncerten.
1: Ó, hát a Victoria Beckham sem tudott megjelenni a Spice Girls összeállásba, szóval
0: igen,
1: mindig
0: szóval lehet,
1: van
0: hogy ez olyan, mint amikor, most nem akarok ilyen morbid példát mondani, de hogy az utolsó emléked az elhunytról az, hogy még jól néz ki, és tehát még egészséges, és úgy, hogy tehát, hogy lehet, hogy ez is jó, hogyha az embereknek úgy marad meg az emlékezetükben. Ott vannak a videoklippek, meg az ilyen koncertfelvételek, ott látnak minket. Én is szoktam mutogatni olyanoknak, akik így nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy ja, te voltál abban az együttesben. Hát van igen, csak akkor még nem volt divat a kopaszhaj, most már divat, azért vágatom le. De hogy igen, sokan most szembesülnek ezzel, hogy én például a VIP-nak tagja voltam, meg én is szoktam mondani egyébként bulikon, és tök jó egyébként, hogy és most nem csak a VIP dalokra, hanem a 90-es évek, van egy ilyen blokkom, egy ilyen 90-es évek slágerei, van benne, mit tudom én, egy 15 refrén így összerakva, és elejétől a végig éneklik a korosztálytól függetlenül, és akkor szoktam mondani, hogy tök jó, hogy már érdemes volt megírni ezeket a dalokat a pályatársaknak is, mert milyen jó, hogy 30 év múlva ugyanúgy énekli mindenki, fiatal, idősebb bárki. Ezt mi már így nagyjából így lezártuk, hogy maradjon meg az emberek emlékébe az, amilyen a VIP akkor volt.
1: De örömmel hallom, hogy a repertoárban benne van a 90-es és 2000-es évek is, úgyhogy hova kell menjek? Mondjad! Mikor hallhatlak élőben?
0: Figyelj, hát hál' Istennek most pláne itt nyáron nagyon sok fellépés van, úgyhogy sokat tudnék ajánlani. Egyébként van egy weboldalam, rakoncaimre.hu, és ott fenn vannak a fellépések. Balaton környéke. Itt Budapesten egyébként nyáron nem szoktam fellépni, hanem ebben az óbudai szórakozóhelyen, ez egy ilyen szimbolikus szórakozóhely, ott szeptemberben szoktam kezdeni, és minden hónapban egyszer játszom, és májusban van az utolsó, tehát ilyenkor nyáron egy picit Pestet kiürítjük ilyen szempontból. De egyébként is 17 éve Budapest csak ott lépek föl, illetve még egy étteremben. Már rég voltam riporton, nem tudom, ilyeneket lehet mondani. Vagy
1: azt mondasz, amit csak szeretnél. Itt majd, minden szabad.
0: Szóval a Dérinében és a Szimbólban ez a kettő hely, ami 17 éve fellépek, és máshol nem vállok nyilvános fellépést, kivéve ha fesztiválról van szó, mert hogy idén is leszek a Szabadságtéren, most azt hiszem sörfesztivál lesz talán, amin leszek, de voltam már borfesztivál, pezsgőfesztivál, tehát ilyen fesztiválokon. Úgyhogy szerintem a szeptember első hetében lesz talán, úgyhogy ha máskor nem, akkor oda várlak sok szeretettel. Okay. De a honlapomon ott van az összes nyilvános fellépés.
1: Csodálatos volt, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy véget ért a műsorunk. Igen. Már az a is leger, nem is tudom, hanyadik Strigulánál járunk. Gratulálok az új dalhoz.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon jót beszélgettünk, iszonyú jó volt egy kicsit nosztalgiázni is benne, meg hogy ilyen őszinte voltál. Ezt külön köszönöm szépen. És gyere vissza hozzám mi hamarabb. Én annak is örülnék, hogyha tesóddal együtt jönnétek egy új dumálásra és beszélgetésre, ha van hozzá kedved.
0: Szívesen, nagyon szívesen.
1: Köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk keddeste. Sláger FM hazai sláger című műsorát hallották Rakoncai Imrével, én Zsupos Ági vagyok. A teljes, vágatlan beszélgetést nem sokára hallhatják majd a Sláger FM YouTube csatornáján. Legyen nagyon szép estéjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelő hajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgatóhelyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-áig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapu program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egymintegy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg. Tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna a tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigliget Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató-rendező mondta el a Sláger FM-nek.
2: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel, Tamás Balleszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darabot tisztelőrület.
1: A részletes programokról a Szigliget Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, a valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismétem elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Batthyány Schmidt Margit, bocsánat, megelőlegeztem, mert annyi helyen láttam Margóként a nevedet, és köszönöm a bizalmat, hogy tegeszletlek, ezt most kaptam meg a műsor előtt. Örülök neked, mert ha valaki, akkor te tényleg hatással vagy a kulturális életre. A Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió elnökeként te azért régóta teszed a dolgodat.
2: Igen, elég.
1: És örülök, hogy itt vagy végre, akkor az éterben is.
2: Igen.
1: Találkozhatunk meg az életben is egyszerre. Sokat teszel azért, és annak is azért örülök most nagyon, hogy itt ülsz, és erről tudunk beszélgetni, hogy a közösségépítés. Én nagyjából úgy akartalak bekonferálni, hogy a közösségépítés nagymestere, vagy iskola példája vagy, mert annyi rendezvényt szervezel, ami a közösség összehozásáról szól, és a mai világban szerintem ez úgy kell, mint egy falat kenyér, amikor már lassan messengeren tartjuk a kapcsolatot még a rokonainkkal is. Szóval ez szerintem egy óriási dolog. Na, de és innentől tiéd a szó.
2: Igen, a közösség építés szerintem. Én innen indulnék el. 2008 óta dolgozom a civil szférában, civil szférával. 2013-ban Többet magammal alapítottam meg, úgymond hiánypótlásként a Magyar Női Uniót, ahol is a vidéki nők megerősítésével, helyzetbehozatalával, tudással való ellátásával foglalkoztunk. Ez egyesületként működik, és 2015-ben pedig a Magyar Batthyány Alapítvánnyal, amit egy családi, az egy családi úgymond alapítvány, ott a batthyányi család szellemi örökségével foglalkozunk.
1: Ez átok vagy áldás? Mert ezen gondolkodtam, amíg vártalak és készültem a veled való beszélgetés, hogy egy szellemi örökséget megtartani a mai közéletben és a mai világban, az mennyire nehéz? És most politikamentesen kérdezem.
2: Jó, politikamentesen, igazándiból azért ebben az évben 2026-ban, mivel a Facebook meg mindenféle social média, tehát itt rögtön kapunk visszajelzést bármire, bármit írok. Nagyon kell figyelni, hogy mit írok le. Nagyon fontos szerintem ugranak mindenre, össze is kevernek.
1: Aha.
2: És pontosan az, hogy én azt gondolom, hogy nekem akkor rögtön válaszolnom kell, és kell az információt átadni, mert nagyon, nagyon tévesen gondolkoznak az emberek. De most ne is erről beszéljünk, mert nem is ezt szeretném.
1: De akkor is van egy szellemi örökség.
2: Egy szellemi örökség. Tehát, hogy én pontosan ezért szerettem volna ezt így most is így kiemelni, és ez legyen a belépő, hogy mi a Batthyány család szellemi örökségével foglalkozunk. És a másik pedig az, hogy a mai világban, és itt most megint csak a közösségépítéshez, hogy a mai világban most nem Magyarországról, hanem az egész világról beszélök, hogy tényleg olyan sarokpontok kellenek, amiben tudunk kapaszkodni. Itt most mindenkire rábízom. Az első a hit, tehát ez mindenféle hit, tehát ugye az Isten hit, önmagamban való hit, most nem akarom senkire se ráerőltetni semmit. A következő az, hogy honnan jöttünk, milyen gyökerekkel vagyunk, nemzet, tudat, akkor a föld, az anyaföld, akkor a közösség és a család. Tehát, hogy amivel én így foglalkozom bármelyikkel, civil szervezettel, ebben mindegyik benne van, és a közösségépítés, ami szerintem pont mostanában valahova való tartozás, az, ami egy biztonságot ad.
1: Igen.
2: Tehát, és hogyha a család, és a család az a legkisebb kis egységünk, és hogyha az nem működik, akkor az ember szétesik. Tehát én pontosan ezért például akkor most kezdjük a Női Unióval, hogyha lehet. Tehát, hogy a Magyar Női Uniónak az volt a célja, és be is van írva az alapító okiratban is, hogy a férfiaknak a szerepét természetesen tiszteletben tartva, tehát, hogy a férfi és a nő egymás mellett mellérendelt szerepben hogyan tudunk segíteni, és a nő által, a nő megerősítése által egy békésebb, boldogabb világot. Van egy ilyen Veres Pálné után, amit mi mindig mondunk, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, amilyen a gyermek, olyan lesz az új társadalom. Tehát, hogy mi ezzel foglalkozunk, és a Magyar Női Uniónak ebben az évben egy üzleti környezetfejlesztési program keretében egy képzési és mentorálási programunk van, amelyre pontosan ezt az egész országosan lefedve, sajnos kivéve Budapesten, de jelentkezhetnek Budapesten, csak magában a képzések nem ott lesznek, hanem Pest megyében, vagy Fejér megyében, tehát, hogy mindenem megoldható.
1: Szól a rádió mindenhol.
2: Szól a rádió mindenhol, igen. És a másik pedig az, hogy a weblapon lehet jelentkezni, tehát, hogy ez is megvan, mondhatom a weblapot,
1: hát
2: vagy inkább.
1: Szabad, ebben
2: nagyon jó, akkor most
1: szabad.
2: Mondom, az a www.mnunio.hu weblapon, és ott lehet jelentkezni. Ez egy 12 modulból álló képzési és mentorálási program. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, és szeptemberben már indul maga a képzés. Uh-huh. Ami a lényege, ez egy 24 hónapon át egy felépített képzés és mentorálási rendszer, hogy itt például megtalál 12 modul lesz, itt például az egyik olyan képzés, hogy hogyan kell egy projekttervet felépíteni. A projekttervhez pedig az egy záró dokumentum a résztvevőktől, és hogyha kiválasztásra kerül, 8 projektterv fog kikerülni Magyarországról, aminek az a lényege, hogy az 1 millió forint bruttó, tehát összesen 1 millió uh-huh. forintot kap tőlünk a résztvevő, hogy az a projekt, amin ő dolgozott, és amit ő kitalált, az ne csak papíron, vagy az, bocsánat, a fejében Bilágos. Maradjon meg, hanem hogy az első lépéseket könnyítsük nekik. Tehát, hogy ezt szeretném, és itt is nagyon fontos, hogy ez egy olyan is lesz a képzés, hogy ez online is lesz, offline is lesz. Pontosan az, hogy megismerjük egymást, mert én még a régi módi vagyok, tehát nekem nagyon kell ez az interaktív, hogy így a szemét magának is, vagy neked is a szemedbe nézek, uh-huh. tehát, hogy ez az azonnali jelzés, és ha, nem csak ne. Az, hogy most itt irogatunk
1: hát
2: meg
1: ezért
2: minden.
1: Ezért fontos a ti missziótok.
2: Igen, én is így gondolom, én magam is ezt, tehát így tudom hitelesen mutatni, vagy képviselni. Szóval ez a Női Unió. A másik a Batthyány Alapítvány, az a Magyar Batthyány Alapítvány, melyet a férjem hozott létre 2015-ben. Itt már százszor mondtam, hogy a szellemi örökséggel foglalkozunk, és ebben az évben harmadik alkalommal hirdettük meg a gyerekeknek, tehát ilyen középiskolásoknak és érdeklődő felső tagozatosoknak és egyetemistáknak ezt a pályázatot. Mivel ebben az évben a Mohács 500 és minden erről szól, és akit nagyon érdekel a történelem, ez nagyon fontos, hogy második Lajos mellett Batthyány első Ferenc is részt vett a mohácsi csatában, ő a jobb szárnyat vitte nehéz lovassággal, és pontosan ezért a téma az, hát a batyányiaknak a honvédelem, hogy ez a szerep mindig is nagyon fontos volt, uh-huh. úgyhogy most egy kicsit eddig mindig a szabadságharcra voltak a témák úgymond kihegyezve, de most pontosan a felső tagozatos általános iskolai tanulók, középiskolások számára a címe ez, hogy Mohács 500, a batyányiak szerepe a török ellenes harcokban. És erre mi egy ilyen 1-3 perces kis videókat várunk. Már érkeznek a pályázatok, uh-huh. a jelentkezők, ez április óta. Itt szeretném azt mondani, hogy természetesen itt is van motiváció. Itt 3 darab 50 ezer forintos díjat fogunk átadni. Az egyetemistáknak pedig eszéírás, és itt is azért megmaradunk Mohácsnál. Itt a Batthyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Itt azért még kiemelném emellett, hogy a batyányaknak a kereszténységnek a védelme, mert hogy ez az egész azért ez volt, tehát ez volt az alap. És itt egy ilyen 20-40 ezer karakter terjedelmű magyar nyelvű esszé, és aki pedig joghallgató, ott pedig Gróf Batthyány Lajosnak a pere. Azért van ez a téma, ez is még maradt harmadik alkalommal is, mert hogy nagyon kevesen foglalkoznak vele.
1: Igen.
2: Tehát felségárulási pere. Itt pedig a szerintem nagyon jól jön az egyetemistáknak, az első díj 100 ezer forint, a második 75 ezer forint, és a harmadik 50 ezer forintot kap.
1: Hát ráadásul ugye az írás szeretetét,
2: igen.
1: vagy az írás mívességét próbáljátok ismét visszahozni.
2: Igen, Szerintem ez is nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat, a történelem, mert most már, bocsánat, minden elérhető, bármikor, bárhol, és nagyon felületes a tudás. Tehát, hogy hogyan lehet pont a mélységére, igen, mélyebben menni, mint én, mint aki még elmentem mindig könyvtárba, és az volt, meg kikölcsönöztem.
1: Meg a levéltár, minden.
2: Igen, azért ezt is kiemelném, hogy például a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, és a díj átadás, meg hogy a pályázat, hogy kik nyernek, ez mindig október 6-án a Fiumei úti sírkertben, és eső nap pedig mindig a Magyar Nemzeti Levéltár van meghirdetve, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még addig. Még van időnk, majd szeptemberben pontosítunk, no, hogy hol lesz
1: mondtam,
2: a helyszín.
1: Hogy azért nemes egyébként a küldetés.
2: Igen, ez egy nagyon nemes, és az előbb kérdezted, hogy ez most átok-e, vagy nem is tudom, hogy mondtad.
1: Hát áldás a szellemi örökség őrzése.
2: Igen, én ezt különben azt nagyon szeretem, hogyha a gyermekeim beszélnek erről, mert ők ebbe is születtek, tehát, hogy én beházasodtam a Batthyány családban, Batthyány Ádám a férjem, és nekem három gyermekem van, de két közös gyermekünk van, Katalin és Boldizsár. És nagyon szeretem, amikor ők beszélnek erről, mert teljesen más az, hogy bocsánat, valaki bekerül egy családba, vagy pedig tényleg abba nevelődik fel, hogy ilyen mindenféle a könyvtár, most nem ezt mondom, mert én is egy polgári családból származom, tehát könyvtár minden volt, de mégis más így kiskorban ezt így beszívni, hogy van a Batthyány kripta, ahol megyünk, és ott az ősöket látjuk, vagy a Batthyány kastélyok, és hogy ez milyen érzés lehet, hogy látjuk azt, hogy lepukkant állapotban, vagy látják, hogy lepukkant állapotban, mert más az, ahogy én érzem, vagy hát teljesen más, amikor a férjem, aki hazajött 1990-es évek elején, és itt is, hát már 89, de itt is maradt Magyarországon, és azt a dühöt, ahogy elvették tőlük, és nincs is jó gazdája, stb. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ezekkel az ingatlanokkal.
1: Az egy külön történet. Igen. Az egy külön történet. Itt nekünk szerintem ebben a kulturális műsorban pont ennek a missziónak a céljairól kell beszélgessünk.
2: Igen, ennek a kulturális missziónak szerintem pontosan az, hogy hogyan lehet a történelmet a fiatalokhoz eljuttatni, hogyan lehet, mert a történelemből tanulunk,
1: hát meg
2: és mindig is
1: átérezzi.
2: Ezt mondjuk, igen, hogy a történelem, ahogy ismétli önmagát, igen. És hogy a problémák feljönnek. Ez különben nagyon érdekes, és pontosan ehhez kellenek azok a nagyon erős alapok, amiket így mondtam. Tehát, hogy az értékteremtés, és hogy egy értéket kell átadnunk. Itt a hazafiság, itt a saját értékeinknek a megfogása. Például ez is érdekes, nekem egy aha élmény volt, és megint lehet, hogy azért, mert hogy én bekerültem a családba, hogy a Batthyány családnak a címere az nem más, mint van egy barlang a sziklában, és a barlangban áll egy oroszlán, aki fogja a szájában a kardot, és azt a kardot nem úgy, mint a vitézeknél, akik így előre nyitják, vagy kinyitják, és úgymond harcolnak és támadnak, hanem pont befele, tehát hogy védekezőleg. És a másik pedig a sziklának a tetején pedig van egy pelikán, egy fészekben, aki saját vérével eteti a gyermekeit. Tehát, hogy ezek a szimbólumok is, hogy mit jelentenek.
1: Na, viszont szerintem van egy téma, ami ide kapcsolódik. Most már sokatszor mondom küldetés vagy misszió, de ugyanaz a mind a kettő, mert tényleg nemes ami ezt az egészet elindította, hogy látsz magad körül olyan, hát ha nem is pálfordulást, de szemléletmód változást azokon, akik kevésbé voltak a történelemre nyitottak, de ahogy mondjuk belásták magukat egy ilyen feladatba, onnantól kezdve elkezdtek más irányba gondolkodni.
2: Hát akár magamat is látom, tehát én, aki engem ilyen? Nem érdekelt a történelem, mert hogy én matematika és nyelvek, aha, és engem ez érdekelt, de egyszerűen bekerültem ebbe a családba, és nem volt más, tehát utána kellett kutatnom, utána kellett olvasni, a Széchenyi könyvtárba beiratkoztam, így ahol lett egyszer, megvan, ahol minden megvan, és gyönyörű, és még akár eredeti dolgokat is lehet látni, így került a színdarab, amit létrehoztunk, mint Magyar Batthyány Alapítvány, a Tony, szeressétek egymást, igen, és tiszteljétek atyátok emlékét, tehát, hogy és például én ezt nagyon szeretem, és én már több ilyen, úgymond kis utazást mutattam be embereknek, vagy barátoknak, vagy akár a Boldog Batthyány Stratmann László Vakok Intézeti gyerekeknek is, hogy elviszem helyszínekre, és akkor ott tényleg merüljünk bele abba a történetbe. Például hát én így szeretek, most bocsánat, akár most nyár van, tehát nyaralni is, hogy elmegyünk, ami nem csak arról szól, hogy a tengerparton sütetem a hasamat, hanem az is, hogy mi az a kultúra, mi az a történet, ahol a helyi történetek, mi az, amit meg kell nézni. Uh-huh. Na, és filmet is csináltunk, tehát dokumentumfilmet, akkor például ilyeneket is csináltam, ez most a nőkhöz tartozik, de a Batthyány nincs olyan, tehát ezek mindig így összeérnek, világos. Vannak ilyen metszéspontok, hogy például olyan nőket is bemutatunk a Magyar Női Unióval, akik a magyar történelemben fontos szerepet játszanak, mint például Hugonai Vilma, aki az első orvosnő volt, vagy Brunswick Teréz, aki pedig az óvodát, meg a nőnevelést, és hogy akkor róluk is akár színdarabot, vagy kiállítást készítünk, és utána jönnek a hölgyek, és vagy urak is, és olyan jó érzés az, hogy nagyon örülnek, hogy valami információ, tehát éhesebb, most bocsánat, idézőjelben, tehát egy éhesebbek lesznek, nyitottabbak lesznek, hogy jaj, de jó, Margo, és ezt is sokszor megkapom, hogy milyen jó az a küldetés, amit én csinálok, mert hogy amit mondtam is, hogy értéket teremtek, közösséget teremtek, úgyhogy én ezt néha fárasztó.
1: Elhiszem. Ez nem egy bulvár műsora, hogy tapasztalod is, de kétszer-háromszor mondtad legalább, hogy bekerültél a családba. Na akkor azt áruld el kérlek, hogy könnyen befogadtak? Meg egyáltalán egy ilyen családba bekerülni, az milyen folyamat?
2: Hát magamon is kellett nagyon sokat dolgozni, tehát hogy azért ezt így mondom, személyiségfejlődésemen. Saját fejlesztésemen. De az a lényege, hogy attól, hogy az ember férjhez megy, vagy gyereket szül, attól nem kerül be a családba, uh-huh. hanem valahogy a család, ez a történetre én érett lettem, tehát sokkal idősebben kerültem be. Mondjuk én azt mondom, hogy kb. 15 éve, most vagyok, leszek 60 éves nyáron, tehát 45 éves koromban. És a gyermekeim 32-33 éves voltam, amikor megszülettek. Köszönöm szépen.
1: De tehát ezt a nevet, ezt ki kell érdemelni?
2: Ezt ki kell érdemelni, meg kell érte dolgozni szerintem. Uh-huh. És ez nagyon érdekes, hogy ez is egy ilyen aha élmény volt egyszer. Hát mondom, hogy milyen olvasok, és dolgozom, és képzem magam a családtörténetben, és így rájöttem arra, mert hogy mindenki, persze itt van Margó, aki nem tudom, Batthyányi név, vagy most teljesen mindegy, nem ezt mondják, de Batthyányi grófné, uh-huh. és hogy milyen egyszerű neki az élet, stb., és nem igaz. Tehát, hogy ez abszolút nem igaz. Tehát csak ezt akartam mondani, hogy amikor így másokról, például itt van Zichy Antónia, vagy a Stratmann Eleonóra, vagy
1: ebből a körből,
2: csak még egy, uh-huh. még egy hölgyet akartam volna mondani, de majd mindjárt meg lesz.
1: Majd eszedbe jut,
2: igen.
1: Aztán mondod.
2: Zrínyi Dorica, uh-huh. például, Zrínyi Miklósnak a lánya. Igen. Tehát, hogy ezek a hölgyek, ezek nagyon is beleálltak. Ezek nagyon beleálltak, és nagyon nagy feladatokat, és nagyon nagy terheket vettek a hátukra.
1: Na, hát ebből egy csomó műsort lehetne.
2: Igen,
1: egyébként most belemehetnénk ebbe a témába is, de ugye itt minden fontos, ami a te kulturális lábaidat illeti, meg a kulturális missziókat. Meddig vannak a határidők egyébként? Meg hol találjuk meg? Mind a kettő?
2: Augusztus 31-én mind a kettő, akkor még egyszer így elmondom gyorsan, hogy a Magyar Női Unió az a www.mnunio.hu. Uh-huh. Augusztus 31-ig várjuk a Talenta Hub-ra jelentkező hölgyeknek a jelentkezését, méghozzá olyan, aki vállalkozik, és egy magasabb szintre szeretné vinni a vállalkozását, de olyan is, aki még nem vállalkozik, viszont ott azt kell, hogy 2026. december 31-ig egy ilyen vállalkozói adószámot indítson, és hogy próbáljon, okay. hogy elindítja, ez a legfontosabb. A másik az a Batthyány pályázat, ami Mohács 500 köré van építve, meg Gróf Batthyány Lajos perére, az pedig ugyanúgy augusztus 31-ig, és ott pedig a www.batthyany.hu weboldalon lehet a pályázatokat elküldeni.
1: Minden pontos, fontos információt ott megtalálnak.
2: Igen.
1: Hát sok csillogó szempárt kívánok, akár merre mentek az országban, akkor nagy baj nem lesz a tiéd, meg a tiétek is.
2: Remélem, köszönöm.
1: Csillogni fog Batthyány, és mit Margittal beszélget? Sajnán Margot mondtam megint, de mindenhol a margózást hallom, úgyhogy elnézést kérek érte. A hallgatóknak meg vagy őket meg arra kérem, hogy ezt a sok-sok energiát, amit beleteszel ebbe a nem könnyű útba, azt a figyelmükkel viszonozzák.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen még egyszer, és Margitól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendégel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, nagyon rég láttam már Topor Erikát, akit most szeretettel köszöntök. Meg szeretettel köszöntöm azt a kedves, gondolom úriembert, aki itt fúr a stúdió fölött, de hát most nem tudunk vele mit csinálni, minket fognak a legjobb. Jobban hallgatni. Erik, örülök neked, hogy itt vagy. Kertészmérnök és tájépítész vagy, és mindig nagyon izgalmas témákkal jössz, amikor jössz hozzánk. De néha nem nincsen ez a fúró hang egyébként.
3: Igen, már egyébként lehet, hogy legközelebb majd hiányolni fogom, hozok egy fúrót.
1: Látod, amikor hozzá te is. Na de te izgalmasabb dolgokat hozol a fővárosba.
3: Eléggé. Nekem nem csak könyvbemutatóm lesz majd hamarosan még ráadásul, amiről talán még nem is tudom, hogy te tudsz
1: nem,
3: el, hogy írok
1: szívből,
3: egy közel 400 oldalas könyvet.
1: Hol tartasz?
3: Már fotózzuk az utolsó hónapokat.
1: Tehát ez idén akkor megjelen.
3: Ez idén a karácsonykor, ez a bukkiadónak a gondozásába fog megjelenni egy közel 400 oldalas kertészeti szuper. Könyv a fenntartható kertészkedés témakörében. De igazából én most ugye elméletileg a Kertakadémia miatt jöttem, ami egy ilyen nagy szerelem projekt, ha lehet így mondani, mert most amúgy is ilyen paradigmaváltásban vagyunk itt a kertészet területén, és ennek adtunk egy pár éve egy olyan platformot, ami egy ilyen kertészeti nap, ha lehet mondani, egész napos előadásokkal, és a végén egy nagyon különleges program lesz, mert az én bemutató kertem lesz, a saját magánkertem lesz megnyitva a látogatók előtt. Igen.
1: Na, az tényleg izgalmas. Na, de a paradigmaváltás, amit mondtál, az megint egy ilyen izgalmas téma. Ezt mi idézte elő? Vagy mi idézi elő?
3: Az elmúlt, hát talán ilyen 1960-as években jött be ez a túlja gyepsor feeling. Az biztos neked is megvan, hogy megveszed a kertesházat, nagyon örülsz neki, majd az egészet letérkövezed, a szélén van egy kis gyep, és akkor két oldalt meg gyönyörű tújasor. Na most, ahogy az időjárás ugye változik, gyakorlatilag ezek a növények már nem bírják maga a tújasor. Hát a gyep az meg valljuk be nem egy fenntartható sztori, tehát ott a műtrágya, víz, nyírod, és akkor lehet persze itt bohóckodni robotfűnyíróval meg ilyenekkel, de most már mindenképp igaz az, hogy ha a wifi nélkül nem működik a kerted, akkor ott elvéreztél. És hála az égnek, a társadalom, inkább így mondom, hogy a társadalom, mert nem is csak a szakma, de a társadalom is elkezdte ezt észrevenni, hogy ebben van egy ilyen anomália, hogy jönnek sorba ezek a reklámok, hogy vegyél algát, vegyél humusz, mindent vedd meg, mint a jó porszívó ügynök, ugye, hogy így tolja az arcodba, de attól még nem lesz mondjuk árnyék a kertedbe, nem lesz mondjuk hűvös a kertedbe, mert most az úgy meg lehet dögleni kb.
1: Igen.
3: És most itt azért kikaptunk ilyen esőmentes időszakokat, és gyakorlatilag az emberek észrevették, hogy máshogy kell csinálni. Uh-huh. És ezt a máshogyot fogjuk megoldani, úgymond a Kertakadémia színein belül szokásosan, mert én nem vagyok híve ennek a szemléletnek, hogy ijeszgessük az embereket. Tehát most mindenki ilyen klímaszorongásban van,
1: igen.
3: Viszont ez biztos, hogy nem vezet sehova hosszú távon, ha csak félelem alapon még nagyobb félelmet keltünk, hanem hogyha értenénk a természetet, akkor gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy meg lehet előzni magát a felmelegedést, de lehet csökkenteni a hatásait.
1: Tehát kezelni.
2: Így
1: kezelni
2: van.
1: Lehet. Tehát a paradigmaváltást ezek szerint te irányíthatod jó irányba?
3: Én évek óta irányítom jó irányba, csak azt kérdés tudom, az, hogy ugye mennyire...
1: Hatékony.
3: Egyre hatékonyabb, én azt gondolom, igen.
1: Hallgatnak rád.
3: Reméljük.
1: Örülök neki. Mi van most benned a készülő programmal kapcsolatban? Te ilyenkor már tényleg lelkileg ebben vagy?
3: Én lemegy egy...
1: inkább a könyvbe.
3: Mind a kettőben benne vagyok. Lemegy a nagy tavaszi kertészeti fesztivál meg expós időszak, és onnantól kezdve én gőzerővel a fejembe már kertakadémiázom. Ez azt jelenti, hogy az utolsó egy hónap az csak PR és egyéb ilyen sajtós dolgok, de már mire ide eljutunk az egész előadói rendtől kezdve a gasztronómiai oldaláig, mert hát nyilván enni is kell, uh-huh. Ez mind már addigra le van zsírozva.
1: Uh-huh. A te követőid, szimpatizánsaid, nem tudom, hogy hívom őket, rajongóid, mennyire, ugye a hatékonyságot nem véletlenül kérdeztem, hallgatnak rád, és csinálják, amit mondasz?
3: Csinálják, és tudod, mi a meglepő, hogy ha én azt mondom a tervezőt,

0: képesek kivárni, tehát ez ilyen presztízs, hogy én csinálok valamit, és ez valahol már egy jó érzés egyébként.
1: Hát jó, mert azért akkora követő bázisod lett, hogy te vagy a terület sztárja.
0: Hát azért követő számban vannak nálam nagyobbak.
1: De tök, az oké. Okay.
0: De értékes követő számban, nem biztos.
1: Tehát, hogy meg... ez egy valós.
0: Hát ez egy tömeg. Valós, igen, igen. Meg az én követőim egyébként nagyon érdekesek, mert mi ugye www-ben vagyunk sokkal erősebbek, tehát nem ilyen közösségi oldalakban, hogy ma is nem tudom hányan hívtak csak azért, hogy megkérdezzem valamit. Tehát a mi bázisunk az nem feltétlenül arra irányul, hogy messengeren rám ír, és akkor majd egyszer talán válaszolok, hanem képesek föltelefonálni. Tehát egy sokkal közvetlenebb közösségünk van, mint az ilyen nagyobb, több százezeres lélekszámú oldalaknak, bár ott azért a szakmaiságot elég erőteljesen meg tudnám kérdőjelezni.
1: Tudsz is válaszolni egyébként mindig, amikor hívnak?
0: 99%-ában igen. Ha nem tudok, akkor viszont azt én belátom, és megmondom neki, hogy ezt nekem is meg kell a gyártótól, vagy a kollégától kérdeznem, adjon egy e-mail címet, vissza fogunk írni. Tehát hülyeséget azért nyilván nem mondok, de tudunk válaszolni, igen.
1: De az, hogy tulajdonképpen téged kérnek meg arra, hogy készítsd el, amit el kell készíteni, azért az egy igényszint is? Valahol?
0: Igen.
1: Tehát, hogy egy tényleg hozzáértővel dolgoztatnak?
0: Nem is csak az, hogy hozzáértővel, hanem nálunk például, amikor valaki fölmegy majd az ilyen ajánlatkérős oldalra, akkor látja azt, hogy mit vállalunk, és mit nem vállalunk. Tehát nálam töredéke az az ügyfél, aki azt mondja, hogy mert ilyen is van, hogy mondom neki, hogy de angol pázsitot nem rakunk be, mert az nem a fenntarthatósági irány, és azt válaszolja rá, hogy de hát az anyagi oldalá miatt én megtehetem. Mondom, az igaz, de akkor nem én vagyok a tervező iroda.
1: Tehát nem kell minden áron.
0: Tehát én már eljutottam igen arra a szintre, hála az égnek, le is kopog, nem csak behallatszik akkor az adásba, hogy én nem vállalok el mindent. Térkövezett kertet nem vállalok, műfűvet nem vállalok, robotfűnyírót nem vállalok, tehát egy csomó olyan dolgot nem vagyok hajlandó, ami szembe megy az elveimmel. És igazából nagyon sok hirdetőm lenne műtrágyás cégek, de nem. Tehát ezek ilyen gerinc kérdések nálam.
1: Világos. Hány év volt ez, amíg most eddig az állapotig eljutottál?
0: 2003-ban kezdtem. Betárcsázós internet.
1: Na, tehát ezzel azért meló volt bőven.
0: Meló. Meg hát rengeteg tanulás. Tehát csak mióta mi ismerjük egymást, tehát hány év telt el, ugye? Igen. És ebben rengeteg tanulás van. És nem csak szakmai tanulás, hanem egyéb tanulás is kellett hozzá. Meg hát a tapasztalat.
1: És a saját értékítéleted szerint hol tartasz most?
0: Én szerintem, mint női kertészmérnök, én lehet, hogy elértem azt, amit nőként ebbe a szakmába el lehet érni. Tehát van 40 könyvem, most jelenik meg a nagy könyv 41-ként, 23 éve a piacon vagyok, és mondanám azt, hogy kb. Elpusztíthatatlan szemlátomás, mert most ezt a kert influencer világot is, most nem azt mondom, hogy gond nélkül, de viszonylag lazán mi ezt túléljük. Tehát minket nem érint egy-egy olyan, mondjuk így, hogy felkészületlenebb blogger, aki ugyanúgy a kertet tolja, de mi attól még nem lettünk kisebbek. Tehát, hogy mi azon az úton, amin elindultunk 2003-ba, azon én folyamatosan megyek, tanulok, és ami talán itt a neheze, hogy én megszoktam előzni a koromat az ötleteimmel, és ez viszont egy nagyon nehéz dolog, hogy vannak ötleteim, és nem tudom azért megvalósítani, mert még nem jött el az ideje.
1: Na de nem az innováció az, ami téged megkülönböztethet bárkitől? Pont nem miatt. Mert úgyis le fognak másolni.
0: Ez így van, most mondok erre egy tök élő példát, és akkor így a hallgatók is értik, hogy mire gondolok, vagy legalábbis akik így a kertvonalon mozognak, hogy nagyjából olyan 2010-13 között volt egy olyan időszakom, hogy így amúgy is szeretem a vadvirágokat, és a világon az összes vetőmag céget megkerestem, hogy nekem vadvirág, szabadon gyűjtött vadvirágmagok kellenek, iszonyú nagy mennyiségben, mert én azzal fogom megoldani itt a klimatikus problémákat, hogy a vadvirágokat áthelyezem úgymond a tájépítészeti oldalon a közterekre, a kertekbe, és hát ne tudd meg, hogy néztek rám. Tehát, hogy annyira nem volt ez a köztudatban, azt hitték, hogy tényleg ilyen kényszerzubbony, és vigyék. Akkor még ugye az opni ment is, tehát még akár vihettek is volna. És akkor eljött most egy pár év, vagy eltelt úgy

0: Ez lassan 10 év, vagy 12 év, és megjelent a piacon egy olyan vadvirágos cég, minden tiszteletem az övé, újra nem kezdenék vadvirágozni, de gyakorlatilag degeszre dől be a rendelés szám hozzájuk, aha, mert a társadalom megérte erre a vadvirágos sztorira. De amikor én ezt 2010-13 között így a fejembe vettem, akkor tényleg azt hitték, hogy nem vagyok százas. És nekem tele vagyok egyébként ilyen ötletekkel. A kertészfüzeteknek 5 év volt, mire beért a keletje. Pedig az ötlet jó volt, a témák tematikusok voltak, az emberi igényekre volt szabva, de 5 év volt, mire átfordult, hogy 500-asával rendeljük utána a könyveket.
1: De te türelmes vagy?
0: Már igen.
1: Ezt is meg kellett tanulni.
0: Már igen. Az elején nem értettem, hogy miért nem értenek engem. Most meg már, amikor így a követők küldenek sületlenséget, például ilyen influencerektől, akkor csak így vállat vonok rá, hogy jó, akkor lesz belőle majd egy tartalom, ha ráérek. Tehát, hogy van bennem egy ilyen higgadság. Jártunk úgy, és ezt a kolléganőm így nem is értette, hogy ültünk az irodába, és egyszer csak mondtam neki, hogy Kitty törölte a YouTube-a Kertportálnak így a YouTube csatornáját, az összes videónkat. Azt mondja, miért? Pornótartalom miatt. És így ültem, és aki tesz is, nem is vagy ideges? Mondom, most tudok ide, mit csinál? Uh-huh. Te törölte pont? Hát most nem megyünk inni egy kávét, tehát ott, addigra már az agyam is már odaálltált, hogy amit nem tudok irányítani, azon én nem fogom idegesíteni jogos, már jogos, magamat.
1: Jogos, jogos. No, de a találkozókat tudod irányítani?
0: Azokat igen.
1: Elmondjuk, hogy mikor lesz pontosan?
0: Igen, augusztus 8-án Tabdiba lesz a Kertakadémia, méghozzá azért Tabdi, mert ez az Alföld szívében van gyakorlatilag, Bács-Kiskun homokhátság, a legnagyobb aszályzónába tartozó területbe esünk mi bele, ahol se csapadék, forró szél, futóhomok, minden van, uh-huh. Tehát aki tőlünk akar tanulni, vagy egyáltalán akar tanulni a kertről, az jöjjön el mindenképpen, még akkor is, hogyha most így ez a 150-es vasútvonal, meg ilyenek ugye nem működik még, mert kézzelfoghatóan látja azt, hogy merre fele megy a világ. Tehát ott annyira érezhető a mindennapokban az elsivatagosodás, és nekem zöld a mai napig a kertem. Uh-huh. És nem azért, mert napi szinten több órát öntözök, hanem azért, mert tudatosan úgy van összerakva olyan fajta és növényválasztékkal, hogy talajregenerálástól kezdve kísérletezek gyapjú pellettel, gyapjú mulcsal, uh-huh, vadvirágágyásokkal. Tehát, hogy meg lehet tanulni úgy ezt az egészet kezelni, hogy először érteni fogják, hogy mi zajlik a kertjükbe, és akkor már, ha értesz valamit, ugye sokkal könnyebb akkor tenni, uh-huh, megoldás irányba.
1: Ja, jogos, jogos, jogos. Szerintem ott még a rádió is szól.
0: Így van.
1: A sláger is. Pesten vannak még? Tehát azt tudom, hogy voltatok piacon régen.
0: Igen, van egy budai piac, ahol rendszeresen egyébként a termékekkel.
1: Tehát ez a mai napig van, a főváros, nem hanyagolod?
0: Nem hanyagolom, meg hát ugye nagyon sokat járok ide a városba is, mert annak ellenére, hogy az Alföldön vagyok, igazából itt tervezem Budapesten a kerteket, az olvasó találkozók is itt szoktak lenni Budapesten, és hát ugye majd akkor az ünnepi könyvhéten is nagy valószínűséggel ugyanígy kint leszek.
1: Na, de ebben segíts akkor, kérlek, hogy mert te látod, a városi ember másképp gondolkodik a kertről, mint aki vidéken él eleve? Vagy nincs ilyen?
0: Most már azt gondolom, hogy nincs ilyen, a mezőgazdaságban van. Tehát még ez a városi ember, parasztember, és most a jó értelemben parasztember.
1: Nem, senkit nem megbántani akarunk egyébként.
0: Az még mindig egy szembenállás. Az még mindig az, hogy miért sír a gazda szája, mert nincs meg az átmenet, nincs meg az a kommunikációs kapocs a két réteg között, bár ezen nagyon sokan dolgoznak ilyen kisléptékű dolgokba is, hogy értsd meg, hogy mit jelent az, hogy hazait vásárolsz, hogy miért, uh-huh, kell hazait venni, miért neved meg a spanyolt, és nem azért, mert az ember rasszista, hanem fizikailag van ökolábnyoma, van egy gazdaságra hatása, hogy te helyit vásárolsz, meg hát nyilván a termelő is azért termel, uh-huh, és minél kevesebbet venni, ennél termelőt, annál magasabban kell, hogy ő eladja. Tehát, hogy ezek ilyen egymásra ható közgazdasági dolgok. Meg hát azért van itt egy ilyen epigenetikai kérdés is, hogy amit megtermelsz, az abban az érában keletkezzen úgymond, amiben élsz valójában, ne egy brazil, nem tudom, dinnyét egyél, hanem muszáj. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett dolog egyébként, a városi és kontra parasztember fej, viszont vidéken is nyitottak ezekre a dolgokra, tehát az elején mindenki azt hitte, hogy ufók vagyunk, hogy mi szalmáztunk a kertbe, meg ilyenek, aztán amikor úgy oldalra néztünk, akkor azért úgy láttuk, hogy már a szomszédban kettővel arrébb is szalmáznak, aztán a harmadik is már, mert nem akkor a szalmázásnál volt az izgalmas, hanem amikor látta a fejemnél nagyobb káposztát, hogy ilyen mégis van. És amikor már az eredményt is látta, hogy ez nem csak valamilyen úri huncut dolog, mert ugye mi vidékre úgy költöztünk, hogy Budapestről, tehát ilyen gyűjtmentek vagyunk. Tehát, hogy először azt hitték, hogy ilyen kis csodabogár ez a népség, de aztán rájöttek, hogy hogy ők hol máshonnan fogjuk meg a talajt, mondjuk.
1: Hölgyek vagy férfiak, vagy inkább párok, akik ellátogatnak a rendezvényekre?
0: Képzeld el, hogy párok nagyon sokan jönnek, és rengeteg olyan olvasói kérdésünk van, hogy kutyát lehet hozni? Nem. Okay. Azért, mert nekem van egy moszkvai őrkutyám, és nem szeretném, hogy rengeteg kutya ott sétáljon a kertbe, mert akkor a moszkvai egy kicsit úgy ideges lesz tőle.
1: De... Ja, hát most megértik szerintem.
0: Igen.
1: Arra a kis időre otthon adják a házi kedvencet. Meddig szoktak lenni általában egy-egy ilyen rendezvényen?
0: Hát ez reggel 8-tól tart, hivatalosan délután 4-ig az előadások, és amint lemegy a nagy meleg, mert mégiscsak augusztus 8-án valószínűleg nagy meleg lesz, utána indul majd a kertlátogatás. Ez azt jelenti, hogy tavaly majdnem éjfél volt, mikor az utolsó látogató elment, mert már réges-régén kijöttünk a fóliaházaktól, még a parkolónál ott megállítottak, majd leültünk a padokra, ott ránk esteledett, és gyakorlatilag beszélgetés. Úgy csinálom a rendezvényt, hogy az összes előadóhoz oda lehet menni. Tehát így, ha valaki megnézi a plakátját, akkor tele van mindenki doktor. Én is így kivételesen kiírtam a nevem elé. De alapvetően így doktor. És ez egy ilyen riasztó lehet az embereknek, de amikor látod előadóként, és én direkt olyan embereket keresek, akik inkább pedagógusok. Lehet, hogy a szakmájukat a legjobban tudó emberek, Parádi István például, Sípos József, nagyon nagy nevek vannak itt, vagy Veres Andrea, aki például itt a gyapjú múlcs kapcsán ugye úttörő dolgot hozott létre, de amikor jön a szünet, akkor ezeket az embereket így körbeállják, és gyakorlatilag így nem eresztik. Jó, hát Sípos gazdát a nőkoszorúk, de a többit általában a tudás is ugyanúgy úgy ott tartja az előadó térbe, tehát ez azért is nyúlik hosszúra, mert ez egyfajta ilyen közösségépítő program.
1: Na hát én pont ezért örülök, hogy jöttél, mert mi a közösségépítő programokat ebben a mai világban, amikor ugye tudod, hogy minden a messengeren történik már.
0: Igen.
1: Ott tartjuk lassan a barátokkal is a kapcsolatot. Igen. Tehát ezért kellenek az ilyen programok, ahol személyesen lehet találkozni.
0: Igen, meg itt egyívású emberek vannak. Tehát itt azért kevés olyan van, mint amikor elmegyek itt. Egyébként a fővárosban sokkal többször vagyok úgy előadni, hogy beül mindenki az előadótérbe, én hagyok egy kis időt mindenkinek átszellemülni, szemkontaktus, egyebek, és akkor múltkor is volt egy bácsi, aki fölállt a sorok között. Ne tessék, kisasszony, haragudni, én azért jöttem, hogy mindenben ellenkezzek, és ha azt mondja nekem, hogy ne kapáljak, én most hazamegyek. Rámosolyogtam, viszontlátásra. Tehát, hogy így, és egyébként végigült az előadás, mert mindenki röhögött, ugye a sor közepén ült, a bácsi cikinek tartotta volna szerintem kimenni, de én nem haragszom ezekre az emberekre, csak nagy tömegében Budapesten kapom meg azt, hogy ez egy kicsit ilyen UFO dolog, viszont a végén úgy jönnek, vagy úgy mennek ki az előadótérbe, hogy végre tanultunk valami jót.
1: Na, ezt kívánom, sok ilyen visszajelzést neked augusztus 8-án?
0: 9-én?
1: Azt tudom, a 8-án van, de hogy a visszajelzések gondolom majd...
0: Az a visszajelzések 9-én, meg a józanodás is 9-én lesz.
1: Igaz is. A könyvhöz is sok kitartást, erőt kívánok neked, majd gyere vissza.
0: Rendben.
1: Amikor megjelent, szeretettel várnak. És akkor most mondhatom, dr. Topor Erikával beszélgettem.
0: Igen.
1: Mondd most az a lélektani pontra, hogy mondd el az elérhetőséget, ahol el... megtalálnak téged.
0: Egy ilyen nagyon egyszerű a Kertakadémia elérhetősége, kertakadémia.hu. Okay. Okay.
1: De a teszádból jobban, még szebben hangzol. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Erikának azt a sok energiáját, amit ebbe a szép, de nem könnyű hivatásba beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. És Erikától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Batthyány Schmidt Margónak és Topor Erikának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Rekord alacsony a vízellás a Dunán Budapestnél, hamarosan kezdődik a parlag fűpollen szezon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés 143 igen és 47 nem szavazattal elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntés született, és felállhat Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye, amely a kormánytól teljesen függetlenül működik majd. A hivatal elnökét és 4 elnök helyettesét 30 napon belül kell megválasztani, ezután indul a szervezet felépítése és a szakemberek felvétele. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal célja a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása, nem pedig politikai leszámolás. Történelmi rekord szintre süllyedt a Duna vízellása. A tartós nyári aszály és az alpesi vízutánpótlás drasztikus visszaesése miatt 28 cm mértek délután a fővárosi szakaszon. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság kiemeli, hogy a 28 cm egy meghatározott nullaponthoz viszonyított érték, tehát nem jelenti azt, hogy át lehet sétálni a Dunán. A helyzet kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, Budapest vízellátására nincs hatással az aszály, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat. Emlékeztetett Karácsony Gergely, aki szerint minden évben sok millió köbméter víz tűnik el a tragikus állapotban lévő vízcsövek miatt. A Tiszamedre annyira kiszáradt, hogy Szolnoknál még a törökkori fahíd szölöpjei is kilátszanak, a folyó sodrása szinte teljesen megszűnt, öntisztuló képessége drasztikusan csökkent, ezért korábban úgy döntött a városvezetés, hogy Szolnok belterületén és a teljes Tiszatavon átmenetileg betiltják a hamvak szórásával járó temetéseket. Hamarosan kezdődik a parlag fűpollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint a hónap végén már országosan megjelennek a pollenszemek a levegőben. A szakemberek azt javasolják, hogy az allergiások időben kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, lehetőleg még a tünetek előtt, és szükség esetén konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlag fűpollen riasztási rendszer térképes előrejelzése segítséget nyújt a pollen terhelés követésében, míg a nemzetközi rendszer a környező országokra vonatkozó adatokat is megjeleníti, az idei évtől már Ausztria teljes területéről is érkeznek adatok. A Velencei tó vízszintjével és ökológiai állapotával kapcsolatos bizonytalanság nem okozott általános áresést, de jelentősen átalakította az ingatlanpiaci keresletet. Az ingatlan.com friss elemzése szerint a térség egyre kevésbé klasszikus nyaraló övezet, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs találkozási pontja. A vizsgált településeken a kínálat egy év alatt közel 20%-kal szűkült, a nyaralók száma 170-ről 112-re, vagyis 34%-kal esett vissza. Az árak tovább emelkedtek, a házak medián négyzetméter ára júliusra 905 ezer forint, a nyaralóké 899 ezer, a lakásoké pedig közel 1,1 millió forint lett. A tó környéki árak továbbra is elmaradnak a budapesti és székesfehérvári szintektől, ami fenntarthatja a térség vonzerejét. Szakértők szerint, ha a Velencei tó helyzetének javítását célzó intézkedések sikeresek lesznek, akkor az extra támaszt adhat a piacnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelőhajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgató helyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-ig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Fostoffer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapuk program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egymint egy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg. Tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigliget Várudvara augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
2: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel Tamás, Balla Eszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a tiszta örület.
1: A részletes programokról a Szigliget Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM. Sláger FM. Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM. Sláger

0: pia mi a diszkó, pia mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: jenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Robert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva, bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Robert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Akár 160 új trolibusszal bővülhet a budapesti járműflotta. Közösségi tervezés indul a Horváth kert megújításáról az első kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján, mely szerint a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd. De azt írták, hogy a hétvégén már visszavárjuk ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, ezért mindenki vigyázzon magára és másokra. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal bővüljön a fővárosi járműflotta. A BKK aláírta a keret megállapodást a közbeszerzésre nyertes páros céggel, így a forrás biztosításakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése. A megállapodás hatályba lépéséhez 6 hónapon belül garantálni kell az első 40 jármű, 16 szóló és 24 csukló trolli megrendeléséhez szükséges összeget. A BKK célja továbbra is az, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg, javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A budavári önkormányzat közösségi tervezést indít a több mint 230 éves Horváth kert megújításáról. A park 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, fenntartását pedig idén vett át az első kerület a fővárosi önkormányzattól. Az elhasználódott burkolatok, korszerűsítésre szoruló berendezések és hiányzó funkciók miatt indokolt az átfogó felújítás. A cél egy szebb, zöldebb, biztonságosabb, minden korosztály számára élhető közpark kialakítása. A tervezés első lépése lépéseként online kérdőíven várják a lakossági véleményeket a szavazás.budavár.hu oldalon. Böröc László polgármester szerint a horvát kert a budaiak közös kertje és olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, amelyre a kerület a következő évtizedekben is büszke lehet. Több rejtélyes hajóroncsot, robbanó szerkezetet és aknát is láthatóvá tette a Duna alacsony vízállása. Pénteken emelték ki a Margit szigetnél talált második világháborús lőszermaradványt, Szászhalombattánál pedig egyetlen nap alatt 27 robbanó testet találtak. A Duna alacsony szintje azonban nem csak aknákat, gránátokat és egyéb robbanó testeket hozott felszínre, hanem évtizedek óta elsüllyedt hajók maradványait is, például Horvátországban, ahol egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajó került elő a közelében. Augusztus 5-e és 9-e között tartják Jászberényben a 34. Csengó Fesztivált és Népművészeti Vásárt, ahol több mint 400 közreműködő lép majd színpadra. Moldvai és gyimesi csengók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint hazai kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. A fesztivál célja a csengó és kárpát-medencei magyar közösségek élő kulturális örökségének bemutatása és tovább örökítése. Gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncházak, vásár, kézművesek, gyermekprogramok és filmvetítések várják a látogatókat. A programokról a Csengó Fesztivál hivatalos oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelőhajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgató helyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-áig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Fostoffer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapu program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egy mintegy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg, tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik, a gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna a tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigliget Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
4: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok, játékok,